0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez, második fejezet. Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, meg mindazokért a Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem is ismernek engem. Azért küzdök, hogy mindannyian fölbátorodjanak, és az isteni szeretet összekösse őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Azért küzdök, hogy egyre mélyebben megértsék az Isten titkos igazságát, ami nem más, mint maga Krisztus. Benne rejtette el Isten a bölcsesség és a tudás minden kincsét. Mindezt azért mondom, hogy senki se tudjon benneteket becsapni olyan tanításokkal, amelyek jónak látszanak, de valójában hamisak. Testben ugyan most távol vagyok, szellemben azonban ott vagyok veletek, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, és ő legyen az a szilárd alap, amelyre életetek fölépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanították is nektek. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket okoskodással, csalóka és értelmetlen elméletekkel, amelyeket emberek találnak ki. Ezek a dolgok csupán a hitetlenek haszontalan gondolatai, és nem Krisztustól származnak. Mert Jézus Krisztusban él az Isten egész teljessége testi alakban. Ti is Krisztusban teljesedtetek be, aki az összes uralkodó és fejedelem fölött uralkodik. A benne való hitáltal benneteket is körülmetéltek, de ezt nem emberek tették veletek, hanem maga Krisztus. Ezzel a körülmetéléssel levetettétek a régi emberi természetet. Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor azonban Krisztussal együtt föl is támasztott benneteket Isten, mert hittetek az ő hatalmában, amelyet akkor mutatott meg, amikor föltámasztotta Krisztust a halottak közül. Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Az adósság listát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amelyeket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a keresztre. Így ez az adósságlista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen keresztül húzta. Isten a szellemi fejedelemségeket és uralkodókat Krisztus keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor fölvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér az ő fogjait. Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit tesztek, vagy isztok, vagy a zsidóvallási ünnepekkel kapcsolatban mit tesztek. Ilyenek például az újhold ünnepe, vagy a szombat ünnepe. Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közeledő valódi dolgoknak. De a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat tisztelik, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik, mert régi emberi természetük szerint gondolkodnak. Az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz. pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit, az ízületek és az inak által. Ugyanis így növekszik a test, amelyet Isten nevel föl. Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok ennek a világnak a haszontalan tanításai alól. Akkor miért viselkedtek úgy, mintha még mindig ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek azt mondják, ne vedd a kezedbe, ne egyél ilyet, még csak hozzá se érj? Hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek elhasználásra, megevésre valók, és nem maradnak itt sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodásra valók, amit emberek találtak ki, amire jellemző a hamis alázatoskodás és a test gyötrése. De igazából semmi hasznuk sincs, mert a régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják.
4: Pál Kolossebeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek. Ma reggel a Máté evangélium a 14. részből a 14-es verset olvasom. És kiment Jézus, látott nagy sokaságot, és megszánta őket, és azoknak a betegeit meggyógyította. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten irgalmas és bűnbocsátó. A 78-as Zsoltárban az van, hogy Isten nem csak irgalmas, hanem hogy tele van irgalommal. Ez igazából megmutatja nekünk, hogy milyen Isten. Az ő irgalma, együttérzése kimeríthetetlen. Az irgalom, az együttérzés az olyan felismerő képesség, ami megindul a másik szenvedésén, azzal a vággyal, hogy enyhítsen a fájdalmán. Tehát ez egy ilyen kényszerűdő indítatás, hogy levegye a másikról a fájdalmat. Isten kimutatta az együttérzését, amikor még szeretet nélküliek voltunk, már akkor odaadta értünk Jézus Krisztust, hogy meghalljon a mi bűneinkért. Tehát a felénk érzett együttérzése késztette őt a cselekedetekre. A 103-as Zsoltárban az van, hogy amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiakhoz, olyan könyörülő az úr az őt félők iránt. Tehát ez az irgalom, együttérzés, ez benne van Istennek a szívében, Jézus szolgálatában is teljesen nyilvánvaló, látható volt. A Biblia elmondja, hogy megindult, együttérzett, szánakozott azokon az embereken, akik ott voltak körülötte, akiket látott, meggyógyította a betegeket, táplálta a sokaságot, megbocsátatta az emberek bűneit. Például egy alkalommal találkozott egy özvegyasszonnyal, aki az egyetlen fiát készült eltemetni, és könyörületre indult, megállította a temetési menetet, és feltámasztotta a férfit. Visszaadta őt az anyjának. Ezt a Lukács 7. részében olvassuk. Tehát az együttérzés, a könyörület, az irgalom, az egy késztető erő, egy olyan képesség, ami cselekedetekre indít. Igazából ez különbözteti meg a szimpátiától. Szimpátiáról akkor beszélünk, amikor szánalmat érzünk, de nem cselekszünk. Tehát ne csak szimpatizálj az emberekkel, hanem indulj meg arra, hogy változás álljon be a helyzetükbe. Mint ahogy a mi mennyei atyánk, legyél tele könyörületességgel, és ez a könyörület, ez az irgalom, együttérzés késztessen téged arra, hogy segítséget nyújts a szükségben levők felé, azok, akik ott vannak körülötted, betegek, vagy bűnbocsánatra szorulnak, Isten kegyelmére szorulnak. És benned van ennek a lehetősége, Isten rajtad keresztül akarja őket megsegíteni, megáldani. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, akkor mondd velem. Drága mennyei atyám, köszönöm, hogy betöltötted a szívemet a te szereteteddel, kedvességeddel, együttérzéseddel, irgalmaddal. Mint Jézus, én is könyörületességre, irgalmasságra indulok azért, hogy enyhítsem mások szenvedését azáltal, hogy megosztom a te szeretetednek a jó hírét velük, és lépéseket teszek arra, hogy az ő fájdalmaik enyhüljenek, hogy meggyógyuljanak, hogy helyreálljanak. Köszönöm, hogy amint ezt teszem, csodák követnek. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. Harmadik fejezet. Mivel Krisztussal együtt ti is föltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán. A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek. Hiszen meghaltatok, és az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik mindenki előtt, akkor vele együtt ti is dicsőségben megjelentek. Ezért öldököljétek meg magatokban a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását, a szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, meg a gazdagság után való vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája. Ilyen bűnök miatt sújt le Isten haragja az engedetlen emberekre. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. Most azonban már ne haragudjatok többé senkire, ne dühösködjetek, ne mondjatok vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak minden szokását is. Viszont föl is öltöztétek az új embert, aki állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít az ő teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban meg is ismeri őt. Ebben az új állapotban már nem az a fontos, hogy valaki eredetileg zsidó vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, külföldi, idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad ember.

0: Csak maga Krisztus a fontos. Csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származzanak is. Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak és türelmesek. Hiszen Isten kiválasztott benneteket a maga számára, és szeret titeket. Viseljétek hát el egymást. Bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra. Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé. Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálások legyetek Istennek, hiszen mindnyájan Krisztus testének tagjai vagytok. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek, és lakjon veletek együtt. Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel. Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és a Szent Szellemtől származó énekeket. Mindent, amit csak tesztek vagy mondotok, az Úr Jézus nevében tegyétek és mondjátok. Így adjatok általa szüntelenül hálát Istennek, az Atyának. Asszonyok, éljetek a férjetek fönnhatósága és védelme alatt, mert ez illik azokhoz, akik az Úr hatalma alatt vannak. Ti férfiak, isteni szeretettel szeressétek feleségeteket, és ne viselkedjetek durván velük. Ti gyermekek, mindenben fogadjatok szót a szüleiteknek, mert ez így illik azokhoz, akik az Úrhoz tartoznak. Apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjenek. Rabszolgák, minden helyzetben engedelmeskedjetek földi uratoknak, még akkor is, amikor nem látnak benneteket. Őszinte szívvel engedelmeskedjetek nekik az Úr iránti tiszteletből. Minden munkátokat szívvel, lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak. Gondoljatok arra, hogy az Úr majd megjutalmaz benneteket. Mennyei örökséget kaptok tőle. Krisztus szolgáljátok, mert ő a ti igazi uratok. Ha pedig valaki valami rosszat tesz, az Úr is rosszal fizet neki, mert ő mindenkivel igazságosan bánik.
1: Pál Kolossebeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Ma egészen különleges témánk lesz, mert szinte azt kell mondjam, nem tudom, miről lesz szó. Nagyon kíváncsian várom. A rovatunk címe, alcíme az, hogy Apa kulcs, és van is a kezedben egy könyv, egyébként annak a címe az, hogy Anya kulcs, de azt mondtad, hogy létezik ez egy másik apás kiadásban is.
2: Az elsőt Sveges Gergő írta meg, az Apa kulcs könyvet. Gergőt ismerhetjük a közmédiából is, és az ő felesége pedig a Süvegesné Rudán Margit az Anya kulcsot megkiadta. Tehát, hogy most már nem csak az apáknak vannak kulcsok, hanem az anyáknak is, úgyhogy mindenki megkapja a kulcsát, és azt mondja a szerző, hogy a gyerekeinkhez is különböző kulcsokat kapunk. Vannak kulcsok, ami a tudás kulcsa, tehát hogy valami ismeretünk lesz, és a gyermekünkkel úgy tudunk kapcsolódni. Van, ami a jó akarat kulcsa, hogy valami jót akarok a gyerekemnek, ez azt mondja, hogy ez a, hogy szeresd. És a szövetség kulcsa pedig ez, hogy támogasd. Tehát, hogy nincs nagyobb fania, mint a saját szülei. Amikor azt érli meg egy gyerek, hogy én vagyok a legnagyobb szurkolója. És milyen jó az, amikor megélhetjük azt, hogy nem csak mi vagyunk a gyerekeink szurkolója, hanem maga Isten segít nekünk szurkolni, hogy mi, mint szülők, a szülői szerepünket a lehető legjobban végezzük. De azért belegondolva, hogy 80-as években hány ilyen könyv volt, amikor én voltam 10 éves, és hányat tudott édesapám, édesanyám elolvasni. Édesanyám elég sokat olvasott könyvet, de az édesapám nem annyira az az olvasó típus volt. Úgyhogy csodálkozom, hogy én pedig ilyen könyvmúj lettem, és a lányom is ilyen, tehát heti szinten könyveket olvas el, tehát hogy 3-400 oldal az nem okoz neki problémát. De most egyre több szakirodalom megjelenik, akár Mihalec Gábortól is, a viharáló szerelem és egyéb témákban, ahol házaspároknak vagy a szülői szerepben kapunk útmutatás tanácsokat, hogy hogyan legyek jó apa, hogyan legyek jó anya, hogyan legyek jó férj, és hogyan legyek jó feleség, és a kapcsolatomat hogyan tudom működtetni. Mihalec Gábornak az egyik kedvenc mondata, hogy ne eldobd a kapcsolatodat, hanem újra értékeld, és ne a kapcsolatot cseréld le, hanem a kapcsolathoz való hozzáállásodat, és mi nagyon sokszor kidobjuk azonnal, ami nem működik. Pedig lehet, hogy csak meg kellene javítani. És az Isten is így gondolkodik rólunk, hogy nem eldobta az embert, hogy nem működik a kapcsolat, hanem mindent megtett, hogy kulcsot találjon az embernek a szívéhez, az embernek a lelkéhez, és néhány kulcs, amit úgy végig gondoltam, hogy a könyvön kívül is milyen kulcsokat ajánlhatnák, hogyha most egy ilyen kulcskarikát adnék a kedves rádió hallgatónak, akkor ez az ismeret kulcsa lenne az egyik. A második a kapcsolat kulcsa, hogy megértem, hogy ki a gyermekem, és hogyan működik. Nem ártana, hogyha bejönne a hitnek a kulcsa az életünkben. Ez lehet, hogy egy külön adást is valamikor megér, hogy egy szülő hogy adja át a saját meggyőződését, értékrendjét, vagy hitrendszerét a gyermeke részére. A segítés kulcsa, hogy tudja a gyermekem azt, hogy számíthat rám, és nincs egyedül, hogyha elakadásban van az élete. Nem akarok mindenáron neki segíteni, de hogyha elakad, akkor tudja, hogy fölhívhatom apát vagy anyát bármikor, és annyira szeretném, hogy egy kicsit a kedves rádió hallgató ezekben a helyzetekben, amikkel úgy találkozunk napjainkban, a hírekben, látjuk, hogy mennyire szörnyű irányba megy a világnak a működése. Egy kicsit szeretném átadni a reménység kulcsát is.
1: Ezeket a kulcsokat kinek és hogyan és mikor kell használnia? Tehát a szülőknél vannak ezek a kulcsok, a szülők használják őket, vagy a gyerekek használják őket?
2: Én azt gondolom, hogy elsősorban lehet, hogy a szülőknél vannak ezek a kulcsok, és a gyerekeknél meg különböző élethelyzetekben teszteljük ezeket a kulcsokat, hogy most inkább a bátorítás kulcsára van szüksége, vagy most az iránymutatásra, és kicsit így az apai szerepet, vagy az anyai szerepet, hogy épp melyik sapkába vagyok jelen. Most az edző, vagy a rendőr, vagy most jó zsarú, rossz zsarú, tehát, hogy most melyikre van inkább szüksége. És ha hit kulcsához egy picit visszamehetek a kedves rádió hallgatóval együtt, akkor gondoljuk vele, hogy ki tanított meg imádkozni. nagymama, nagypapa, vagy édesanyja, édesapa.
1: Vagy lehet, hogy senki.
2: Vagy lehet, hogy senki. Vagy lehet, hogy 10 éves volt, amikor először elmondtam az első imát Istennek, vagy a hitoktatóm tanított. És hogy az Istenről milyen képem alakul ki, ez is egy érdekes kép, hogy nagyon sokszor kivetítem a fizikai édesapával való kapcsolatot a jó Istennel is, illetve a jó Istennel való kapcsolat nagyon sokszor meggyógyíthatja az úgynevezett apasebeket is, amit szakirodalomban használ, hogy amit a saját szüleink való kapcsolat okozott sebet a lelkünkben. Van egy érdekes család, Timóteusnak a családja, Pál találkozik ezzel a családdal, egy görög apáról van szó, zsidó anyáról, és azt mondja Timóteusnak, hogy eszembe jut a benned lévő képmutatás nélkül való hit, ami először megvolt nagyanyádban, Loisban, és megvolt anyádban, Eunikében, és meg volt róla győződve, hogy megvan benned is. Milyen jó az, amikor nem csak pénzt örökölünk, hanem hitbeli örökségünk is van, amit átadunk egyik generáció másiknak. 3-4 generáció azt tudja mondani, hogy mi már, mint család megismertük az Istent. Az életünk más irányt vett, mert az Isten belépett a mi családunkba, és a Bibliában rengeteg ilyen történetet találunk, ahol az Isten belépett egy család életébe, és annak hosszú távú következménye volt. Gondoljunk egy Ábrahámra. Meddő házaspár, öreg, és az Isten ad egy ígéretet, hogy a te magod annyi lesz, mint a csillagoknak a száma, vagy a homoknak a homokszemek száma. És ez az egy ígéret megváltoztatta egy egész népet, és azt mondja, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És belép az Isten ebbe a családba, és a meddőből egy új névet kap, hogy sok nép atya lesz Ábrahám, az Ábrámból, az atyából sok nép atya lesz, és a felesége Száraiból meg lesz herceg és uralkodó.
1: De hogy tudjuk felfedezni magunkban, hogy tudják a kedves hallgatók felfedezni magukban ezt a hitet, illetve a hitkulcsra hogyan tudnak rátalálni?
2: Én azt gondolom, hogy nem árt, hogyha a Szentírással nem úgy vagyunk, mint az egyszerű gyermek, amikor megszólal, hogy apa, nem adjuk vissza a Bibliát az Istennek? Miért? Hát azt mondtad, hogy ez az Isten könyve. Igen, fiam, az Isten könyve. De miért adjuk vissza? Hát mert mi úgyse olvassuk. Tehát, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Biblia az öreg mamáknak, öreg papáknak való. Én pedig azt mondom, hogy a fiataloknak is egy térkép az élet minden problémáiban való előigazodáshoz. És talán itt a rádióban lévő szakértői rovat is egy picit ad a kedves rádió hallgatónak ilyen lelki múlságot, lelki tölteléket is, hogy az Isten arra hívott el bennünket, hogy ne csak a szabályokat adjuk át a fiainknak, hanem adjuk át a kapcsolatot is. Az Istennel való kapcsolatot is átadhatjuk a gyerekeinknek. Azt mondja szintén Ábrahámról, mondja a Szentírás, hogy majd ne eltitkoljam-e azt, amit tenni készülök, hiszen tudom, hogy ő majd megparancsolja az ő gyermekeinek, és azok gyermekeinek is, hogy szeressék az Istent. Nem parancsba adjuk azt a gyermekünknek, hogy szeresse az Istent, de tegyük vonzóvá a hitéletet, hogy akárhol éljük meg a hitünket, abból nem maradjanak ki a gyerekeink.
1: Az apa és az anyakulcs kapcsán jutottunk el a hit kulcsához. Kérlek, mondd el még egyszer a könyv szerzőjét és címét, hogyha valaki nem feltehetett.
2: Süveges Gergő, ő írta az apa kulcsot, és a ő felesége, Süvegesné Rudán Margit, az anyakulcsot. Azt írja, hogy Süvegesné Rudán Margit és Gergő 4 lassan felnőtté váló gyermek szülei, és Margit szakemberként is, ADHD tanácsadóként áll a szülők mellett, Gergő pedig az apakulcs alapítójaként apákat segít erősebben kapcsolódni a gyermekükhöz. Az anyakulcsban kettőjük gazdag tapasztalatai összeadódnak, úgyhogy ez ilyen dupla kulcs. Ez a könyv, ez a második könyv.
1: Akkor egyben könyvajánló is volt
2: egyben
1: a mai rovatunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik.
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked.
6: Szép jó napot kívánok mindenkinek. Ma reggel a Máté evangélium a 14. részből a 14-es verset olvasom. És kiment Jézus, látott nagy sokaságot, és megszánta őket, és azoknak a betegeit meggyógyította. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten irgalmas és bűnbocsátó. A 78-as Zsoltárban az van, hogy Isten nem csak irgalmas, hanem hogy tele van irgalommal. Ez igazából megmutatja nekünk, hogy milyen Isten. Az ő irgalma, együttérzése kimeríthetetlen. Az irgalom, az együttérzés az olyan felismerő képesség, ami megindul a másik szenvedésén, azzal a vágyal, hogy enyhítsen a fájdalmán. Tehát ez egy ilyen kényszerítő indítatás, hogy levegye a másikról a fájdalmat. Isten kimutatta az együttérzését, amikor még szeretet nélküliek voltunk, már akkor odaadta értünk Jézus Krisztust, hogy meghalljon a mi bűneinkért. Tehát a felénk érzett együttérzése késztette őt a cselekedetekre. A 103-as Zsoltárban az van, hogy amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Tehát ez az irgalom, együttérzés, ez benne van Istennek a szívében. Jézus szolgálatában is teljesen nyilvánvaló, látható volt. A Biblia elmondja, hogy megindult, együttérzett, szánakozott azokon az embereken, akik ott voltak körülötte, akiket látott, meggyógyította a betegeket, táplálta a sokaságot, megbocsátatta az emberek bűneit. Például egy alkalommal találkozott egy özvegyasszonnyal, aki az egyetlen fiát készült eltemetni, és könyörületre indult, megállította a temetési menetet, és feltámasztotta a férfit. Visszaadta őt az anyjának. Ezt a Lukács 7. részében olvassuk. Tehát az együttérzés, a könyörület, az irgalom, az egy késztető erő, egy olyan képesség, ami cselekedetekre indít. Igazából ez különbözteti meg a szimpátiától. Szimpátiáról akkor beszélünk, amikor szánalmat érzünk, de nem cselekszünk. Tehát ne csak szimpatizálj az emberekkel, hanem indulj meg arra, hogy változás álljon be a helyzetükbe. Mint ahogy a mi mennyei atyánk, legyél tele könyörületességgel, és ez a könyörület, ez az irgalom, együttérzés késztessen téged arra, hogy segítséget nyújts a szükségben levők felé, azok, akik ott vannak körülötted, betegek, vagy bűnbocsánatra szorulnak, Isten kegyelmére szorulnak, és benned van ennek a lehetősége, Isten rajtad keresztül akarja őket megsegíteni, megáldani. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, akkor mondd velem. Drága mennyi atyám, köszönöm, hogy betöltötted a szívemet a te szereteteddel, kedvességeddel, együttérzéseddel, irgalmaddal. Mint Jézus, én is könyörületességre, irgalmasságra indulok azért, hogy enyhítsem mások szenvedését azáltal, hogy megosztom a te szeretetednek a jó hírét velük, és lépéseket teszek arra, hogy az ő fájdalmaik enyhüljenek, hogy meggyógyuljanak, hogy helyreálljanak. Köszönöm, hogy amint ezt teszem, csodák követnek. Jézus nevében. Amen.
4: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
3: Reggeli Kávé Mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. 4. fejezet. Ti pedig, akiknek szolgáitok vannak, bánjatok jól és igazságosan velük, hiszen nektek is van uratok a mennyben. Az Isten imádásában és az imádkozásban legyetek mindig kitartóak, éberek és hálás szívűek. Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat, hogy üzenetét elmondhassuk. Imádkozzatok, hogy elmondhassuk a titkos igazságot magáról, Jézus Krisztusról. Emiatt a titkos igazság miatt vagyok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam elmondani az embereknek, ahogyan kell. Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket. Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek hozzájuk. Akkor majd mindig tudni fogjátok, kinek mit is válaszoljatok. Tükikusz majd elmondja nektek, mi történt velem, és hogyan vagyok. Ő az én szeretett testvérem, aki az Úrnak hűségesen szolgál velem együtt. Éppen azért küldöm most őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és így megvigasztaljon benneteket. Velem egy hűséges és szeretett testvérünk is, Onézimosz, aki közétek tartozik. Ők majd elmondanak nektek mindent, ami velünk történt. Köszönt benneteket Arisztarkosz, aki velem együtt raboskodik, és Márk, Barnabás unokatestvére is. Márkról már írtam nektek, fogadjátok őt szeretettel, amikor megérkezik hozzátok. A zsidók közül köszönt titeket Justus, akinek a másik neve Jézus. Csak ők dolgoznak velem együtt Isten királyi uralmának kiterjesztésében. Ők viszont valóban nagy vigasztalást jelentenek a számomra. Epafrász, aki közétek tartozik, szintén köszöntését küldi. Ő is Krisztus Jézus szolgája, aki imádságaiban állandóan küzd értetek. Azért imádkozik, hogy szellemileg érettek legyetek, és minden helyzetben egészen biztosan tudjátok, hogy mi az Isten akarata. Bizony, nagyon sokat fáradozik értetek és azokért is, akik Laodiciában és Hierápolisban laknak. Köszönt még benneteket Lukács doktor, ami kedves barátunk, és Démász is. Köszöntsétek a Laodiciában élő testvéreket, valamint Nimfát és a házánál levő gyülekezetet is. Miután fölolvastátok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy olvassák föl a Laodicea gyülekezetben is. Ti pedig vegyétek át és olvassátok fel azt a levelet, amit a laodiceai gyülekezetnek írtam. Mondjátok meg Arkipposznak, legyen gondod arra a szolgálatra, amit az Úr bízott rád, és azt gondosan végezd. Ezt a köszöntést én, Pál írom saját kezemmel. Emlékezzetek rám, mert most börtönben vagyok. Az Úr kegyelme maradjon veletek.
0: Pál kolossebeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Szép jó napot kívánok mindenkinek. Ma reggel a Máté evangélium a 14. részből a 14-es verset olvasom. És kiment Jézus, látott nagy sokaságot, és megszánta őket, és azoknak a betegeit meggyógyította. A Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten irgalmas és bűnbocsátó. A 78-as Zsoltárban az van, hogy Isten nem csak irgalmas, hanem hogy tele van irgalommal. Ez igazából megmutatja nekünk, hogy milyen Isten. Az ő irgalma, együttérzése kimeríthetetlen. Az irgalom, az együttérzés az olyan felismerő képesség, ami megindul a másik szenvedésén, azzal a vággyal, hogy enyhítsen a fájdalmán. Tehát ez egy ilyen kényszerítő indítatás, hogy levegye a másikról a fájdalmat. Isten kimutatta az együttérzését, amikor még szeretet nélküliek voltunk, már akkor odaadta értünk Jézus Krisztust, hogy meghaljon a mi bűneinkért. Tehát a felénk érzett együttérzése késztette őt a cselekedetekre. A 103-as Zsoltárban az van, hogy amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az apa a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Tehát ez az irgalom, együttérzés, ez benne van Istennek a szívében. Jézus szolgálatában is teljesen nyilvánvaló, látható volt. A Biblia elmondja, hogy megindult, együttérzett, szánakozott azokon az embereken, akik ott voltak körülötte, akiket látott, meggyógyította a betegeket, táplálta a sokaságot, megbocsátatta az emberek bűneit. Például egy alkalommal találkozott egy özvegyasszonnyal, aki az egyetlen fiát készült eltemetni, és könyörületre indult, megállította a temetési menetet, és feltámasztotta a férfit. Visszaadta őt az anyjának. Ezt a Lukács 7. részében olvassuk. Tehát az együttérzés, a könyörület, az irgalom, az egy késztető erő, egy olyan képesség, ami cselekedetekre indít. Igazából ez különbözteti meg a szimpátiától. Szimpátiáról akkor beszélünk, amikor szánalmat érzünk, de nem cselekszünk. Tehát ne csak szimpatizálj az emberekkel, hanem indulj meg arra, hogy változás álljon be a helyzetükbe. Mint ahogy a mi mennyei atyánk, legyél tele könyörületességgel, és ez a könyörület, ez az irgalom, együttérzés késztessen téged arra, hogy segítséget nyújts a szükségben levők felé, azok, akik ott vannak körülötted, betegek, vagy bűnbocsánatra szorulnak, Isten kegyelmére szorulnak, és benned van ennek a lehetősége, Isten rajtad keresztül akarja őket megsegíteni, megáldani. Most elmondok egy imát, ha szeretnéd, akkor mondd velem. Drága mennyi atyám, köszönöm, hogy betöltötted a szívemet a te szereteteddel, kedvességeddel, együttérzéseddel, irgalmaddal. Mint Jézus, én is könyörületességre, irgalmasságra indulok azért, hogy enyhítsem mások szenvedését azáltal, hogy megosztom a te szeretetednek a jó hírét velük, és lépéseket teszek arra, hogy az ő fájdalmaik enyhüljenek, hogy meggyógyuljanak, hogy helyreálljanak. Köszönöm, hogy amint ezt teszem, csodák követnek. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben, akiben van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek a bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet nagy bőséggel közölt velünk, minden bölcsességgel és értelemmel. Megismertette velünk az ő akaratának titkát, az ő jó kedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennybe vannak, és mind amelyek a földön vannak. Ő benne, akiben vettük is az örökséget, eleve elrendelve, annak eleve elvégzése szerint, aki mindent az ő akaratának tanácsából cselekszik, hogy legyünk mi az ő dicsőségének a magasztalására, akik előre reménykedtünk a Krisztusban. Ő benne, akiben ti is, miután hallottátok az igazságnak beszédét, üdvösségetek evangéliumát, amelyben hittetek is, ellettetek pecsételve az ígéretnek a Szent Szellemével. Ő a záloga a mi örökségünknek, Isten saját népének megváltására és az ő dicsőségének magasztalására. Azért én is, hallva a ti hiteteket az Úr Jézusban és minden szentekhez való szereteteteket, nem szűnöm meg hálát adni értetek, és emlékezek rátok az én könyörgéseimben, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atya, adjon nektek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében, és világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az ő elhívásának a reménysége. Mi az ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek közt. És mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalmas erejének, munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor föltámasztotta őt a halálból. Odaütötte őt maga jobbjára a mennyben, fölül minden fejedelemségen és hatalmasságon, minden erőn és szellemi úron, minden néven, amely csak neveztetik, nem csak ezen a világon, hanem az elkövetkezendőben is. És mindent odavetett az ő lábai alá. Ő tette mindenek fölé az egyház fejévé, amely az ő teste és az ő teljessége, aki mindent betölt mindennel.
1: Pál efezusbeliekhez írt levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Első rész. Pál, Jézus Krisztus apostola, Isten akaratából, az Efezusban levő és Krisztus Jézusban hívő szenteknek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak atya, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne, a világ teremtése előtt, hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte, a szeretete által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Pál apostolnak az Efezus beliekhez írt levele. Második rész. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor e világ életmódja szerint éltetek. Igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a szellemhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival, és követtük a test és az érzékek hajlamait. És a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten gazdag volt irgalomban. Az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, megelevenített a Krisztussal együtt, kegyelemből van az üdvösség, és vele együtt föl is támasztott és a mennyekbe föl is ültetett Krisztus Jézussal, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából a Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van az üdvösségünk hitáltal. Ez nem tőlünk van, Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekből van, hogy senki se dicsekedjen. Mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket már előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, vagyis körülmetéletlenek a körülmetéltek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek. Izrael közösségétől idegenek voltatok, és mint az ígéret szövetségein kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek ebben a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távolvalók voltatok, közel kerültetek a Krisztus vére által, mert ő a mi békességünk. Ő, aki a két nemzetséget egyétette, egybeszerkesztette, és az ő testében lerontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenítette. Azért, hogy békességet szerezve, ezt a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette és kibékítette mindkettőt egy testben, az ő testében az Istennel, miután a kereszt által megölte az ellenségeskedést önmagában. És eljött, és békességet hirdetett nektek, a távol levőknek, és békességet hirdetett a közelvalóknak is. Mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy szellemben az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek, és Istennek a családja. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a szellem által.
4: Pál Efezusbeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: really been good. And I found out that no matter what's happening, the Lord is my refuge. He is my strength, a very present help in trouble. How many of you know he's your refuge tonight? Look at your neighbor and tell him, he is my refuge. He is my strength. He's a very present help in trouble. Come on, let's praise him in here.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sans műsorán.
4: Pál apostol Efezus beliekhez írt levele, harmadik rész. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja értetek a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme elhívásáról és megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra. Amikor kijelentésével megismertette velem a titkot, ahogy már előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan is értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és profétáinak a szellem által. Tudnélik a pogányok örökös társaink, velünk együtt egy test, és velünk együtt részesek az ígéretekben is Krisztus Jézusért, az evangélium által. És ennek lettem szolgájává, az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített is engem. Nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak is hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. És hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi annak a titoknak megvalósulási rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt, az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizalommal, a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Ezért meghajtom térdeimet az Atya előtt, akiről nevét kapja minden atyaság, család és nemzetség menjen és földön, hogy adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjön bennetek a belső ember az ő szelleme által, hogy a Krisztus lakjon a szívetekben hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, képesek legyetek fölfogni minden szentekkel együtt, mi az ő jóságának szélessége, hosszúsága, magassága és mélysége. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet fölül haladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Aki pedig mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, azé a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, és örökkön örökké. Amen.
1: Pál Efezusbeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: That's exactly how we do it in the Chocolate Church.
1: Neked szól.
2: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sans.
3: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 12. részét hallhatjuk, melyben Ellen Vincent tanít.
4: Well, praise the Lord.
5: Dicsőség az Úrnak.
4: Amen. Well, I feel I've got a very clear focus for us this morning. And I want to skim a lot of scripture. I'm not going to read it all.
5: Nem fogok minden Biblia verset felolvasni.
4: And I know that you will be familiar with the stories.
5: Mert tudom azt, hogy számotokra ismerősek ezek a történetek.
4: What I felt God laying upon my heart was this.
5: Úgy érzem, hogy Isten azt helyezte a szívemre.
4: That there comes, he's a God that works precisely to time.
5: Isten egy olyan Isten, aki precíz időzítés szerint dolgozik.
4: We don't always understand his delays.
5: Mi gyakran nem értjük, és úgy tűnik számunkra, mintha késlekedne.
4: When his time comes to move, he moves.
5: Amikor eljön annak az ideje, akkor ő mozog, ő megmozdul,
4: and we don't know why it suddenly becomes the right time. Not always do we understand that.
5: Nem tudjuk, hogy miért pont abban az időpontban.
4: I mean, for example, when the children of Israel had been in captivity in Egypt for 430 years.
5: Például amikor Izrael népe Egyiptom földjén fogságban volt 430 éven keresztül.
4: Suddenly the time came to.
5: Hirtelen eljött az ideje annak, hogy megszabaduljanak a fogságból.
4: And if they had been willing in that hour of opportunity, they could have been into their inheritance.
5: És ha abban a pillanatban fel lettek volna készülve, akkor nagyon rövid időn belül bejuthattak volna az örökségükbe. Mindazok az ígéretek, amiket Mózes kapott, és eljuthattak volna arra a földre, amit megígértek
4: Isten.
5: Hirtelen eljött az idő, amikor el kellett foglalniuk az örökségüket.
4: Exodus chapter 12.
5: A 2. Mózes 12. fejezetében olvassuk.
4: It was 430 years to the very day.
5: 430 év telt el eddig a napig. A fogságból.
4: And it was on the 14th day of the month of Nisan.
5: Ez Nisan hónapnak a 14. napja volt.
4: That he inaugurated the Passover.
5: És akkor rendelte Isten a páskát.
4: And they were to take a lamb.
5: Kellett fogniuk egy bárányt.
4: To kill it.
5: Meg kellett ölni.
4: In the evening they were to roast it.
5: Az este folyamán meg kellett sütni.
4: All of it and leave nothing to the morning.
5: És meg kellett enniük a teljes bárányt, nem hagyhattak belőle semmit reggelre.
4: Several times in this conference already.
5: Ez is már többször említettük ezen a konferencián.
4: And as I'm sure you understand, all these things were powerful prophetic pictures of the Lord Jesus Christ.
5: Biztos vagyok abban, hogy megértettétek, hogy mindezek az Úr Jézus Krisztusnak az erőteljes profétai előképei.
4: That he was to become was typified in the Passover lamb which they killed on that occasion.
5: Azt a bárányt, amivé ő vált, Jézus Krisztus, azt jelképezte ez a páska bárány.
4: Well, that was on the 14th day of Nisan.
5: Ez Nisan hónapnak a 14. napján történt.
4: And then they were told that they were to put quickly get their belongings because on the 15th they were on the move, they were on a journey.
5: Isten azt mondta nekik, hogy gyorsan készüljenek, összeszedjék össze a cuccaikat, mert 15-én indulniuk kell.
4: Changed.
5: És a nyelv
4: when
5: megváltozott.
4: They were just slaves in a under the rule of Egypt for so many years.
5: Mert olyan hosszú ideje voltak már rabszolgaságban Egyiptomban.
4: They had no real sense of identity.
5: Nem volt igazi megértésük a függetlenségre, nem volt megfelelő önértékelésük.
4: Financially they were very poor.
5: Anyagi értelemben nagyon szegények voltak.
4: And then God so acted that the Egyptians gave them vast amounts of gold and silver.
5: Isten pedig azt úgy alakította a dolgokat, hogy az egyiptomiaktól aranyat és ezüstöt kaptak, és így gazdaggá váltak. De meg kell értenetek, hogy mind ezek a dolgok az Úr Jézus Krisztusról beszélnek.
4: and the day when he would come as the Lamb of God.
5: És arról a napról, amikor ő el fog jönni Isten bárányaként.
4: The language about them changed.
5: Aztán a nyelvük megváltozott, a beszédük.
4: A rabble of slaves. And now they were called the army of the Lord.
5: Korábban rabszolgáknak nevezték őket, innentől kezdve pedig Isten hadseregének hívták őket.
4: They were to go through enemy territory on their way to their inheritance.
5: Mert arra készültek, hogy ellenséges területeken kell áthaladniuk ahhoz, hogy elfoglalhassák az örökségüket.
4: Was the way of the Philistine.
5: A közvetlen cél az a filiszteusok földje volt.
4: A fierce, warlike people that had been harassing them for centuries.
5: Olyan félelmetes emberek, akik évszázadokon keresztül ott laktak, ott éltek, de azt mondta nekik Isten,
4: the enemies could not stand before them,
5: hogy az ellenség nem tud ellenetek állni,
4: and they could go straight through and they would destroy them on the way to their inheritance.
5: És képesek lesztek egyenesen átmenni az ő területeiken, és megsemmisíteni az ellenségeket.
4: And it meant going to war.
5: Tehát háborúba indult a nép, és uralkodniuk kellett, le kellett győzniük az ellenségeiket, a lábaik alá kellett őket vetni,
4: and then coming to the bank of Jordan and crossing over into the promised land.
5: És utána következett a Jordán folyó partja, és ott kellett átkelniük az ígéret földjére.
4: We're told in scripture that the direct journey would only have taken them 11 days.
5: Azt mondja az írás, hogy a közvetlen egyenes út 11 napba telt volna oda.
4: But when they were told this,
5: amikor Isten ezt mondta nekik,
4: they absolutely refused to believe it was possible.
5: Teljesen egyáltalán nem hittek abban, hogy ez lehetséges.
4: They said, we, you know, we heard it several times mentioned in this conference. We're grasshoppers in our own eyes.
5: Ahogyan már elhangzott itt a konferencián, azok az óriások szemeiben olyanok voltnak, tűntek, mint a szöcskék,
4: és
5: saját magukra is így tekintettek, és félelmetes óriások voltak azon a földön. Olyan őslakosok, akik már régóta ott laktak, és nem tudták elhinni azt, hogy oda be tudnak menni, be tudnak jutni.
4: And so they missed their hour of opportunity.
5: Hello. Ezért elmulasztották a lehetőségnek az óráját, a megfelelő
4: so
5: pillanatot arra, hogy oda bejussanak.
4: Period to wander around in the wilderness.
5: És három hónapos időt adott nekik Isten arra, hogy ott a pusztában
4: bolyongtak.
5: Az egyiptomiak kirúgták őket, elzavarták őket, amikor az első szülötteik meghaltak.
4: They loaded them with gold and silver, so they were now rich.
5: Odaadták nekik az aranyukat, ezüstjüket, ezért az izraeliták gazdagon távoztak. De megtagadták, tehát nem mentek be az ígéret földjére. Három hónapos pusztai bolyongás után Isten összegyűjtötte őket. Erről beszél az apostolok cselekedete 19. fejezetben.
4: He will build them into build the great city of Jerusalem.
5: Azt akarta Isten, hogy az ő
4: népeivel legyen,
5: hogy Jeruzsálemet megépítsék, és annak a falait
4: újraépítsék. They will become a kingdom and a priesthood to their God.
5: Hogy ők az ő Istenük királyságává és papságává váljanak. Hogyha ők engedelmeskedtek volna Istennek, akkor nem lett volna szükség, és nem is lett volna a lévitai papság. Kérlek, értsétek ezt meg.
4: Should together be his kingdom.
5: Isten terve mindig az volt, hogy az ő népe együttesen képezze az ő királyságát.
4: Should together be a priesthood unto their God.
5: És az ő egész népe együtt legyen papság Istene számára.
4: So the call to become priests and kings to God was there in Exodus 19.
5: A 2 Mózes 19. fejezetében már ott van az erre való elhívás, hogy mindannyian királyi papság legyenek.
4: You don't want to live like that for the rest of your life, do you?
5: Nem kell az életek hátra lévő részében úgy élni, hanem ez a lehetőség, ez rendelkezésünkre áll. hogyha bejöttök az én uralkodásom és kormányzásom hatalmam alá, akkor azzal harcos emberekké váltok, amire elhívtalak benneteket, és bírni fogjátok a földeteket, és egy csodálatos várost adok nektek, Jeruzsálemet, és onnantól kezdve el fogjátok terjeszteni az én királyságomat az egész földszínén. De az izraeliták azt mondták, hogy nem vagyunk erre képesek. És tudjátok, hogy végül az egész generáció meghalt a pusztában. Milyen eleven képe ez a gyülekezeti életnek.
4: Just having meetings and blessing each other, but we don't do anything.
5: Amikor a pusztában futjuk a köreinket, és járunk az összejövetelekre hétvégén, de semmit nem teszünk annak érdekében, hogy az ígéreteinknek a földjére bejussunk és azt elfoglaljuk. És megtagadjuk azt, hogy Istennek a harcos népévé váljunk. És úgy gondoljuk, hogy a városaink azok túlságosan megerősítettek, és nem vagyunk képesek legyőzni azt az ellenállást, ami velünk szemben áll. Ezért a mi ősapáink, nagyapáink generációi, nemzedékei meghaltak a pusztában. Volt különösen a 20. században több mozdulása is Istennek,
4: the next generation just become wilderness dwellers.
5: De nem örökítették ezt át a következő generációra, ezért a következő generáció tagjai épp úgy a pusztában róták a köreiket.
4: He sent out the spies, remember that?
5: Emlékeztek arra, amikor kiküldték a kémeket, Mózes?
4: Twelve came back.
5: 12 kém visszajött.
4: 10 gave a very negative report.
5: 10 közülük negatív. Negatív módon beszéltek az ígéret földjéről. Ők mondták azt, hogy olyanok voltunk az óriások szemeiben, mint a szöcskék. És egyedül Józsué és Káleb volt, aki azt mondta, hogy el tudjuk azt foglalni. És emiatt Józsuén és Káleben kívül senki nem ment be közülük. És ők voltak azok aztán, akik a következő generációval együtt be tudtak menni az ígéret földjére, és el tudták azt foglalni. Sok csodálatos előkép van ebben, amit elmagyarázhatnék, ha lenne
4: időm.
5: Abban az időben a legnagyobb örömünnep a zsidó nép életében.
4: So even in the wilderness he was teaching and preparing them
5: for what
4: lay ahead.
5: Elfoglalták az ígéret földjét, és amikor a pusztában jártak, akkor tudták, hogy mi vár rájuk. Egy olyan dolog, amit úgy érzem, hogy meg kell említenem, gyorsan a következő.
4: They were to take a sheaf of barley.
5: Páska idején kellett fogniuk egy
4: which was not yet ripe.
5: Egy kötés gabonát.
4: They were to take this sheaf of barley and wave it before the Lord as part of the feast of Passover.
5: Meg kellett lengetniük azt az árpát az Úr előtt.
4: In anticipation of the harvest which was to come.
5: És ez az előképe volt annak az aratásnak, ami jönni fog.
4: Because it was 3 months later that harvest began.
5: Mert 3 hónappal később következett az, amikor az aratás elkezdődött.
4: Of the harvest was always the barley harvest.
5: És az aratás az mindig az árpa aratással kezdődött.
4: After the barley harvest,
5: aztán az árpa aratást követően
4: came all the other grain harvests,
5: következett az összes többi gabona betakarítása,
4: then came the fruit harvests,
5: és ezt követően jött a gyümölcsöknek a szüretje,
4: finally the wine harvest.
5: És végül a szőlő szüret.
4: And this went on between Passover and the Feast of Tabernacles, which was in the autumn, the fall.
5: És ez zajlott a zsidók ünnepeiben is, a Páskától egészen a sátorok ünnepeig, ami ősszel van.
4: Amikor at the time when you reaped the barley harvest.
5: A pünkös ünnepét az akkor volt, amikor az árpa aratás.
4: Powerful sign of the Holy Spirit.
5: Az árpa az írásokban a Szent Szellemnek az erőteljes előképe.
4: At Calvary,
5: a Kálvárián,
4: and through the cross,
5: és a kereszt által,
4: we're already told to look forward to the day when you could be filled and baptized with the Holy Spirit.
5: Előre nézhetünk arra, amikor betöltekezünk a Szent Szellemmel.
4: One of the precious stories of the Old Testament is the story of Boaz and Ruth.
5: Az egyik kedves története az Ószövetségnek Boaz és Ruth története.
4: When Naomi had to leave Bethlehem and go into
5: amikor Naóminak el kellett hagynia Betlehemet,
4: where did you go to? Sorry.
5: És el kellett mennie onnan az éhínség miatt.
4: To the land of the Moabites.
5: A Moabiták földjére.
4: She went from Bethlehem and had to flee. Naomi did when her.
5: El kellett hagynia Betlehemet Naóminak.
4: And she went to the land, and there was Boaz and there was Ruth.
5: És ott volt Boaz és Ruth.
4: And Boaz took Ruth and made her his bride. You know the story.
5: Ismeritek a történetet, hogy Boaz milyen körülmények között hagyott a feleségül Ruthot.
4: She was not a Jew.
5: Ruth Moabita volt, nem Izrael
4: néptől,
5: nem zsidó volt. De nagyon megszerette Naomit.
4: She just come to honor her mother-in-law. But she came to say, no, I'm not going to leave you.
5: Nagyon nagyra értékelte az anyósát, és azt mondta, hogy nem hagylak el téged.
4: She went back to her own people, kissed her, went back to her own people.
5: A másik két menye az elhagyta őt, miután a férjeik meghaltak, és visszamentek a saját népükhöz. Aztán eljött annak az ideje, hogy Naomi visszatérhetett Betlehembe.
4: But Ruth said, no, I'm going with you.
5: És Ruth azt mondta, hogy én veled megyek.
4: Your people will become my people.
5: A te néped az én népem.
4: Your God will be my God.
5: A te istened az én istenem.
4: And where you die, I will die.
5: És ahol te meghalsz, ott fogok meghalni én is.
4: Of Christ.
5: Ez Krisztusnak a csodálatos képe.
4: And his church. Amen.
5: És a gyülekezetnek. Well,
4: but Ruth was content just to go into the harvest fields, and it was allowed to pick up any remnants of the harvest grain which were not gathered in by the reapers.
5: És Ruth kijárt az aratás idején a földekre, és összeszedte az elhagyott gabonafejeket, amit az aratók elhagytak.
4: She went into the fields of Boaz.
5: Boaz földjeire járt ki gabonát gyűjteni.
4: Deliberately leave handfuls for her on purpose.
5: És Boaz pedig megengedte neki, hogy nyugodtan szedegessen
4: grain to keep herself alive.
5: Ott gabonát, és így ilyen módon képes volt annyi gabonát összegyűjteni, amiből fent tudta tartani magát. Ez a képe annak, ahol a gyülekezet tart. Csak annyit használunk a Szent Szellemből, amennyi az életben maradásunkhoz szükséges. De amikor Ruth ígéretet tett Boaznak, és végül feleségül ment hozzá,
4: the first thing he did,
5: az első dolog, amit tett,
4: hold out her shawl,
5: az volt, hogy terjessze ki az ő zsákját, vagy azt az anyagot, amiben vitte az gabonát. Majdnem 100 kilónyi gabonával töltötte meg. Képzeljétek csak el.
4: What he was saying is, I want a bride who's overwhelmingly rich with the power and life of the Holy Spirit.
5: Egy olyan mennyasszonnyá vált így Ruth, aki súlyos módon túl volt terhelve a Szent Szellemmel, ahogy
4: tetszik.
5: És
4: amen. And that's to be our heart.
5: Ez kell, hogy legyen a mi szívbeli hozzáállásunk is. Amen.
4: So we come on into this generation that went in under the leadership of Joshua and Caleb.
5: Tehát jött ez a generáció Izraelben, akik Józsué és Kálev vezetése alatt bementek az ígéret földjére.
4: This was a new generation.
5: Ez egy új generáció volt.
4: And under his powerful, inspired leadership, they possessed about one third of the land that was allocated to them.
5: Az erőteljes vezetőség, Józsué erőteljes vezetése alatt elfoglalták az ígéret földjének több mint a harmadát. De mivel nehézségekkel szembesültek, ezért nem tudták az egészet elfoglalni.
4: Joshua was driving them, they were obedient to the vision that God had given them.
5: Amíg Józsué vezette őket, addig engedelmesek voltak Isten vezetésének.
4: What we have to see, it was not really in their hearts.
5: De azt látnunk kell, hogy ez nem igazából a népnek a szívéből jött.
4: As soon as Joshua died,
5: és ezért amint Józsué meghalt,
4: the elders who knew him,
5: és azok a vének, akik ismerték őt,
4: the people backslided the most appalling, sinful, wicked backsliding that you can read in the history of God's people.
5: Az emberek visszacsúsztak, és egy olyan bűnös életmódba kerültek vissza, ami Izrael története során talán a legrosszabb. Ez lehetséges egy erőteljes vezetőnek. Lehet, hogy a ti gyülekezetetekben is egy Józsué típusú vezetőség van.
4: While you are around and driving the church, it does the right thing and is doing having the right activity.
5: Amíg ott vagytok és ti vezetitek a gyülekezetet, addig a megfelelő tevékenységet folytatja a gyülekezet. Engedelmeskednek nektek és alávetik magukat a vezetőség vezetéseteknek.
4: Is not really in their hearts.
5: De a tűz nincs ott valóban a szívükben.
4: Can you hear what I'm saying?
5: Halljátok, amit mondok.
4: And so while you're there, while you're driving the thing,
5: amíg ott vagytok, és amíg ti személyesen vezetitek a dolgokat,
4: then there's success,
5: addig sikeresek.
4: God's kingdom is coming and they're doing apparently a good job.
5: És Isten királysága jó részt működik.
4: And I've seen this happen in quite a few situations over my over 50 years of ministry.
5: Az elmúlt 50 éves szolgálatom során elég sok helyen láttam és
4: tapasztaltam.
5: Ezért teszünk nagy hangsúlyt ezen a konferencián
4: arra,
5: hogy nem elég az, hogy mi személy szerint tűzben égjünk és apostoli módon vezessük a gyülekezeteinket, hanem felelősségünk az, hogy olyan fiakat képezzünk, akik kétszer olyan szenvedélyesek az Úrért, mint amilyenek mi vagyunk.
4: Amen.
5: Amen.
4: Now, all these things I've said very quickly, and I hope and you, I'm sure, need to meditate on these.
5: Mindezek a dolgok, amikről most nagyon gyorsan beszéltem nekek, úgy gondolom, hogy ezeken kell, hogy gondolkodjatok.
4: Now, Jerusalem could have been the center of God's kingdom.
5: Jeruzsálem lehetett volna Isten királyságának a központja.
4: And the Jews could have been his people to bring the whole world to under his rule and kingdom government.
5: És a zsidóknak kellett volna annak a népnek lenni, akik az egész világot Isten királyságának az uralma alá hajtották volna.
4: They failed in their mission.
5: De elbuktak ebben az elhívásukban.
4: It was only temporary.
5: Még Józsué is csak időlegesen tudott.
4: The people reverted to even worse sin and backsliding than they were in before.
5: Tudta vezetni a népet, és az ő halála után a nép rögtön teljesen visszacsúszott ugyanazokba a bűnökbe, amikbe korábban voltak. Mert a tűz nem volt ott az ő szívükben.
4: Amen.
5: Amen.
4: And then I want to move on now quickly to the New Testament.
5: Most szeretnék gyorsan az Új Szövetségre áttérni.
4: Here is Jesus in Jerusalem.
5: Ott van Jézus Jeruzsálemben.
4: I'm not going to turn to the scriptures, you know them very well.
5: Nem fogok oda lapozni az írás helyekhez, mert nagyon jól ismeritek őket. Három és fél évig.
4: Jesus for 3.5 years lived the fullness of God's eternal life before them.
5: Jézus három és fél éves földi szolgálata során Isten örök életét érte előttük, csodálatos, hatalmas csodákat tett, látták az ő csodálatos életét. Mégis csak egy nagyon kis százalék az embereknek volt hajlandó kifizetni annak az árát, hogy hozzá csatlakozzon.
4: And the scribes and the Pharisees, the government of the city and of the nation rejected him.
5: Az írástudók és a farizeusok és a nemzet vezetői kivetették, megtagadták őt.
4: Now the time has come.
5: De eljött az idő,
4: God's time
5: Isten időzítése,
4: to go to the cross,
5: Jézus számára, hogy a keresztre menjen,
4: the opportunity of Jerusalem is quickly going to pass away.
5: És Jeruzsálemnek a lehetősége az gyorsan elmúlt.
4: Comes to the end of his ministry,
5: amikor Jézus a szolgálatának a végére ért,
4: and prepares to give his life as a sacrifice on the cross,
5: és felkészült arra, hogy az életét áldozza a kereszten,
4: in the New Testament,
5: az Új Szövetségben,
4: you read some tragic passages where Jesus is weeping over the city of Jerusalem.
5: Olvashattok néhány tragikus üzenetet arról, hogy Jézus sírt Jeruzsálem felett, egy csodálatos, csodálatos templomot építettek ott, 51 néhány évig tartott. Még befejezték.
4: The relative restoration that Israel had experienced under the rule of Herod working for the Romans.
5: Mutatták Jézusnak azt a templomnak a dicsőségét, ami egy relatív helyreállítását jelentette Jeruzsálemnek Heródes idejében a római uralom alatt.
4: When their king came,
5: amikor az ő királyuk eljött,
4: they refused to recognize him.
5: Akkor megtagadták, nem ismerték fel őt, nem fogadták el őt.
4: But if only they had submitted to him,
5: de ha alávetették volna magukat neki,
4: God would have established the kingdom of God in Jerusalem, and it would have gone out from there to reach the rest of the world.
5: Akkor Isten megalapíthatta volna az ő királyságát Jeruzsálemben, és onnantól kezdve az elterjedhetett volna az egész világra.
4: The Jews had the first opportunity.
5: A zsidók elveszítették az első lehetőségüket, mert akkor volt a lehetőség órája. De nem ismerték fel az időt, a meglátogatások idejét, és elszalasztották a lehetőségüket. És Jézus emiatt sírt ő felettük. Azt mondta, ó Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a profétákat, megkövezted azokat, akik hozzád küldettek.
4: How many times I would have gathered you as a mother hen gathers her chickens and protects them with her wings so that no harm will come to you.
5: Hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint a kis csirkéket a kotlóstyúk maga alá, hogy megoltalmazzalak benneteket. Ezt akarta tenni.
4: Now you've missed your hour of opportunity.
5: De elmulasztottátok a meglátogatásotok, a lehetőségetek óráját.
4: And instead of being the glorious, powerful center of the kingdom, this city of Jerusalem and these buildings are going to become a heap of rubble.
5: És ahelyett, hogy Isten királyságának a dicsőséges központjává válhatott volna, romokká vált, romokká lett a város később. Ezért sírt Jézus a várostól. Elmulasztottátok a meglátogatások idejét, a lehetőségetek idejét, és a városnak, amire egy dicsőséges jövő várhatott volna, emiatt aztán később lerombolták. Amilyen Európa is.
4: Saying that to some of the cities that we represent here.
5: Európa számára is néhány több város számára, amik itt képviselhetők. Itt van az idő, én San Antonióban, Texasban.
4: To labor over that this does not happen to them.
5: Élek, és öt olyan városra vagyok kapcsolatban, akikkel együtt dolgozunk.
4: And then certain cities in Europe.
5: És van néhány város Európában is.
4: My heart breaks for these cities.
5: És a szívem megtört ezekért a városokért, és agóniában vagyok ezekért a városokért.
4: Several times and we've had special prayer in the evenings for these cities.
5: És az esti összejöveteleken együtt imádkoztunk ezekért a városokért.
4: But I'm speaking to you about the city that you come from.
5: De most hozzátok szólok, és az rajtatok keresztül a városokhoz, ahonnan vagytok.
4: An hour of opportunity.
5: Most van a lehetőségetek órája.
4: But that hour will not be there forever.
5: De ez a lehetőségnek az órája nem tart örökké.
4: If we don't move quickly in response to what God is saying.
5: Hogyha nem mozdultok gyorsan rá arra, amit Isten mond nektek.
4: Instead of a transformed city,
5: akkor ahelyett, hogy átalakulna a városotok,
4: city spiritually and physically and economically will become a heap of ruins.
5: Akkor a város szellemileg, gazdaságilag romhalmazzá fog válni.
4: We can't play around.
5: Nincs már időnk arra, hogy játszadozzunk. Nem az az elhívásunk, hogy játszunk, hanem az az elhívásunk, hogy harcosok legyünk. És ezeké harcosokká kell válnunk. Még egy dolog, amit gyorsan szeretnék elmondani. Amikor Józsué első fejezet harmadik versében
4: possessing their possession, I'm sorry.
5: Készül bevezetni a népét az örökségébe.
4: There's a statement there that I want to explain more fully.
5: Van ott egy megállapítás, amit szeretnék teljesen módon kifejteni. Isten azt mondja Józsuénak,
4: every piece of land that you place your foot upon,
5: minden darab föld, amire a lábadat ráteszed,
4: I have given it to you.
5: mindazt neked adtam.
4: Now that's a very important scripture to understand.
5: Ez egy nagyon fontos Biblia vers, amit meg kell érteni.
4: Every square foot of your inheritance, if you place your foot upon it,
5: minden négyzetcentiméter föld, amire a lábadat ráteszed,
4: then I've given it to you.
5: Azt neked adtam.
4: And in the Hebrew text,
5: az eredeti héber szövegben egy meghatározott szó van erre.
4: Kind of bows which the Jewish people carried.
5: Ez arra a lábbelire utal, amit a zsidó emberek viseltek.
4: Now the Jews were famous for their particular bow, which was called a long bow.
5: Ismertek voltak a zsidó emberek arra a
4: long bow,
5: lábbeliről, amit viseltek.
4: That you couldn't carry it on your shoulder.
5: Ez egy olyan dolog.
4: You had to unstring it to carry it on your shoulder.
5: Ez nem lábbeli volt, valami más ruhadarab lehetett.
4: And when you wanted to get yourself ready for war,
5: amikor ez egy ruhadarab volt, ami hossz volt,
4: and sensed that they were going to come into engagement with the enemy at any moment,
5: és hogy a háborúba kellett menniük és szembe kellett szállni bármelyik pillanatban az ellenséggel, akkor megálltak,
4: put their foot on the ground,
5: megvetették a lábukat a földön,
4: put the bow into the foot, and they would bend the bow and string the bow, put an arrow in the bow, and now they would go forward with an arrow ready to shoot.
5: És egy a nyilat és az tehát az íjukat meghajtották, beakasztották a húrt, és készek voltak arra, hogy lőjenek. Tehát egy fegyver volt. Ahogy bementek a földre, tehát amikor egy háborús helyzetbe kerültek, bementek elfoglalni a földet, akkor oda nem mehettek be ilyen laza séta módjára, hanem felkészített fegyverrel kellett menniük, hogy bármelyik pillanatban tudjanak nyillal lőni az ellenségre. A zsidóknak a nyilai azok sokkal hatékonyabbak voltak a filiszteusokéhez, 100 méterrel messzebbről tudtak lőni, mint a filiszteusok. És régebben a Nagy-Britanniában a briteknek is ilyen hatékony nyilaik voltak. A briteknek voltak ilyen messzire hordó nyilaik, és a franciákkal és a spanyolokkal való háborúkban ezt ki is használták. És ugyanígy voltak a zsidók is. Ugyanígy voltak a zsidók is, hogy 100 méterrel messzebbről tudták az ellenséget lőni a nyilaikkal, mint ahogy az ellenség tudott volna tüzelni
4: őrájuk. And so God's calling us to this attitude, amen?
5: Isten erre a hozzáállásra hív el bennünket.
4: So when you go back to your towns and cities,
5: amikor tehát visszamentek a városaitokba,
4: and say, well, this part is mine,
5: és azt mondjátok, hogy ez a földarab pedig az enyém.
4: The devil's going to say, hey, you're not going to take, I'm going to fight you, you're not going to come and take over my city.
5: Azt fogja mondani az ördög nektek, hogy nem engedem meg, hogy az én városomat elvegyétek tőlem, harcolni fogok ellenetek.
4: So, oh, yes, we are.
5: Azt mondjuk, hogy de bizony ez a miénk, megvetjük a lábunkat a földön,
4: bend the bow,
5: meghajtjuk a nyilunkat, beakasztjuk az ideget, fogjuk a szent nyilainkat, amikről beszéltünk a héten, azokat a nyilakat, amelyeknek tüzes végük van, és kilőjük az ellenségre. Azt értem ez alatt, hogy az ima alkalmainknak ilyen minőségűeknek kell lennünk. Értitek? Értitek ezt?
4: Now I want to move on to the second part of what I want to say.
5: Szeretnék most tovább menni a második felére annak, amiről beszélni
4: szeretnék. This is to do with the actual I want you to come to John chapter 11.
5: Szeretném, hogyha a János 11, János evangélium.
4: The whole of John 11 through to John 17. I'm only joking.
5: 11. fejezetérhez.
4: We're going to, but really, we need to go that whole way. I'm just going to pick some things out.
5: Nem olvasom most végig, hanem csak néhány dolgot kiragadni belőle.
4: But I want you to see that once again, God was totally in control.
5: Hogyha látnátok azt, hogy Isten teljesen uralma alatt tartja a helyzetet jelenleg is.
4: The crucifixion of Jesus Christ, Jézus Krisztus, every detail of that cross was ordered by God and carried out exactly to His will.
5: keresztre feszítése az Istennek a terve volt, és teljesen az ő hatalma alatt, az ő akarata szerint történt. És az ördög az csak egy eszköz volt Isten kezében, ami elősegítette az ő királysága eljövetelét. Az ördögnek a haragja azt szolgálta, hogy Isten terve megvalósuljon. És ennek a ténynek a bizonyosságában élhettek. Isten győzelemre vezet bennünket, a bármilyen erős is az ördögnek az ellentámadása. És még az ördög támadása is Istennek a céljait szolgálja. Amikor Jézus elkezdett hatalmas jelekben és csodákban, csodatévő erőben működni, és a farizeusok kezdték használni az emberek fölötti hatalmukat, próbáltak
4: Jézustól
5: megszabadulni. A farizeusok azt tervezték, hogy titokban fogják Jézust kivégeztetni, hogy ne legyen belőle felfordulás. A Páska előtti néhány nap,
4: they wanted to do was to kill him at the Passover because it would cause such a commotion in the city.
5: Jézus földi szolgálatának utolsó pár napja, azért tervezték azt a farizeusok, hogy húsvétkor végzik ki, mert akkor a város annyira az ünnepel volt elfoglalva, hogy azt gondolták, hogy akkor majd csendben elintézhetik a dolgot.
4: But God had other plans.
5: De Istennek más terve volt.
4: God was determined that this Passover would be so widely known, the whole world would know about it.
5: Isten úgy tervezte, hogy az akkori húsvét az egész világon ismerté váljon.
4: There never ever was a Passover like the one at which Jesus was crucified.
5: A zsidó nép történetében egyetlen egyszer sem volt ahhoz fogható húsvét, mint amikor Jézus meghalt. És ennek az oka az volt, hogy ezt Isten így pontosan így tervezte el, hogy az ő örökké való céljait szolgálja. Azt gondolom, hogy ami ezt mozgásba hozta,
4: was the raising of Lazarus from the dead.
5: Az Lázár halálból történő feltámasztása volt.
4: You know the story, you read about it in John chapter 11.
5: Ismeritek a történetet, János 11. fejezetében elolvashatjátok.
4: Lazarus dies, he and his family are great lovers of Jesus.
5: Lázár meghalt, ő és az egész családja szerették Jézust. A nővérek Mária és Márta nagyon kétségbe estek, és elküldtek Jézusért. Remélték azt, hogy Jézus megérkezik hozzájuk, mielőtt Lázár meghal, és meg tudja gyógyítani őt. Jézus nem jött.
4: He deliberately waits.
5: Tudatosan várakozott, megvárta, még Lázár meghalt.
4: And then they think, well, one, Mary thinks, well, even if he's died, maybe he could raise him from the dead.
5: Mária úgy gondolkozott még, hogy még talán a halála után is fel tudja támasztani a halálból Lázárt.
4: Weeping of the sadness of losing her brother.
5: Márta pedig szomorkodott, sírt és gyászolt a bátyját.
4: Deliberately waits another 4 days.
5: Jézus még 4 napot várt.
4: By this time Lazarus has been buried.
5: Addigra már Lázárt eltemették.
4: And his body is rotting away in the tomb.
5: És a teste elkezdett rothadni ott a sírban.
4: All these lessons.
5: Aztán jött Jézus, meg kell tanulnunk mindezeket a
4: dolgokat.
5: 3 dolgot szeretnék ebből kiemelni.
4: See, God's going to use us, as he is going to use us, for powerful, miraculous things.
5: Hogy Isten tud használni bennünket erőteljes
4: csodáktételre.
5: Tudnunk kell először is azt, hogy mi a pontos idő annak az elvégzésére.
4: We find the same thing with David when he attacked the Philistines 3 times. He had to wait for God's moment.
5: Dávidnál is, amikor a filiszteusokat meg kellett támadnia a három alkalommal, meg kellett várni a Isten pontos időzítését. Nem a saját magunk feje után kell menni, és a saját terveink szerint, hanem meg kell kérdeznünk, hogy Istenünk, mikor van az ideje annak, hogy ez megtörténjen. Mi a te módszered? A második kérdés.
4: We got to know the power, the way that God's going to do it.
5: Tudnunk kell, hogy Isten hogyan tervezi ezt elvégezni az adott dolgot.
4: And then thirdly.
5: Harmadsorban pedig.
4: Number one is, what is your purpose? What is it you want to do?
5: Az első, mi a célod, mit szeretnél tenni?
4: Number two is, what is the time when you want to do this?
5: A második, mi az időzítésed, amikor ezt el akarod végezni?
4: Three is the method by which it's to be done.
5: A harmadik pedig, hogy milyen módon kívánod ezt elvégezni, ezt Istentől kell ezeket megkérdeznünk és elvennünk. Ahogy említettük már Dávidot.
4: And God gave him great victory.
5: Isten, amikor az ő vezetése szerint cselekedett, akkor nagy győzelmeket aratott.
4: So Jesus, the perfect son of the Father.
5: Jézus az Atya tökéletes fia.
4: In such intimacy with the Father.
5: Olyan közvetlen közösségben élt az
4: exactly
5: Atyával.
4: What is the purpose of God.
5: Pontosan tudta, hogy mi Isten célja.
4: He knows exactly what is the method of God.
5: Pontosan tudta, hogy milyen módon akarja ezt Isten elvégezni.
4: Just the right time.
5: És pontosan tudta a megfelelő időpontot is.
4: Just the right time he comes to the tomb.
5: És pont a megfelelő idő pillanatban került a sírbe. Lázár, és
4: Mary remains weeping, but Martha comes running to him.
5: Mária és Márta, amikor odaérkezett hozzájuk Jézus,
4: she says, if only you'd come sooner, my brother wouldn't have died.
5: Márta az ott maradt sírva, Mária pedig kiszaladt az Úr elé, és azt mondta neki, hogy ha eljöttél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus pedig azt mondta neki, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, de a te bátyád fel fog támadni. Azt mondta Mária, hogy persze, majd a kor végén, az utolsó napon. Ne a távoli jövőre nézzetek, hanem a mai valóságban halljátok, hogy mit mondok.
4: But if he says, now's the time, do you believe this? You've got to have to answer that question.
5: Hogyha azt mondod, hogy ma van itt az ideje annak, hogy ez beteljesedjen a te életedben, akkor abban kell a hitedet gyakorolni. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet.
4: And he says to Martha, do you believe this?
5: És azt mondta Mártának, hogy hiszed ezt?
4: And she says, yes, Lord.
5: Ő azt mondta, igen, Uram.
4: And then he says, okay, if you really believe this, roll away the stone.
5: Akkor Jézus azt mondta neki, hogy rendben, ha valóban hiszed ezt, akkor gördítsétek el a követ.
4: Three-year-old fisherman, but he's not going to do it for her.
5: Ott volt egy fiatal, erős halászember, aki megtehette volna ezt, de mégis ezt a nőtestvérének kell megtenni, hogy aktiválja a hitét. De azt mondta a Márta, hogy de már szaga van.
4: If you would believe, you would see the glory of God.
5: Jézus azt mondta neki, hogy nem, megmondtam neked, hogyha hiszel, akkor meg fogod látni Isten dicsőségét. Akkor ő odament, elgördítette a követ.
4: Amen.
5: Amen.
4: And then Jesus speaks the word.
5: És Jézus akkor szólt azokat a szavakat. Vegyétek észre, hogy nem imádkozott abban a helyzetben. Mert már korábban imádkozott. Tudta az Atyának az akaratát. Tudta az Atyának a módot, hogy hogy akarja elvégezni, és tudta az Atyának az időzítését. És tudta, hogy most jött el az ideje a szólásnak. És azt mondta, Lázár, gyere ki! És abban a pillanatban Lázár kijött a sírból. És mindenki megdöbbent a nagy csoda láttán.
4: Now in the city of Jerusalem,
5: Jeruzsálem városában
4: there were many families,
5: sok
4: had relatives and friends scattered all around the Roman Empire.
5: Sok ismerőse volt Lázárnak, aki a római birodalomból összegyűltek. Salamon idejében is már a zsidók elterjedtek a római birodalom területén.
4: Those places that were established under the rule of Solomon's kingdom,
5: azokat a helyeket, ahol a zsidók éltek, még Salamon idején foglalták el, akkor telepettek ott le.
4: Right through the time of the Greek Empire.
5: És így is maradt a helyzet a görög birodalom idejében is.
4: And the Roman Empire.
5: És a római birodalom idején is.
4: All over the Roman Empire there were little communities of Jews in every significant city.
5: Minden jelentősebb városban voltak zsidó kolóniák a római birodalom idején.
4: They were trading with the people.
5: Ők
4: bringing back the treasures from various parts of the Roman Empire.
5: Begyűjtötték a kincseit a római birodalomnak, ott végezték a gazdasági tevékenységüket. És a híre terjedt ennek az egész római birodalom. És mindenki megdöbbent a nagy csoda láttán.
4: Now in the city of Jerusalem,
5: Jeruzsálem városában,
4: there were many families.
5: Sok
4: had relatives and friends scattered all around the Roman Empire.
5: Sok ismerőse volt Lázárnak, aki a római birodalomból összegyűltek. Salamon idejében is már a zsidók elterjedtek a római birodalom területén.
4: Those places that were established under the rule of Solomon's kingdom.
5: Azokat a helyeket, ahol a zsidók éltek, még Salamon idején foglalták el, akkor telepettek ott le.
4: Right through the time of the Greek Empire.
5: És így is maradt a helyzet a görög birodalom idejében is.
4: And the Roman Empire.
5: És a római birodalom idején is.
4: All over the Roman Empire there were little communities of Jews in every significant city.
5: Minden jelentősebb városban voltak zsidó kolóniák a római birodalom idején.
4: They were trading with the people.
5: Ők
4: bringing back the treasures from various parts of the Roman Empire.
5: Begyűjtötték a kincseit a római birodalomnak, ott végezték a gazdasági tevékenységüket. És a híre terjedt ennek az egész római birodalom.

0: azokat a helyeket, ahol a zsidók éltek, még Salamon idején foglalták el, akkor telepettek ott le.
1: Right through the time of the Greek Empire.
0: És így is maradt a helyzet a görög birodalom idejében is.
1: And the Roman Empire.
0: És a római birodalom idején is.
1: All over the Roman Empire there were little communities of Jews in every significant city.
0: Minden jelentősebb városban voltak zsidó kolóniák a római birodalom idején.
1: They were trading with the people.
0: Ők
1: bringing back the treasures from various parts of the Roman Empire.
0: Begyűjtötték a kincseit a római birodalomnak, ott végezték a gazdasági tevékenységüket. És a híre terjedt ennek az egész római birodalomban a zsidó közösségeken keresztül.
1: It was always the family's ambition to say, look, let's save up some money and let's go back to Jerusalem.
0: És sokan úgy gondolkodtak a zsidó kolóniákban, hogy gyűjtsünk akkor egy kis pénzt, és menjünk vissza Júdeába, nézzük meg, hogy látogassuk meg a barátainkat és a rokonainkat. Milyen csodálatos lenne otthon lenni a Páska ünnepen. És amikor híre ment ennek a döbbenetes csodának,
1: and that some new prophet called Jesus had done this amazing miracle.
0: És hogy egy új proféta Jézus tette ezt a hatalmas csodát.
1: The questions were being asked, could this possibly be the Messiah?
0: Akkor rögtön az a kérdés dámadt bennük, hogy elképzelhető, hogy ő a Messiás, és ez fotótűzként terjedt az egész római birodalomban. A zsidó kolóniákon keresztül, és azt mondták, hogy el kell mennünk Jeruzsálembe, meg kell néznünk egyrészt Lázárt, aki feltámadt a halálból, és láthatjuk ezt a csodálatos profétát, Jézust, aki feltámasztotta Jézust
1: a halálból.
0: Ezek történelmi tények, higgyétek el, hogy a Bibliában ugyanez nincs megírva, de nagyon megbízható forrásokból tudom ezt. Annak idején a Jeruzsálem állandó lakossága 20 ezer ember körül lehetett, de erre a Páska ünnepre 200 ezer látogató érkezett. Csak képzeljétek el, tele volt velük az egész város. Azért jöttek, hogy lássák Lázárt. És azért jöttek, hogy lássák ezt az új prófétát, aki talán a Messiás. És egy emberként mindannyian csatlakoztak a Páska ünnephez. De ez Isten akarata volt, hogy ők összegyűjjenek.
1: When Jesus was crucified,
0: Isten terve volt az, hogy amikor Jézus
1: make it a worldwide public spectacle so that the whole world would know about it.
0: Megfeszítik, akkor az egy világszerte ismert
1: Now the scribes and the Pharisees wanted to keep it secret.
0: Cselekmény legyen, hogy az egész világon lássák
1: azt.
0: Az írástudók és a farizeusok ezt titokban akarták volna megtenni.
1: Because they were pushed by this pressure, they decided, well, we're going to have to take a chance. Let's get him killed as quickly as possible.
0: Úgy gondolkodtak, hogy amilyen gyorsan csak lehet, tegyük félre őt az útból.
1: Judas played that tragic part.
0: Júdásnak megvolt a maga tragikus része.
1: Even that was serving the purpose of God.
0: Abban, hogy elárulja Jézust, de mindezek Amen. Isten céljait szolgálták.
1: So we come to this day of I name, as you know, on the 10th day of Nisan, exactly the right day.
0: Nisan 10. napja volt ez a nap, az Isten szerinti megfelelő nap. Jézus felült a Szamárra, és bevonult Jeruzsálembe.
1: God's Spirit came down,
0: és Isten szelleme lejött,
1: and all the people were moved by the Spirit of God to worship him, because this was the King of Kings and the Lord of Lords coming to be crowned King of his kingdom.
0: Mindazok az emberek, akik ott őt dicsőítették, mint a királyok királyát és urak urát, a Szent Szellem vezetése alatt voltak, és erre így cselekedtek. Természetes szemszögből nézve,
1: like a tragedy.
0: Úgy nézett ez ki, mint egy tragédia. Isten nézőpontjából pedig ez egy dicsőséges bevonulás volt. Halleluja, halleluja, dicsőség az Úrnak, így kiáltott ott a tömeg. Isten szelleme ráesett az ember.

0: Neil shouted they put the prophetic words of Isaiah, "This is our king coming, riding on a donkey."
1: És azokat a profétai szavakat kiáltották, amiket Izsajáson keresztül mondott az Úr. Itt jön a mi királyunk, Szamárháton ülve. Halleluja, dicsőség az Úrnak, itt jön Izrael királya.
0: Pilate, the Roman governor, was in a great dilemma.
1: Pilátus nagy dilemmába került.
0: His wife was convinced of the genuineness of Christ and she definitely became a believer.
1: A felesége meg volt győződve arról, hogy Jézus a Krisztus, és én hiszem, hogy ő később hívővé is vált. Pilátus tudta, hogy igazából neki nem kéne foglalkozni ezzel a dologgal.
0: But politically he was afraid to take the stand.
1: De politikai értelemben attól félt, hogy elveszti a pozícióját. És így aztán végül mégiscsak engedélyt vagy parancsot adott a kivégzésre.
0: All the perfect timing of God.
1: De mindez Isten tökéletes időzítése szerint történt. Jézus letartóztatták.
0: He had the upper room meeting with his own precious believers on the 14th day of Nisan on Tuesday evening.
1: Előtte ott volt a felházbeli közösségben a tanítványaival, Nisan 14-én.
0: I'm sure you understand that Jesus was not crucified on Friday. That's a false Jewish tradition. A false Christian tradition.
1: Biztos vagyok benne, hogy tisztában vagytok azzal, hogy Jézus nem pénteken feszítették meg, ez egy téves krisztián, egy téves keresztény tradíció, hagyomány.
0: He had his last supper on the 14th day of December, which was the Tuesday.
1: Csütörtökön,
0: in Jewish timing, the next day at 6 p.m. in the evening.
1: Nisan 14-én volt az utolsó vacsora.
0: So on Wednesday, after Tuesday evening, but Wednesday, beginning of the Jewish day.
1: Tehát ez szerda este volt, de a zsidók este kezdődik a nap a zsidóknál, és ezért csütörtökön reggel, csütörtöki nap kezdetekor őt letartóztatták. Hamisan elítélték. És halálra ítélték körülbelül. És keresztre feszítették délután 3 óra körül. 3 óra körül felkiáltott diadalmasan. Elvégeztetett.
0: Greek word is the word teleos.
1: A görög szó erre a teleos.
0: It's basically saying nothing to pay.
1: Elvégeztetett, nincs semmi fizetni való már. Ezt a könyvelésben használják ezt a kifejezést, hogyha súlyosan adósságban vagy, és valaki a te adósságodat kifizeti a te javadra, akkor minden számlát vesznek, kifizette az adósságát, és ráírták a számlára, hogy teleos, nincs több fizetni való, minden kifizettetett, semmi több fizetni való nincs.
0: Sins, past, present and future, were all cancelled there at the cross. Hallelujah! Come on,
1: és
0: don't you get excited?
1: Nem jöttök ettől izgalomba, hogy minden számlátok kifizettetett, nincs már semmi bűn, amiért nektek kellene
0: fizetnetek.
1: Jézus a halála pillanatában is tökéletesen uralta a helyzetet.
0: Bodies stayed on the cross for 2 or 3 days before they finally and painfully die.
1: A kivégzés után, a kínos halál után 2-3 napig még a testeket a kereszten szokták hagyni. De az írástudók és a farizeusok vallásos képmutatása miatt
0: there was an extra Passover which was on the Thursday.
1: Páska ünnep
0: and they didn't want dead bodies on hanging around on the feast of that special high day, the Passover of Thursday, because it would contaminate religiously the atmosphere.
1: Nem akarták, hogy az ünnepnek a légkörét úgymond tönkretegyék a holttestek, ezért
0: special high day Sabbath began at 6 p.m. on Wednesday night.
1: Volt egy speciális, különleges szombatnap
0: az ünnep előtt,
1: és ezért elküldték a katonákat, hogy törjék meg a kereszten lévőknek a lábát, hogy hamarabb meghaljanak. Amikor a katonák odaértek Jézushoz, ő már halott volt, ezért nem törték meg a lábszárait.
0: See how God's in control of every detail.
1: Figyelitek és látjátok, hogy Isten mennyire uralta az egész helyzetet minden részletbe menően? Azt mondták a profétikus írások, hogy nem törnek meg az ő csontjai. Isten uralkodott minden részlet felett, hogy az az ő céljait szolgálja. Éppen mielőtt azok a katonák jöttek,
0: Jesus cried out with a loud voice.
1: Jézus hangosan felkiáltott.
0: It's finished!
1: It's finished!
0: Nothing to pay.
1: Semmi fizetni való nincs már.
0: He bowed his head.
1: Lehajtotta a fejét.
0: Gave up the spirit.
1: És kibocsátotta a szellemét.
0: Vast crowd that was watching.
1: És ez a nagy tömeg, ami ott nézte.
0: 200,000 people.
1: 200,000 ember.
0: They'd come for something different, but now God said, "No, you're going to come here and you're going to watch my son die."
1: Mintha Isten terelte volna ott össze őket, hogy el kell mennetek és megnézzetek, hogy a fiam
0: meghal.
1: És végig kell néznetek a történelem legfantasztikusabb eseményét, hogy a szemeitek előtt végre megy. Aztán vissza kell mennetek azokban a nemzetekben, honnan jöttetek. És el kell vinnetek a keresztnek a hírét mindazokban a nemzetekben, honnan jöttetek.
0: When Jesus cried out, "It's finished!"
1: Amikor Jézus így kiáltott, elvégezted.
0: One of the thieves beside him was converted on the cross.
1: Akik ott álltak a kereszt előtt, többen megtértek.
0: The Roman centurion in charge of the execution.
1: A római százados, aki a felelős volt a kivégzésekért,
0: fell on his knees.
1: Térdre esett.
0: When he saw the way that Jesus died.
1: Amikor látta, hogy hogyan halt meg Jézus.
0: He killed many men in battle.
1: Sok-sok embert meghalt a csatában, megölt a csatában, és kivégzett is többeket.
0: Totally in charge of his own death in his life before.
1: De soha nem látott olyan embert, aki teljesen uralta volna a saját halálát és a saját kivégzését. Térdre esett, és azt mondta, valóban ez Isten fia, vagy ő Isten fia.
0: Jesus' own natural family, his half-brothers, the children that Mary had after supernaturally having Jesus.
1: Jézus saját családtagjai, a féltestvérei, akiket Jézus születése után szült Mária, négy fiú volt, megnevezve, konkrétan az írásokban is két nőtestvére is volt, és Mária maga is ott volt. Mindan ott voltak. Amikor látták, ahogy Jézus meghalt,
0: a whole family of Jesus's half-brothers, including James, were powerfully converted.
1: Az egész család erőteljesen megtért, Jakab is, aki ott volt, Jézus egyik féltestvére.
0: They went to the upper room to pray with the other believers for the day of Pentecost.
1: Felmentek a felházba, és a többi hívőkkel ott imádkoztak pünkösdig.
0: And all along that route,
1: és mindezek közepette,
0: people were crying out.
1: Az emberek kiáltottak, verték a mellüket, ezt Lukács evangéliumában olvashatjátok. Borzalmas dolgot tettünk, bűnösök vagyunk, megfeszítettük a mi messiásunkat. Hogyan fog Isten megbocsátani nekünk, mit tettünk? Mélységes megrendüléssel kiáltottak fel.
0: Conviction of sin came across the city of Jerusalem.
1: És egész Jeruzsálem városára egy mélységes bűntudat jött.
0: They were there in desperate crying need, saying, "Oh God, what can we do? How can we get saved from the terrible thing we've done?"
1: És kétségbe esetten kiáltottak Istenhez, hogy mit tegyünk most, mit tudunk most tenni, hogy ez a bűn megbocsátassék nekünk.
0: It was that vast prepared crowd.
1: Ez az előre eltervezett, előkészített tömeg volt, akikre eljött ez a mély bűntudat. Ők hallották aztán Pétert később, amikor pünkös napja után kijött, pünköskor kijött és prédikált nekik. És felkiáltott a tömeg, hogy keresztre feszítettük a messiásunkat, mit tegyünk most? Péter azt mondta, térjetek meg. Térjetek meg. Forduljatok meg teljesen.
0: Become followers and disciples of Jesus.
1: és legyetek Jézus Krisztus követői és tanítványai, és üdvözséget nyertek, és dolgozzatok ő érte, hogy megalapítsátok az ő királyságát. Amikor ezt az első üzenetét prédikálta Péter, 3000 ember megtért. Néhány nappal később, amikor újra prédikált, 5000 ember tért meg az Úrhoz. Két héten belül a felházbelin 120 emberből közel 10000-esre nőtt a gyülekezet.
0: What's so tragically amazing?
1: Ami tragikus és megdöbbentő ebben, hogy azok, akik ellenálltak és gyűlölték
0: Jézust,
1: akiket az írástudók és a farizeusok vezettek, akik később próbálták a gyülekezetet is elpusztítani, egészen odáig, hogy Istvánt, az első mártírt meggyilkolták, elmulasztották a lehetőségük
0: pillanatát.
1: Hogyha az írástudók és farizeusok abban annak idején, amikor Péter prédikált Jeruzsálemben megtértek volna, akkor is a királyság központjává válhatott volna Jeruzsálem. De mivel ők ezt megtagadták, és megpróbálták a gyülekezetet is elpusztítani,
0: Titus, the Roman general,
1: ezért aztán később Titus, a római generális jött,
0: and destroyed the whole city of Jerusalem.
1: És lerombolta Jeruzsálem egész
0: városát.
1: Lerombolta azt a dicsőséges templomot, egy kő sem maradt a másikon.
0: The powerful center of the kingdom became a heap of rubble.
1: És ami a királyság dicsőséges központja lehetett volna, az romhalmazzá lett.
0: And never ever responded in the hour of their opportunity.
1: És soha többé nem képes már a meglátogatása idejére reagálni.
0: Now I believe the cities that we've mentioned and prayed for.
1: Hiszem, hogy azok a városok, amiket említettünk itt és amikért imádkoztunk,
0: the cities that you come from.
1: Azok a városok, ahonnan ti jöttetek.
0: I believe this is an hour of opportunity.
1: Hiszem, hogy a számotokra most van itt a lehetőség órája, és nem lesz ilyen lehetőség többé. Ezért azzal a harcos szellemmel kell visszamennünk, hogy azok a harcosok legyünk, akik Isten akarja, hogy legyünk. Meg kell vetnünk a lábunkat a földön, fel kell húznunk a nyilainkat, és harcra készen kell ott állnunk a helyünkön, és hogyha engedelmeskedünk az Úrnak, és betöltjük az ő céljait, megtanuljuk az ő módszereit, és engedelmeskedünk az ő időzítésének, akkor meg fogjuk látni a városunknak az átalakulását, és azt, hogy a királyság előrevitelének a központjaivá válnak ezek a városok. Ezt szellemi értelemben is hatással lesz a városra, politikai értelemben is hatással lesz a városra, és gazdasági értelemben is. És anyagi eszközök fognak a kezünkbe kerülni a királyság előrevitelére.
0: And many of the cities you represent.
1: És sok városban, ahonnan ti itt vagytok most, erőművekké válnak Isten királyságának előrevitelében.
0: Amen.
1: Amen.
0: That's what God gave me to say.
1: Ezt mondta, ezt adta nekem Isten, hogy elmondjam nektek ma.
0: I like it. I don't know how much time we've got. No one's told me. I like us to spend the time just now, just praying.
1: Imával szeretném a hátralévő időt tölteni.
0: But we've got to make a decision.
1: Döntést kell hoznunk.
0: I want you to speak on behalf of the city that you represent.
1: Szeretném, hogyha ezt elmondanátok a városotok javára, honnan vagytok.
0: I'm willing to be the warrior that you call me to be.
1: Azzal harcossal akarok válni, akivé akarod, hogy legyek, Uram.
0: I don't want to make the mistake of that Jewish generation that refused to become warriors.
1: Nem akarom elkövetni azoknak a zsidóknak a hibáját, akik nem voltak készek harcosokká válni.
0: Call me to be a fighter.
1: Hívj el engem harcosnak, Uram.
0: Putting on the whole armor of God.
1: Felveszem Isten teljes fegyverzetét.
0: I'm never gonna take it off.
1: És nem fogom soha többé levenni.
0: I'm taking the sword of the Spirit.
1: Fogom a szellemnek a kardját.
0: And I'm going to use that sword powerfully to advance your kingdom.
1: És erőteljesen használni fogom ezt a kardot a királyságod előrevitelében.
0: I'm taking my long bow.
1: Felveszem az én nyilamat.
0: Stringing the bow.
1: És felerősítem az ideget.
0: My foot, where I'm placing my foot.
1: Megállok a helyemen.
0: I'm putting one of your fiery arrows in on the string.
1: Istennek egyik tüzes nyilát teszem a íjamba.
0: Exactly into the situations that you told me to attack.
1: És belelövöm pontosan azokba a helyzetekbe, amit mutatsz
0: there,
1: nekem, hogy megtámadjak. Vannak a városunkban démonikus központok, erősségek, pontosan tudom, hogy mik ezek, a sátánnak az erősségei, a boszorkányság központjai, mormonizmus központjai, és más démonikus megtévesztések.
0: And I'm going back willing to destroy them.
1: És úgy térek vissza, hogy kész vagyok ezeket megsemmisíteni.
0: Carry my offensive weapons.
1: És felveszem és viselem az én védelmem fegyvereit is.
0: As well as my defensive armor.
1: És a támadó fegyvereket is.
0: Exactly.
1: És tudni akarom pontosan a te akaratodat, a te tervedet. Hogy a te céljaidat precízen, pontosan tudjam megcselekedni és elvégezni. Használni fogom azt a módszert, amit te tanítottál nekem, a megfelelő időben. És látni fogom a városunkban az áttörést, és hiszek benned, és elfogadom ezt. Jó lehet, semmi sem vagyok a magam szemeiben, te benned, a te szellemed által felerősítve, a te feltámadott életeddel betelve.
0: I'm more than a match for any demon that stands in my way.
1: Több vagyok, mint bármilyen démon, aki az utamba akad.
0: They will not destroy me or my people.
1: Ők nem fognak megsemmisíteni engem sem, az én embereimet, hanem mi fogjuk megsemmisíteni őket, és előre visszük a te királyságodat. És Európa szerte előretörések, áttörések lesznek. A királyság központjai jönnek létre, csodák fognak áradni, démonikus erők fognak lerontatni, kiüzetni, és meg fogjuk változtatni a teljes légkört a sötétségről világosságra, hogy sokan megtérjenek, felszabadítjuk a démonikus kötelékek alól az embereket, hogy Jézushoz jöjjenek tömegével, ahogyan Jeruzsálemben történt a gyülekezet kezdetekor, Jézus csodálatos, hatalmas nevében. Amen, amen, amen.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 12. része, melyben Ellen Wilson tanított.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: hitünk alapjai.
1: Apostoli fundamentumok.
0: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 12. részét hallhatjuk, melyben Ellen Vincent tanít.
3: Well, praise the Lord.
4: Dicsőség az Úrnak.
3: Amen. Well, I feel I've got a very clear focus for us this morning. And I want to skim a lot of scripture. I'm not going to read it all.
4: Nem fogok minden Biblia verset felolvasni.
3: And I know that you will be familiar with the stories.
4: Mert tudom azt, hogy számotokra ismerősek ezek a történetek.
3: What I felt God laying upon my heart was this.
4: Úgy érzem, hogy Isten azt helyezte a szívemre.
3: That there comes, he's a God that works precisely to time.
4: Isten egy olyan Isten, aki precíz időzítés szerint dolgozik.
3: We don't always understand his delays.
4: Mi gyakran nem értjük, és úgy tűnik számunkra, mint a késlekedne.
3: When his time comes to move, he moves.
4: Amikor eljön annak az ideje, akkor ő mozog, ő megmozdul,
3: and we don't know why it suddenly becomes the right time. Not always do we understand that.
4: Nem tudjuk, hogy miért pont abban az időpontban.
3: I mean, for example, when the children of Israel had been in captivity in Egypt for 430 years.
4: Például amikor Izrael népe Egyiptom földjén fogságban volt 430 éven keresztül.
3: Suddenly the time came.
4: Hirtelen eljött az ideje annak, hogy megszabaduljanak a fogságból.
3: And if they had been willing in that hour of opportunity, they could have been into their inheritance.
4: És ha abban a pillanatban fel lettek volna készülve, akkor nagyon rövid időn belül bejuthattak volna az örökségükbe. Mindazok az ígéretek, amiket Mózes kapott, és eljuthattak volna arra a földre, amit megígértek
3: Isten.
4: Hirtelen eljött az idő, amikor el kellett foglalniuk az örökségüket.
3: Exodus chapter 12.
4: A 2. Mózes 12. fejezetében olvassuk.
3: It was 430 years to the very day.
4: 430 év telt el eddig a napig a fogságból.
3: And it was on the 14th day of the month of Nisan.
4: Ez Nisan hónapnak a 14. napja volt.
3: That he inaugurated the Passover.
4: És akkor rendelte Isten a páskát.
3: And they were to take a lamb.
4: Kellett fogniuk egy bárányt.
3: They were to kill it.
4: Meg kellett ölni.
3: In the evening they were to roast it.
4: Az este folyamán meg kellett sütni,
3: all of it and leave nothing to the morning.
4: És meg kellett enniük a teljes bárányt, nem hagyhattak belőle semmit reggelre.
3: Several times in this conference already.
4: Ez is már többször említettük ezen a konferencián.
3: And as I'm sure you understand, all these things were powerful prophetic pictures of the Lord Jesus Christ.
4: Biztos vagyok abban, hogy megértettétek, hogy mindezek az Úr Jézus Krisztusnak az erőteljes prófétai előképei.
3: That he was to become was typified in the Passover lamb which they killed on that occasion.
4: Azt a bárányt, amivé ő vált, Jézus Krisztus, azt jelképezte ez a páska bárány.
3: That was on the 14th day of Nisan.
4: Ez Nisan hónapnak a 14. napján történt.
3: And then they were told that they were to put quickly get their belongings because on the 15th day they were on the move. They were on a journey.
4: Isten azt mondta nekik, hogy gyorsan készüljenek, összeszedjék össze a cuccaikat, mert 15-én indulniuk kell.
3: Changed.
4: És a nyelv
3: when
4: megváltozott.
3: Just slaves in a under the rule of Egypt for so many years.
4: Mert olyan hosszú ideje voltak már rabszolgaságban Egyiptomban.
3: They had no real sense of identity.
4: Nem volt igazi megértésük a függetlenségre, nem volt megfelelő önértékelésük.
3: Financially they were very poor.
4: Anyagi értelemben nagyon szegények voltak.
3: And then God so acted that the Egyptians gave them vast amounts of gold and silver.
4: Isten pedig azt úgy alakította a dolgokat, hogy az egyiptomiaktól aranyat és ezüstöt kaptak, és így gazdaggá váltak. De meg kell értenetek, hogy mind ezek a dolgok az Úr Jézus Krisztusról beszélnek. És arról a napról, amikor ő el fog jönni Isten bárányaként. aztán a nyelvük megváltozott, a beszédük.
3: A rabble of slaves. And now they were called the army of the Lord.
4: Korábban rabszolgáknak nevezték őket, innentől kezdve pedig Isten hadseregének hívták őket.
3: They were to go through enemy territory on their way to their inheritance.
4: Mert arra készültek, hogy ellenséges területeken kell áthaladniuk ahhoz, hogy elfoglalhassák az örökségüket.
3: Was the way of the Philistine.
4: A közvetlen cél az a filiszteusok földje volt.
3: A fierce warlike people that had been harassing them for centuries.
4: Olyan félelmetes emberek, akik évszázadokon keresztül ott laktak, ott éltek, de azt mondta nekik Isten,
3: the enemies could not stand before them,
4: hogy az ellenség nem tud ellenetek állni,
3: and they could go straight through and they would destroy them on the way to their inheritance.
4: És képesek lesztek egyenesen átmenni az ő területeiken, és megsemmisíteni az ellenséget.
3: And it meant going to war.
4: Tehát háborúba indult a nép, és uralkodniuk kellett, le kellett győzniük az ellenségeiket, a lábaik alá kellett őket vetni,
3: and then coming to the bank of Jordan and crossing over into the promised land.
4: És utána következett a Jordán folyó partja, és ott kellett átkelniük az ígéret földjére.
3: Told in scripture that the direct journey would only have taken them 11 days.
4: Azt mondja az írás, hogy a közvetlen egyenes út 11 napba telt volna oda.
3: But when they were told this,
4: amikor Isten ezt mondta nekik,
3: they absolutely refused to believe it was possible.
4: Teljesen egyáltalán nem hittek abban, hogy ez lehetséges.
3: They said, we, you know, we heard it several times mentioned in this conference. We're grasshoppers in our own eyes.
4: Ahogyan már elhangzott itt a konferencián, azok az óriások szemeiben olyanok voltnak, tűntek, mint a szöcskék,
3: és
4: saját magukra is így tekintettek, és félelmetes óriások voltak azon a földön. Olyan őslakosok, akik már régóta ott laktak, és nem tudták elhinni azt, hogy oda be tudnak menni, be tudnak jutni.
3: And so they missed their hour of opportunity.
4: Ezért elmulasztották a lehetőségnek az óráját, a megfelelő pillanatot arra, hogy oda bejussanak.
3: To wander around in the wilderness.
4: És három hónapos időt adott nekik Isten arra, hogy ott a pusztában
3: bolyongtak.
4: Az egyiptomiak kirúgták őket, elzavarták őket, amikor az elsőszülötteik meghaltak.
3: They loaded them with gold and silver, so they were now rich.
4: Odaadták nekik az aranyukat, ezüstjüket, ezért az izraeliek gazdagon távoztak. De megtagadták, tehát nem mentek be az ígéret földjére. Három hónapos pusztai bolyongás után Isten összegyűjtötte őket. Erről beszél az apostolok cselekedetei 19. fejezetben.
3: He will build them into build the great city of Jerusalem.
4: Azt akarta Isten, hogy az ő
3: népeivel legyen,
4: hogy Jeruzsálemet megépítsék és annak a falait
3: újraépítsék. They will become a kingdom and a priesthood to their God.
4: Hogy ők az ő Istenük királyságává és papságává váljanak. Hogyha ők engedelmeskedtek volna Istennek, akkor nem lett volna szükség, és nem is lett volna a lévitai papság. Kérlek, értsétek ezt meg.
3: Should together be his kingdom.
4: Isten terve mindig az volt, hogy az ő népe együttesen képezze az ő királyságát.
3: Should together be a priesthood unto their God.
4: És az ő egész népe együtt legyen papság Istene számára.
3: So the call to become priests and kings to God was there in Exodus 19.
4: A 2. Mózes 19. fejezetében már ott van az erre való elhívás, hogy mindannyian királyi papság legyenek.
3: You don't want to live like that for the rest of your life, do you?
4: Nem kell az életek hátra lévő részében úgy élni, hanem ez a lehetőség, ez rendelkezésünkre
3: áll.
4: Hogyha bejöttök az én uralkodásom és kormányzásom hatalmam alá, akkor azzal harcos emberekké váltok, amire elhívtalak benneteket, és bírni fogjátok a földeteket. És egy csodálatos várost adok nektek, Jeruzsálemet.
3: And from there you will bring my kingdom over the face of the whole earth.
4: És onnantól kezdve el fogjátok terjeszteni az én királyságomat az egész földszínén.
3: They said no, we can't do that.
4: De az izraeliták azt mondták, hogy nem vagyunk erre képesek.
3: That whole generation finally died in the wilderness.
4: És tudjátok, hogy végül az egész generáció meghalt a pusztában.
3: That's such a picture of so much of church life.
4: Milyen eleven képe ez a gyülekezeti életnek.
3: Just having meetings and, you know, blessing each other, but we don't do anything about.
4: Amikor a pusztában futjuk a köreinket, és járunk az összejövetelekre hétvégén, de semmit nem teszünk annak érdekében, hogy az ígéreteinknek a földjére bejussunk és azt elfoglaljuk.
3: And we've refused to become his warrior people.
4: És megtagadjuk azt, hogy Istennek a harcos népévé váljunk.
3: The cities are too well fortified, the devil's too strong.
4: És úgy gondoljuk, hogy a városaink azok túlságosan megerősítettek, és nem vagyunk képesek legyőzni azt az ellenállást, ami velünk szemben áll.
3: Died in the wilderness.
4: Ezért ami ősapáink, nagyapáink generációi, nemzedékei meghaltak a pusztában. Volt különösen a 20. században több mozdulása is Istennek.
3: But it petered out into the next generation just become wilderness dwellers.
4: De nem örökítették ezt át a következő generációra, ezért a következő generáció tagjai épp úgy a pusztában róták a köreiket.
3: He sent out the spies, you remember that?
4: Emlékeztek arra, amikor kiküldték a kémeket, Mózes?
3: They 12 came back.
4: 12 kém visszajött.
3: 10 gave a very negative report.
4: 10 közülük negatív. Negatív módon beszéltek az ígéret földjéről. Ők mondták azt, hogy olyanok voltunk az óriások szemeiben, mint a szöcskék. És egyedül Józsué és Káleb volt, aki azt mondta, hogy el tudjuk azt foglalni. És emiatt Józsuén és Káleben kívül senki nem ment be közülük. És ők voltak azok aztán, akik a következő generációval együtt be tudtak menni az ígéret földjére, és el tudták azt foglalni. Sok csodálatos előkép van ebben, amit elmagyarázhatnék, ha lenne
3: rá időm.
4: Abban az időben a legnagyobb örömünnep a zsidó nép életében.
3: So even in the wilderness he was teaching and preparing them
4: for what
3: lay ahead.
4: Elfoglalták az ígéret földjét, és amikor a pusztában jártak, akkor tudták, hogy mi vár rájuk. Egy olyan dolog, amit úgy érzem, hogy meg kell említenem gyorsan a következő.
3: They were to take a sheaf of barley.
4: Páska idején kellett fogniuk egy
3: which was not yet ripe.
4: Egy kötés gabonát.
3: They were to take this sheaf of barley and wave it before the Lord as part of the feast of Passover.
4: Meg kellett lengetniük azt az árpát az Úr előtt.
3: In anticipation of the harvest which was to come.
4: És ez az előképe volt annak az aratásnak, ami jönni fog.
3: Because it was 3 months later that harvest began.
4: Mert 3 hónappal később következett az, amikor az aratás elkezdődött.
3: Of the harvest was always the barley harvest.
4: És az aratás az mindig az árpa aratásra kezdődött.
3: After the barley harvest,
4: aztán az árpa aratást követően
3: came all the other grain harvests,
4: következett az összes többi gabona betakarítása,
3: then came the fruit harvests,
4: és ezt követően jött a gyümölcsöknek a szüretje,
3: and finally the wine harvest.
4: És végül a szőlőszüret.
3: And this went on between Passover and the Feast of Tabernacles, which was in the autumn, the fall.
4: És ez zajlott a zsidók ünnepeiben is, a Páskától egészen a sátorok ünnepeig, ami ősszel van.
3: Amikor at the time when you reaped the barley harvest.
4: A pünkös ünnepét azt akkor volt, amikor az árpa aratás.
3: A powerful sign of the Holy Spirit.
4: Az árpa az írásokban a Szent Szellemnek az erőteljes előképe.
3: At Calvary,
4: a Kálvárián,
3: and through the cross,
4: és a kereszt által,
3: we're already told to look forward to the day when you can be filled and baptized with the Holy Spirit.
4: Előre nézhetünk arra, amikor betöltekezünk a Szent Szellemmel.
3: One of the precious stories of the Old Testament is the story of Boaz and Ruth.
4: Az egyik kedves története az Ószövetségnek, Boaz és Ruth története.
3: When Naomi had to leave Bethlehem and go into
4: amikor Naóminak el kellett hagynia Betlehemet, és el kellett mennie onnan az éhínség miatt,
3: to the land of the Moabites.
4: A Moabiták földjére. She went from
3: Bethlehem and had to flee. Naomi did when
4: el kellett hagynia Betlehemet Naóminak.
3: She went to the land, and there was Boaz and there was Ruth.
4: És ott volt Boaz és Ruth.
3: And Boaz took Ruth and made her his bride. You know the story.
4: Ismeritek a történetet, hogy Boaz milyen körülmények között hagyom vett a feleségül Ruthot.
3: She was not a Jew.
4: Ruth Moabita volt, nem Izrael néphez tartozott, nem zsidó volt. De nagyon megszerette Naomit.
3: She didn't just come to honor her mother-in-law. But she came to say, no, I'm not going to leave you.
4: Nagyon nagyra értékelte az anyósát, és azt mondta, hogy nem hagylak el téged.
3: She went back to her own people, kissed her, went back to her own people.
4: A másik két menye az elhagyta őt, miután a férjeik meghaltak, és visszamentek a saját népükhöz. Aztán eljött annak az ideje, hogy Naomi visszatérhetett Betlehembe.
3: But Ruth said, no, I'm going with you.
4: És Ruth azt mondta, hogy én veled megyek.
3: Your people will become my people.
4: A te néped az én népem.
3: Your God will be my God.
4: A te istened az én istenem.
3: And where you die, I will die.
4: És ahol te meghalsz, ott fogok meghalni én is.
3: Of Christ.
4: Ez Krisztusnak a csodálatos képe.
3: And his church. Amen.
4: És a gyülekezetnek. Well,
3: but Ruth was content just to go into the harvest fields, and it was allowed to pick up any remnants of the harvest grain which were not gathered in by the reapers.
4: És Ruth kijárt az aratás idején a földekre, és összeszedte az elhagyott gabonafejeket, amit az aratók elhagytak.
3: She went into the fields of Boaz.
4: Boaz földjeire járt ki gabonát gyűjteni.
3: Deliberately leave handfuls for her on purpose.
4: És Boaz pedig megengedte neki, hogy nyugodtan szedegessen
3: grain to keep herself alive.
4: Ott gabonát, és így ilyen módon képes volt annyi gabonát összegyűjteni, amiből fent tudta tartani magát. Ez a képe annak, ahol csak annyit használunk a Szent Szellemből, amennyi az életben maradásunkhoz szükséges. De amikor Ruth ígéretet tett Boaznak, és végül feleségül ment hozzá, az első dolog, amit tett, az volt, hogy terjessze ki az ő zsákját, vagy azt az anyagot, amiben vitte az a gabonát. Majdnem 100 kilónyi gabonával töltötte meg. Képzeljétek csak el.
3: What he was saying is, I want a bride who's overwhelmingly rich with the power and life of the Holy Spirit.
4: Egy olyan mennyasszonyjá vált így Ruth, aki súlyos módon túl volt terhelve a Szent Szellemmel, ahogy
3: tetszik.
4: És
3: amen. And that's to be our heart.
4: Ez kell, hogy legyen a mi szívbeli hozzáállásunk is. Amen.
3: So we come on into this generation that went in under the leadership of Joshua and Caleb.
4: Tehát jött ez a generáció Izraelben, akik Józsué és Kálev vezetés alatt bementek az ígéret földjére.
3: This was a new generation.
4: Ez egy új generáció volt.
3: And under his powerful, inspired leadership, they possessed about one third of the land that was allocated to them.
4: Az erőteljes vezetőség, Józsué erőteljes vezetése alatt elfoglalták az ígéret földjének több mint a harmadát. De mivel nehézségekkel szembesültek, ezért nem tudták az egészet elfoglalni.
3: Joshua was driving them, they were obedient to the vision that God had given them.
4: Amíg Józsué vezette őket, addig engedelmesek voltak Isten vezetésének.
3: What we have to see, it was not really in their hearts.
4: De azt látnunk kell, hogy ez nem igazából a népnek a szívéből jött.
3: As soon as Joshua died,
4: És ezért, amint Józsué meghalt, és azok a vének, akik ismerték őt,
3: the people backslided the most appalling, sinful, wicked backsliding that you can read in the history of God's people.
4: Az emberek visszacsúsztak, és egy olyan bűnös életmódba kerültek vissza, ami Izrael története során talán a legrosszabb. Ez lehetséges egy erőteljes vezetőnek. Lehet, hogy a ti gyülekezetetekben is egy Józsué típusú vezetőség van.
3: While you are around and driving the church, it does the right thing and is doing having the right activity.
4: Amíg ott vagytok és ti vezetitek a gyülekezetet, addig a megfelelő tevékenységet folytatja a gyülekezet. Engedelmeskednek nektek és alávetik magukat a vezetőség vezetéseteknek.
3: Is not really in their hearts.
4: De a tűz nincs ott valóban a szívükben.
3: Can you hear what I'm saying?
4: Halljátok, amit mondok?
3: And so while you're there, while you're driving the thing,
4: amíg ott vagytok, és amíg ti személyesen vezetitek a dolgokat,
3: then there's success,
4: addig sikeresek.
3: God's kingdom is coming and they're doing apparently a good job.
4: És Isten királysága jó részt működik.
3: And I've seen this happen in quite a few situations over my over 50 years of ministry.
4: Az elmúlt 50 éves szolgálatom során elég sok helyen láttam és tapasztaltam ezt. Ezért teszünk nagy hangsúlyt ezen a konferencián arra, hogy nem elég az, hogy mi személy szerint tűzben égjünk és apostoli módon vezessük a gyülekezeteinket, hanem felelősségünk az, hogy olyan fiakat képezzünk, akik kétszer olyan szenvedélyesek az Úrért, mint amilyenek mi vagyunk.
3: Amen.
4: Amen.
3: Now, all these things I've said very quickly, and I hope and you, I'm sure, need to meditate on these.
4: Mindezek a dolgok, amikről most nagyon gyorsan beszéltem nektek, úgy gondolom, hogy ezeken kell, hogy gondolkodjatok.
3: Now, Jerusalem could have been the center of God's kingdom.
4: Jeruzsálem lehetett volna Isten királyságának a központja.
3: And the Jews could have been his people to bring the whole world to under his rule and kingdom government.
4: És a zsidóknak kellett volna annak a népnek lenni, akiket az egész világot Isten királyságának az uralma alá hajtották volna.
3: They failed in their mission.
4: De elbuktak ebben az elhívásukban.
3: It was only temporary.
4: Még Józsué is csak időlegesen tudott tudta vezetni a népet, és az ő halála után a nép rögtön teljesen visszacsúszott ugyanazokba a bűnökbe, amik már korábban voltak. Mert a tűz nem volt ott az ő szívükben.
3: Amen.
4: Amen.
3: And then I want to move on now quickly to the New Testament.
4: Most szeretnék gyorsan az Új Szövetségre áttérni.
3: Here is Jesus in Jerusalem.
4: Ott van Jézus Jeruzsálemben.
3: I'm not going to turn to the scriptures, you know them very well.
4: Nem fogok oda lapozni az írás helyekhez, mert nagyon jól ismeritek őket. Három és fél évig.
3: Jesus for 3.5 years lived the fullness of God's eternal life before them.
4: Jézus három és fél éves földi szolgálata során Isten örök életét érte előttük, csodálatos, hatalmas csodákat tett, látták az ő csodálatos életét. Mégiscsak egy nagyon kis százalék az embereknek volt hajlandó kifizetni annak az árát, hogy hozzá csatlakozzon.
3: And the scribes and the Pharisees, the government of the city and of the nation rejected him.
4: Az írástudók és a farizeusok és a nemzet vezetői kivetették, megtagadták őt.
3: Now the time has come.
4: De eljött az idő.
3: God's time for
4: Isten időzítése.
3: To go to the cross.
4: Jézus számára, hogy a keresztre menjen.
3: The opportunity of Jerusalem is quickly going to pass away.
4: És Jeruzsálemnek a lehetősége az gyorsan
3: elmúlt.
4: Amikor Jézus a szolgálatának a végére ért,
3: and prepares to give his life as a sacrifice on the cross.
4: És felkészült arra, hogy az életét áldozza a kereszten.
3: In the New Testament,
4: az Új Szövetségben,
3: you read some tragic passages where Jesus is weeping over the city of Jerusalem.
4: Olvashattok néhány tragikus üzenetet arról, hogy Jézus sírt Jeruzsálem felett. Egy csodálatos templomot építettek ott, 51 néhány évig tartott.
3: Admiring the glory of all these buildings and
4: még befejezték.
3: The relative restoration that Israel had experienced under the rule of Herod working for the Romans.
4: mutatták Jézusnak azt a templomnak a dicsőségét, ami egy relatív helyreállítását jelentette Jeruzsálemnek Heródes idejében a római uralom alatt.
3: When their king came,
4: amikor az ő királyuk eljött, akkor megtagadták, nem ismerték fel őt, nem fogadták el őt.
3: But if only they had submitted to him,
4: de ha alávetették volna magukat neki,
3: God would have established the kingdom of God in Jerusalem, and it would have gone out from there to reach the rest of the world.
4: Akkor Isten megalapíthatta volna az ő királyságát Jeruzsálemben, és onnantól kezdve az elterjedhetett volna az egész világra.
3: The Jews had the first opportunity.
4: A zsidók elveszítették az első lehetőségüket, mert akkor volt a lehetőség órája. De nem ismerték fel az időt, a meglátogatások idejét, és elszalasztották a lehetőségüket. És Jézus emiatt sírt ő felettük. Azt mondta, ó Jeruzsálem, Jeruzsálem, megölöd a profétákat, megkövezted azokat, akik hozzád küldettek.
3: How many times I would have gathered you as a mother hen gathers her chickens and protects them with her wings so that no harm will come to you.
4: Hányszor próbáltalak összegyűjteni, mint a kis csirkéket a kotlóstyúk maga alá, hogy megoltalmazzalak benneteket. Ezt akarta tenni.
3: Now you've missed your hour of opportunity.
4: De elmulasztottátok a meglátogatásatok, a lehetőségetek óráját.
3: The glorious, powerful center of the kingdom, this city of Jerusalem and these buildings are going to become a heap of rubble.
4: És ahelyett, hogy Isten királyságának a dicsőséges központjává válhatott volna, romokká vált, romokká lett a város később. Ezért sírt Jézus a város
3: fölött.
4: Elmulasztottátok a meglátogatások idejét, a lehetőségetek idejét, és a városnak, amire egy dicsőséges jövő várhatott volna, emiatt aztán később lerombolták. Amilyen Európa is.
3: Saying that to some of the cities that we represent here.
4: Európa számára is néhány több város számára, amik itt képviselhetők. Itt van az idő, én San Antonióban, Texasban.
3: To labor over that this does not happen to them.
4: Élek, és öt olyan városra vagyok kapcsolatban, akikkel együtt dolgozunk.
3: And then certain cities in Europe.
4: És van néhány város Európában is.
3: My heart breaks for these cities.
4: És a szívem megtört ezekért a városokért, és agóniában vagyok ezekért a városokért.
3: Several times and we've had special prayer in the evenings for these cities.
4: És az esti összejöveteleken együtt imádkoztunk ezekért a városokért.
3: But I'm speaking to you about the city that you come from.
4: De most hozzátok szólok, és az rajtatok keresztül a városokhoz, ahonnan vagytok.
3: An hour of opportunity.
4: Most van a lehetőségetek órája.
3: But that hour will not be there forever.
4: De ez a lehetőségnek az órája nem tart örökké.
3: If we don't move quickly in response to what God is saying.
4: Hogyha nem mozdultok gyorsan rá arra, amit Isten mond nektek.
3: Instead of a transformed city,
4: akkor ahelyett, hogy átalakulna a városotok,
3: city spiritually and physically and economically will become a heap of ruins.
4: Akkor a város szellemileg, gazdaságilag romhalmazzá fog válni.
3: You can't play around.
4: Nincs már időnk arra, hogy játszadozzunk. Nem az az elhívásunk, hogy játszunk, hanem az az elhívásunk, hogy harcosok legyünk. És ezeké harcosokká kell válnunk. Még egy dolog, amit gyorsan szeretnék elmondani. Amikor Józsué, a Józsué első fejezet harmadik versében
3: possessing their possession, I'm sorry.
4: Készül bevezetni a népét az örökségébe.
3: There's a statement there that I want to explain more fully.
4: Van ott egy megállapítás, amit szeretnék teljesebb módon kifejteni. Isten azt mondja Józsuénak,
3: every piece of land that you place your foot upon,
4: minden darab föld, amire a lábadat ráteszed,
3: I have given it to you.
4: Mindazt neked adtam.
3: Now that's a very important scripture to understand.
4: Ez egy nagyon fontos Biblia vers, amit meg kell érteni.
3: Every square foot of your inheritance, if you place your foot upon it,
4: minden négyzetcentiméter föld, amire a lábadat ráteszed,
3: then I've given it to you.
4: Azt neked adtam.
3: And in the Hebrew text,
4: az eredeti héber szövegben,
3: there's a particular word that's used here.
4: egy meghatározott szó van erre.
3: Kind of bows which the Jewish people carried.
4: Ez arra a lábbelire utal, amit a zsidó emberek viseltek.
3: Now the Jews were famous for their particular bow, which was called a long bow.
4: Ismertek voltak a zsidó emberek arról,
3: hogy such a long bow,
4: lábbelire, amit viseltek,
3: that you couldn't carry it on your shoulder.
4: Ez egy olyan dolog.
3: You had to unstring it to carry it on your shoulder.
4: Ez nem lábbeli volt, valami más ruhadarab lehetett.
3: And when you wanted to get yourself ready for war,
4: amikor ez egy ruhadarab volt, ami hossz volt,
3: and sensed that they were going to come into engagement with the enemy at any moment,
4: és hogy a háborúba kellett menniük és szembe kellett szállni bármelyik pillanatban az ellenséggel, akkor megálltak.
3: Put their foot on the ground,
4: megvetették a lábukat a földön,
3: put the bow into the foot, and they would bend the bow and string the bow, put an arrow in the bow, and now they would go forward with an arrow ready to shoot.
4: És egy a nyilat és az tehát az íjukat meghajtották, beakasztották a húrt, és készek voltak arra, hogy lőjenek. Tehát ez egy fegyver volt. Ahogy bementek a földre,
3: not to go in a relaxed way, you've got to be going in with your bow strung, an arrow in the bow, and ready for any moment to engage the enemy and go to war.
4: Tehát amikor egy háborús helyzetbe kerültek, bementek elfoglalni a földet, akkor oda nem mehettek be ilyen laza séta módjára, hanem felkészített fegyverrel kellett menniük, hogy bármelyik pillanatban tudjanak nyillal lőni az ellenségre. A zsidóknak a nyilai azok sokkal hatékonyabbak voltak a filiszteusokéhoz, 100 méterrel messzebbről tudtak lőni, mint a filiszteusok. És régebben a Nagy-Britanniában a briteknek is ilyen hatékony nyilaik voltak. A briteknek voltak ilyen messzire hordó nyilaik, és a franciákkal és a spanyolokkal való háborúkban ezt ki is használták. És ugyanígy voltak a zsidók is. Ugyanígy voltak a zsidók is, hogy 100 méterrel messzebbről tudták az ellenséget lőni a nyilaikkal, mint ahogy az ellenség tudott volna tüzelni
3: őrájuk. And so God's calling us to this attitude, amen.
4: Isten erre a hozzáállásra hív el bennünket.
3: So when you go back to your towns and cities,
4: amikor tehát visszamentek a városaitokba,
3: and say, well, this part is mine,
4: és azt mondjátok, hogy ez a földarab pedig az enyém.
3: The devil's going to say, hey, you're not going to take. I'm going to fight you. You're not going to come and take over my city.
4: Azt fogja mondani az ördög nektek, hogy nem engedem meg, hogy az én városomat elvegyétek tőlem, harcolni fogok ellenetek.
3: So, oh yes, we are.
4: Azt mondjuk, hogy de bizony ez a miénk, megvetjük a lábunkat a földön,
3: bend the bow,
4: meghajtjuk a nyilunkat, beakasztjuk az
3: ideget,
4: fogjuk a szent nyilainkat, amikről beszéltünk a héten, azokat a nyilakat, amelyeknek tüzes végük van, és kilőjük az ellenségre. Azt értem ez alatt, hogy az ima alkalmainknak ilyen minőségűeknek kell lennünk. Értitek? Értitek ezt?
3: Now I want to move on to the second part of what I want to say.
4: Szeretnék most tovább menni a második felére annak, amiről beszélni
3: szeretnék.
4: This is
3: to do with the actual I want you to come to John chapter 11.
4: Szeretném, hogyha a János 11 János evangélium.
3: The whole of John 11 through to John 17. I'm only joking.
4: 11. fejezetérhez.
3: But really, we need to go that whole way. I'm just going to pick some things out.
4: Nem olvasom most végig, hanem csak néhány dolgot kiragadni belőle.
3: But I want you to see that once again, God was totally in control.
4: Hogyha látnátok azt, hogy Isten teljesen uralma alatt tartja a helyzetet jelenleg is.
3: Jesus Christ, Jézus Krisztus of that cross was ordered by God and carried out exactly to His will.
4: Keresztre feszítése az Istennek a terve volt, és teljesen az ő hatalma alatt, az ő akarata szerint történt. És az ördög az csak egy eszköz volt Isten kezében, ami elősegítette az ő királysága eljövetelét. Az ördögnek a haragja azt szolgálta, hogy Isten terve megvalósuljon.
3: Peace and security of that fact.
4: és ennek a ténynek a bizonyosságában
3: élhettek.
4: Isten győzelemre vezet bennünket, a bármilyen erős is az ördögnek az ellentámadása. És még az ördög támadása is Istennek a céljait szolgálja. Amikor Jézus elkezdett hatalmas jelekben és csodákban, csodatévő erőben működni, és a farizeusok kezdték használni az emberek fölötti hatalmukat. Próbáltak Jézustól megszabadulni.
3: How they might quietly take him out and kill him, but they wanted to do it secretly without causing a disturbance.
4: A farizeusok azt tervezték, hogy titokban fogják Jézust kivégeztetni, hogy ne legyen belőle felfordulás. A Páska előtti néhány nap.
3: They wanted to do was to kill him at the Passover because it would cause such a commotion in the city.
4: Jézus földi szolgálatának utolsó pár napja azért tervezték azt a farizeusok, hogy húsvétkor végzik ki, mert akkor a város annyira az ünnepel volt elfoglalva, hogy azt gondolták, hogy akkor majd csendben elintézhetik a dolgot.
3: But God had other plans.
4: De Istennek más terve volt.
3: God was determined that this Passover would be so widely known, the whole world would know about it.
4: Isten úgy tervezte, hogy az akkori húsvét az egész világon ismerté váljon.
3: There never ever was a Passover like the one at which Jesus was crucified.
4: A zsidó nép történetében egyetlen egyszer sem volt ahhoz fogható húsvét, mint amikor Jézus meghalt.
3: And the reason was,
4: és ennek az oka az volt,
3: God structured it to serve his eternal purpose powerfully.
4: Hogy ezt Isten pontosan így tervezte el, hogy az ő örökké való céljait szolgálja.
3: And the thing which triggered it, the thing which set it in motion,
4: azt gondolom, hogy ami ezt mozgásba hozta,
3: was the raising of Lazarus from the dead.
4: Az Lázár halálból történő feltámasztása volt.
3: You know the story, you read about it in John chapter 11.
4: Ismeritek a történetet, János 11. fejezetében elolvashatjátok.
3: And Lazarus dies, he and his family are great lovers of Jesus.
4: Lázár meghalt, ő és az egész családja szerették Jézust. A nővérek Mária és Márta nagyon kétségbe estek, és elküldtek Jézusért. Remélték azt, hogy Jézus megérkezik hozzájuk, mielőtt Lázár meghal, és meg tudja gyógyítani őt. Jézus nem jött.
3: He deliberately waits.
4: Tudatosan várakozott.
3: He waits till Lazarus has died.
4: Megvárta, még Lázár meghalt.
3: And then they think, well, one, Mary thinks, well, even if he's died, maybe he could raise him from the dead.
4: Mária úgy gondolkozott még, hogy még talán a halála után is fel tudja támasztani a halálból Lázárt.
3: Weeping of the sadness of losing her brother.
4: Márta pedig szomorkodott, sírt és gyászolt a bátyját.
3: Deliberately waits another 4 days.
4: Jézus még 4 napot várt.
3: By this time Lazarus has been buried.
4: Addigra már Lázárt eltemették.
3: His body is rotting away in the tomb.
4: És a teste az elkezdett rothadni ott a
3: sírban.
4: Aztán jött Jézus, meg kell tanulnunk mindezeket a
3: dolgokat.
4: 3 dolgot szeretnék ebből kiemelni.
3: God's going to use us, as he is going to use us, for powerful, miraculous things.
4: Hogy Isten tud használni bennünket erőteljes
3: csodáktételre.
4: Tudnunk kell először is azt, hogy mi a pontos idő annak az elvégzésére.
3: We find the same thing with David when he attacked the Philistines 3 times.
4: Ezt
3: he had
4: látjuk
3: to wait for God's moment.
4: Dávidnál is, amikor a filiszteusokat meg kellett támadni a 3 alkalommal, meg kellett várnia Isten pontos időzítését.
3: Plans when we get back of our own making. We've got to say, Lord, what is your time?
4: Nem a saját magunk feje után kell menni, és a saját terveink szerint, hanem meg kell kérdeznünk, hogy Istenünk, mikor van az ideje annak, hogy ez megtörténjen. Mi a te módszered? A második kérdés.
3: We got to know the power, the way that God's going to do it.
4: Tudnunk kell, hogy Isten hogyan tervezi ezt elvégezni az adott dolgot.
3: And then thirdly,
4: Harmadsorban pedig.
3: I'm sorry. Number one is, what is your purpose? What is it you want to do?
4: Az első, mi a célod, mit szeretnél tenni?
3: Number two is, what is the time when you want to do this?
4: A második, mi az időzítésed, amikor ezt el akarod végezni?
3: Three is the method by which it's to be done.
4: A harmadik pedig, hogy milyen módon kívánod ezt elvégezni, ezt Istentől kell ezeket megkérdeznünk és elvennünk. Ahogy említettük már Dávidot,
3: and God gave him great victory.
4: Isten, amikor az ő vezetése szerint cselekedett, akkor nagy győzelmeket aratott.
3: Jesus, the perfect son of the Father.
4: Jézus az Atya tökéletes fia.
3: In such intimacy with the Father.
4: Olyan közvetlen közösségben élt az
3: Atyával. Exactly what is the purpose of God.
4: Pontosan tudta, hogy mi Isten célja.
3: He knows exactly what is the method of God.
4: Pontosan tudta, hogy milyen módon akarja azt Isten elvégezni.
3: Just the right time.
4: És pontosan tudta a megfelelő időpontot is.
3: Just the right time he comes to the tomb.
4: És pont a megfelelő idő pillanatban került a sírbe.
3: Hear that he's come.
4: Lázár, és
3: Mary remains weeping, but Martha comes running to him.
4: Mária és Márta, amikor odaérkezett hozzájuk Jézus,
3: she says, if only you'd come sooner, my brother wouldn't have died.
4: Márta az ott maradt sírva, Mária pedig kiszaladt az Úr elé, és azt mondta neki, hogy ha eljöttél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Jézus pedig azt mondta neki, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, de a te bátyád fel fog támadni. Azt mondta Mária, hogy persze, majd a kor végén, az utolsó napon.
3: Hello, can you hear what I'm saying?
4: Ne a távoli jövőre nézzetek, hanem a mai valóságban halljátok, hogy mit mondok.
3: But if he says now's the time, do you believe this? You've got to have to answer that question.
4: Hogyha azt mondod, hogy ma van itt az ideje annak, hogy ez beteljesedjen a te életedben, akkor abban kell a hitedet gyakorolni. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a feltámadás és az élet.
3: And he says to Martha, do you believe this?
4: És azt mondta Mártának, hogy hiszed ezt?
3: And she says, yes, Lord.
4: Ő azt mondta, igen, Uram.
3: And then he says, okay, if you really believe this, roll away the stone.
4: Akkor Jézus azt mondta neki, hogy rendben, ha valóban hiszed ezt, akkor gördítsétek el a követ.
3: 3-year-old fisherman, but he's not going to do it for her.
4: Ott volt egy fiatal, erős halászember, aki megtehette volna ezt, de mégis ezt a nőtestvérének kell megtenni, hogy aktiválja a hitét. De azt mondta a Márta, hogy már szaga van.
3: If you would believe, you would see the glory of God.
4: Jézus azt mondta neki, hogy nem, megmondtam neked, hogyha hiszel, akkor meg fogod látni Isten dicsőségét. Akkor ő odament, elgördítette a követ.
3: Amen.
4: Amen.
3: And then Jesus speaks the word.
4: És Jézus akkor szólt azokat a szavakat.
3: Over the situation.
4: Vegyétek észre, hogy nem imádkozott abban a helyzetben.
3: He's already prayed.
4: Mert már korábban imádkozott. Tudta az Atyának az akaratát.
3: He knows the Father's way.
4: Tudta az Atyának a módot, hogy hogy akarja elvégezni, és tudta az Atyának az időzítését.
3: Now the time has come just to speak.
4: És tudta, hogy most jött el az ideje a szólásnak.
3: Lazarus, come forth!
4: És azt mondta, Lázár, gyere ki!
3: Instantly comes, Lazarus comes walking out of the tomb.
4: És abban a pillanatban Lázár kijött a sírból.
3: And everybody's awed and amazed to see this amazing miracle.
4: És mindenki megdöbbent a nagy csoda láttán.
3: Now in the city of Jerusalem,
4: Jeruzsálem városában,
3: there were many, many, many families.
4: Sok-sok
3: had relatives and friends scattered all around the Roman Empire.
4: Sok-sok ismerőse volt Lázárnak, aki a római birodalomból összegyűltek. Salamon idejében is már a zsidók elterjedtek a római birodalom területén.
3: Those places that were established under the rule of Solomon's kingdom.
4: Azokat a helyeket, ahol a zsidók éltek, még Salamon idején foglalták el, akkor telepettek ott le.
3: Right through the time of the Greek Empire.
4: És így is maradt a helyzet a görög birodalom idejében is.
3: And the Roman Empire.
4: És a római birodalom idején is.
3: All over the Roman Empire there were little communities of Jews in every significant city.
4: Minden jelentősebb városban voltak zsidó kolóniák a római birodalom idején.
3: They were trading with the people.
4: Ők
3: bringing back the treasures from various parts of the Roman Empire.
4: Begyűjtötték a kincseit a római birodalomnak, ott végezték a gazdasági tevékenységüket. És a híre terjedt ennek az egész római birodalomban a zsidó közösségeken keresztül.
3: It was always the family's ambition to say, look, let's save up some money and let's go back to Jerusalem.
4: És sokan úgy gondolkodtak a zsidó kolóniákban, hogy gyűjtsünk akkor egy kis pénzt és menjünk vissza Júdeába, nézzük meg, hogy látogassuk meg a barátainkat és a rokonainkat. Milyen csodálatos lenne otthon lenni a Páska ünnepen. És amikor híre ment ennek a döbbenetes csodának,
3: and that some new prophet called Jesus had done this amazing miracle.
4: És hogy egy új proféta Jézus tette ezt a hatalmas csodát.
3: The questions were being asked, could this possibly be the Messiah?
4: Akkor rögtön az a kérdés támadt bennünk, hogy elképzelhető, hogy ez hogy ő a Messiás, és ez futótűzként terjedt az egész római birodalomban. A zsidó kolóniákon keresztül, és azt mondták, hogy el kell mennünk Jeruzsálembe, meg kell néznünk egyrészt Lázárt, aki feltámadt a halálból, és láthatjuk ezt a csodálatos profétát, Jézust, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Ezek történelmi tények, higgyétek el, hogy a Bibliában ugyanez nincs megírva, de nagyon megbízható forrásokból tudom ezt. Annak idején a Jeruzsálem állandó lakossága 20 ezer ember körül lehetett, de erre a Páska ünnepre 200 ezer látogató érkezett. Csak képzeljétek el, tele volt velük az egész város. Azért jöttek, hogy lássák
3: Lázárt.
4: És azért jöttek, hogy lássák ezt az új prófétát, aki talán a Messiás. És egy emberként mindannyian csatlakoztak a Páska ünnephez. De ez Isten akarata volt, hogy ők összegyűljenek. Isten terve volt az, hogy amikor Jézust megfeszítik, akkor az egy világszerte ismert cselekmény legyen, hogy az egész világon lássák
3: azt.
4: Az írástudók és a farizeusok ezt titokban akarták volna megtenni. Úgy gondolkodtak, hogy amilyen gyorsan csak lehet, tegyük félre őt az útból.
3: Judas played that tragic part.
4: Júdásnak megvolt a maga tragikus része. Abban, hogy elárulja Jézust, de mindezek Isten céljait szolgálták.
3: So we come to this day as you know, on the 10th day of Nisan, exactly the right day.
4: Nisan 10. napja volt ez a nap, az Isten szerinti megfelelő nap. Jézus felült a Szamárra, és bevonult Jeruzsálembe.
3: God's Spirit came down,
4: és Isten szelleme lejött,
3: and all the people were moved by the Spirit of God to worship him, because this was the King of Kings and the Lord of Lords coming to be crowned King of his kingdom.
4: Mindazok az emberek, akik ott őt dicsőítették, mint a királyok királyát és urak urát, a Szent Szellem vezetése alatt voltak, és erre így cselekedtek. Természetes szemszögből nézve, úgy nézett ez ki, mint egy tragédia. Isten nézőpontjából pedig ez egy dicsőséges bevonulás volt. Halleluja, halleluja, dicsőség az Úrnak, így kiáltott ott a tömeg. Isten szelleme ráesett az ember. Úgy gondolkodtak, hogy amilyen gyorsan csak lehet, tegyük félre őt az útból.
3: Judas played that tragic part.
4: Júdásnak megvolt a maga tragikus része abban, hogy elárulja Jézust, de mindezek Isten céljait szolgálták.
3: So we come to this day as you know, on the 10th day of Nisan, exactly the right day.
4: Nisan 10. napja volt ez a nap, az Isten szerinti megfelelő nap. Jézus felült a Szamárra, és bevonult Jeruzsálembe.
3: God's Spirit came down,
4: és Isten szelleme lejött,
3: and all the people were moved by the Spirit of God to worship him, because this was the King of Kings and the Lord of Lords coming to be crowned King of his kingdom.
4: Mindazok az emberek, akik ott őt dicsőítették, mint a királyok királyát és urak urát, a Szent Szellem vezetése alatt voltak, és erre így cselekedtek. Természetes szemszögből nézve, úgy nézett ez ki, mint egy tragédia. Isten nézőpontjából pedig ez egy dicsőséges bevonulás volt. Halleluja, halleluja, dicsőség az Úrnak, így kiáltott ott a tömeg.

0: God's Spirit came down.
1: És Isten szelleme lejött.
0: And all the people were moved by the Spirit of God to worship Him, because this was the King of Kings and the Lord of Lords coming to be crowned King of His kingdom.
1: Mindazok az emberek, akik ott őt dicsőítették, mint a királyok királyát és urak urát, a Szent Szellem vezetése alatt voltak és erre így cselekedtek. Természetes szemszögből nézve. Úgy nézett ez ki, mint egy tragédia. Isten nézőpontjából pedig ez egy dicsőséges bevonulás volt. Halleluja, halleluja, dicsőség az Úrnak, így kiáltott ott a tömeg. Isten szelleme ráesett az emberekre.
0: The prophetic words of Isaiah, this is our king coming, riding on a donkey.
1: És azokat a profétai szavakat kiáltották, amiket Izsajáson keresztül mondott az Úr. Itt jön a mi királyunk, szamárháton ülve. Halleluja, dicsőség az Úrnak, itt jön Izrael királya.
0: Pilate, the Roman governor, was in a great dilemma.
1: Pilátus nagy dilemmába került.
0: His wife was convinced of the genuineness of Christ and she definitely became a believer.
1: A felesége meg volt győződve arról, hogy Jézus a Krisztus, és én hiszem, hogy ő később hívővé is vált. Pilátus tudta, hogy igazából neki nem kéne foglalkozni ezzel a dologgal.
0: But politically he was afraid to take the stand.
1: De politikai értelemben attól félt, hogy elveszti a pozícióját. És így aztán végül mégiscsak engedélyt vagy parancsot adott a kivégzésre.
0: With all the perfect timing of God.
1: De mindez Isten tökéletes időzítése szerint történt. Jézus letartóztatták.
0: The upper room meeting with his own precious believers on the 14th day of Nisan on Tuesday evening.
1: Előtte ott volt a felházbeli közösségben a tanítványaival Nisan 14-én.
0: I'm sure you understand that Jesus was not crucified on Friday. That's a false Jewish tradition. A false Christian tradition.
1: Biztos vagyok benne, hogy tisztában vagytok azzal, hogy Jézus nem pénteken feszítették meg, ez egy téves krisztián, egy téves keresztény tradíció, hagyomány.
0: He had his last supper on the 14th day of December, which was the Tuesday.
1: Csütörtökön,
0: in Jewish timing, the next 14-én, day begins at 6 p.m. in the evening.
1: Nisan 14-én volt az utolsó vacsora.
0: So on Wednesday, after Tuesday evening, but Wednesday, beginning of the Jewish day.
1: Tehát ez szerda este volt, de a zsidó este kezdődik a nap a zsidóknál, és ezért csütörtökön reggel, csütörtöki nap kezdetekor őt letartóztatták. Hamisan elítélték.
0: A.M. on the Wednesday morning.
1: És halálra ítélték körülbelül.
0: He was crucified. He was there for 6 hours from 9 a.m. until 3 p.m. in the afternoon.
1: És keresztre feszítették. 3 p.m. in the afternoon. Délután 3 óra körül.
0: Cries out in triumph.
1: 3 óra körül felkiáltott diadalmasan.
0: It's finished.
1: Elvégeztetett.
0: The Greek word is the word teleos.
1: A görög szó erre a teleos.
0: It's basically saying nothing to pay.
1: Elvégeztetett, nincs semmi fizetni való már. Ezt a könyvelésben használják ezt a kifejezést, hogyha súlyosan adósságban vagy, és valaki a te adósságodat kifizeti a te javadra, akkor minden számlát vesznek, kifizette az adósságát, és ráírták a számlára, hogy teleos, nincs több fizetnivaló, minden kifizettetett, semmi több fizetnivaló nincs.
0: És nem
1: jöttök ettől izgalomba, hogy minden számlátok kifizettetett, nincs már semmi bűn, amiért nektek kellene
0: fizetnetek.
1: Jézus a halála pillanatában is tökéletesen uralta a helyzetet.
0: Usually, bodies stayed on the cross for two or three days before they
1: Általában a kivégzés után, a kínos halál után 2-3 napig még a testeket a kereszten szokták hagyni, de az írástudók és a farizeusok vallásos képmutatása miatt a

0: there.
1: Páska ünnep
0: and they
1: miatt.
0: Didn't want dead bodies on hanging around on the feast of that special high day, the Passover of Thursday, because it would contaminate religiously the atmosphere.
1: Nem akarták, hogy az ünnepnek a légkörét úgymond tönkretegyék a holttestek, ezért
0: that special high day Sabbath began at 6 p.m. on Wednesday night.
1: Volt egy speciális, különleges szombatnap.
0: They sent soldiers to the
1: az ünnep előtt,
0: to break the legs so they would die quickly.
1: És ezért elküldték a katonákat, hogy törjék meg a kereszten lévőknek a lábát, hogy hamarabb meghaljanak. Amikor a katonák odaértek Jézushoz, ő már halott volt, ezért nem törték meg a lábszárait.
0: See how God's in control of every detail.
1: Figyelitek és látjátok, hogy Isten mennyire uralta az egész helyzetet minden részletbe menően? Azt mondták a profétikus írások, hogy nem törnek meg az ő csontjai. Isten uralkodott minden részlet felett, hogy az az ő céljait szolgálja. Éppen mielőtt azok a katonák jöttek,
0: Jesus cried out with a loud voice.
1: Jézus hangosan felkiáltott.
0: It's finished!
1: It's finished!
0: Nothing to pay.
1: Semmi fizetni való nincs már.
0: He bowed his head.
1: Lehajtotta a fejét.
0: Gave up the spirit.
1: És kibocsátotta a szellemét.
0: Vast crowd that was watching.
1: És ez a nagy tömeg, ami ott nézte.
0: 200,000 people.
1: 200,000 ember.
0: They'd come for something different, but now God said, "No, you're going to come here and you're going to watch my son die."
1: Mintha Isten terelte volna ott össze őket, hogy el kell mennetek és megnéznetek, hogy a fiam
0: meghal.
1: És végig kell néznetek a történelem legfantasztikusabb eseményét, hogy a szemeitek előtt végre megy. Aztán vissza kell mennetek azokba a nemzetekbe, honnan jöttetek.
0: Glorious message of the cross and bring about the kingdom advance all over the nations which you come from.
1: És el kell vinnetek a keresztnek a hírét mindazokba a nemzetekbe, honnan jöttetek.
0: When Jesus cried out, "It's finished!"
1: Amikor Jézus így kiáltott, elvégezted.
0: One of the thieves beside him was converted on the cross.
1: Akik ott álltak a kereszt előtt, többen megtértek.
0: The Roman centurion in charge of the execution.
1: A római százados, aki a felelős volt a kivégzésekért,
0: fell on his knees.
1: Térdre esett.
0: When he saw the way that Jesus died.
1: Amikor látta, hogy hogyan halt meg Jézus.
0: He killed many men in battle.
1: Sok-sok embert meghalt a csatában, megölt a csatában, és kivégzett is többeket.
0: Totally in charge of his own death in his life before.
1: De soha nem látott olyan embert, aki teljesen uralta volna a saját halálát és
0: said,
1: saját kivégzését. Térdre esett, és azt mondta, valóban ez Isten fia, vagy ő Isten fia.
0: Jesus' own natural family, his half-brothers, the children that Mary had after supernaturally having Jesus.
1: Jézus saját család tagjai, a féltestvérei, akiket Jézus születése után szült Mária, négy fiú volt megnevezve, konkrétan az írásokban is két nőtestvére is volt, és Mária maga is ott volt. Mindan ott voltak. Amikor látták, ahogy Jézus meghalt,
0: a whole family of Jesus' half-brothers, including James, were powerfully converted.
1: Az egész család erőteljesen megtért, Jakab is, aki ott volt, Jézus egyik
0: féltestvére. They went to the upper room to pray with the other believers for the day of Pentecost.
1: Felmentek a felházba, és a többi hívőkkel ott imádkoztak pünkösdig.
0: And all along that route,
1: és mindezek közepette,
0: people were crying out.
1: Az emberek kiáltottak, verték a mellüket, ezt Lukács evangéliumában olvashatjátok. Borzalmas dolgot tettünk, bűnösök vagyunk, megfeszítettük a mi messiásunkat. Hogyan fog Isten megbocsátani nekünk, mit tettünk? Mélységes megrendüléssel kiáltottak fel.
0: Conviction of sin came across the city of Jerusalem.
1: És egész Jeruzsálem városára egy mélységes bűntudat jött.
0: They were there in desperate crying need, saying, "Oh God, what can we do? How can we get saved from the terrible thing we've done?"
1: És kétségbe esetten kiáltottak Istenhez, hogy mit tegyünk most, mit tudunk most tenni, hogy ez a bűn megbocsátassék nekünk.
0: It was that vast prepared crowd.
1: Ez az előre eltervezett, előkészített tömeg volt, akikre eljött ez a mély bűntudat. Ők hallották aztán Pétert később, amikor pünkös napján után kijött, pünköstkor kijött és prédikált nekik. És felkiáltott a tömeg, hogy keresztre feszítettük a messiásunkat, mit tegyünk most? Péter azt mondta, térjetek meg. Térjetek meg. Forduljatok meg teljesen. És legyetek Jézus Krisztus követői és tanítványai. És üdvözséget nyertek. És dolgozzatok ő érte, hogy megalapítsátok az ő királyságát. Amikor ezt az első üzenetét prédikálta Péter, 3000 ember megtért.
0: A few days later, when he preached again,
1: néhány nappal később, amikor újra prédikált,
0: 5000 turned to the Lord.
1: 5000 ember tért meg az Úrhoz.
0: Altogether, within just 2 weeks, the church went from a few believers in the upper room to
1: 10,000
0: people.
1: A felházbeli 120 emberből közel 10,000-esre nőtt a gyülekezet.
0: Amen. But what's so tragically amazing?
1: Ami tragikus és megdöbbentő ebben, hogy azok, akik ellenálltak és gyűlölték Jézust, akiket az írástudók és a farizeusok vezettek, akik később próbálták a gyülekezetet is elpusztítani, egészen odáig, hogy Istvánt, az első mártírt meggyilkolták, elmulasztották a lehetőségük
0: pillanatát.
1: Hogyha az írástudók és farizeusok abban annak idején, amikor Péter prédikált Jeruzsálemben megtértek volna, akkor is a királyság központjává válhatott volna Jeruzsálem. De mivel ők ezt megtagadták, és megpróbálták a gyülekezetet is elpusztítani,
0: Titus, the Roman general,
1: ezért aztán később Titus, a római generális jött,
0: and destroyed the whole city of Jerusalem.
1: És lerombolta Jeruzsálem egész városát.
0: Not one stone was left upon another.
1: Lerombolta azt a dicsőséges templomot, egy kő sem maradt a másikon.
0: The powerful center of the kingdom became a heap of rubble.
1: És ami a királyság dicsőséges központja lehetett volna, az romhalmazzá lett.
0: And never ever responded in the hour of their opportunity.
1: És soha többé nem képes már a meglátogatása idejére reagálni.
0: Now I believe the cities that we've mentioned and prayed for.
1: Hiszem, hogy azok a városok, amiket említettünk itt és amelyikért imádkoztunk.
0: The cities that you come from.
1: Azok a városok, ahonnan ti jöttetek.
0: I believe this is an hour of opportunity.
1: Hiszem, hogy a számotokra most van itt a lehetőség órája. És nem lesz ilyen lehetőség többé.
0: We've got to go back with this warrior spirit to be the warriors that God's called us to be.
1: Ezért azzal a harcos szellemmel kell visszamennünk, hogy azok a harcosok legyünk, akik Isten akarja, hogy legyünk. Meg kell vetnünk a lábunkat a földön, fel kell húznunk a nyilainkat, és harcra készen kell ott állnunk a helyünkön, és hogyha engedelmeskedünk az Úrnak, és betöltjük az ő céljait, megtanuljuk az ő módszereit, és engedelmeskedünk az ő időzítésének, akkor meg fogjuk látni a városunknak az átalakulását, és azt, hogy a királyság előrevitelének a központjaivá válnak ezek a városok. Ezt szellemi értelemben is hatással lesz a városra, politikai értelemben is hatással lesz a városra, és gazdasági értelemben is. És anyagi eszközök fognak a kezünkbe kerülni a királyság előrevitelére.
0: And many of the cities you represent.
1: És sok városban, ahonnan ti itt vagytok most, erőművekké válnak Isten királyságának előrevitelében.
0: Amen.
1: Amen.
0: That's what God gave me to say.
1: Ezt mondta, ezt adta nekem Isten, hogy elmondjam nektek ma.
0: I like it. I don't know how much time we've got. No one's told me. I like us to spend the time just now, just praying.
1: Imával szeretném a hátralévő időt tölteni.
0: But we've got to make a decision.
1: Döntést kell hoznunk.
0: I want you to speak on behalf of the city that you represent.
1: Szeretném, hogyha ezt elmondanátok a városotok javára, honnan vagytok.
0: Willing to be the warrior that you call me to be.
1: Azzal harcossal akarok válni, akivé akarod, hogy legyek, Uram.
0: I don't want to make the mistake of that Jewish generation that refused to become warriors.
1: Nem akarom elkövetni azoknak a zsidóknak a hibáját, akik nem voltak készek harcosokká válni.
0: Call me to be a fighter.
1: Hívj el engem harcosnak, Uram.
0: I'm putting on the whole armor of God.
1: Felveszem Isten teljes fegyverzetét.
0: And I'm never gonna take it off.
1: És nem fogom soha többé levenni.
0: I'm taking the sword of the Spirit.
1: Fogom a szellemnek a kardját.
0: And I'm going to use that sword powerfully to advance your kingdom.
1: És erőteljesen használni fogom ezt a kardot a királyságod előrevitelében.
0: I'm taking my long bow.
1: Felveszem az én nyilamat.
0: I'm stringing the bow.
1: És felerősítem az ideget.
0: I'm placing my foot.
1: Megállok a helyemen.
0: I'm putting one of your fiery arrows on the string.
1: Istennek egyik tüzes nyilát teszem a íjamba.
0: Exactly into the situations that you told me to attack.
1: És belelőfön pontosan azokba a helyzetekbe, amit mutatsz
0: there,
1: nekem, hogy megtámadjak.
0: There are demonic power centers and principalities in my city. I know about them.
1: Vannak a városunkban démonikus központok, erősségek. Pontosan tudom, hogy mik ezek, a sátánnak az erősségei. A boszorkányság központjai. Mormonizmus központjai.
0: And other demonic deceptions that are.
1: És más démonikus megtévesztések.
0: And I'm going back willing to destroy them.
1: És úgy térek vissza, hogy kész vagyok ezeket megsemmisíteni.
0: Carry my offensive weapons.
1: És felveszem és viselem az én védelmem fegyvereit is.
0: As well as my defensive armor.
1: És a támadó fegyvereket is.
0: Exactly.
1: És tudni akarom pontosan a te akaratodat, a te tervedet. Hogy a te céljaidat precízen, pontosan tudjam megcselekedni és
0: elvégezni.
1: Használni fogom azt a módszert, amit te tanítottál nekem a megfelelő időben. És látni fogom a városunkban az áttörést, és hiszek benne, és elfogadom ezt. Jó lehet, semmi sem vagyok a magam szemeiben, te benned, a te szellemed által felerősítve, a te feltámadott életeddel betelve.
0: I'm more than a match for any demon that stands in my way.
1: Több vagyok, mint bármilyen démon, aki az utamba akad.
0: They will not destroy me or my people.
1: Ők nem fognak megsemmisíteni engem, sem az én embereimet, hanem mi fogjuk megsemmisíteni őket, és előre visszük a te királyságodat. És Európa szerte előretörések, áttörések lesznek.
0: Kingdom centers.
1: A királyság központjai jönnek létre, csodák fognak áradni, démonikus erők fognak lerontatni, kiüzetni, és meg fogjuk változtatni a teljes légkört a sötétségről világosságra, hogy sokan megtérjenek, felszabadítjuk a démonikus kötelékek alól az embereket, hogy Jézushoz jöjjenek tömegével, ahogyan Jeruzsálemben történt a gyülekezet kezdetekor. Jézus csodálatos, hatalmas nevében. Amen, amen, amen.
2: Elhangzott a Szellemi Hadviselés című tanítássorozat 12. része, melyben Ellen Vincent tanított.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli Fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

0: Most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Ma egészen különleges témánk lesz, mert szinte azt kell mondjam, nem tudom, miről lesz szó. Nagyon kíváncsian várom. A rovatunk címe, alcíme az, hogy Apa kulcs. És van is a kezedben egy könyv. Egyébként annak a címe az, hogy Anya kulcs, de azt mondtad, hogy létezik ez egy másik apás kiadásban is.
2: Az elsőt Süveges Gergő írta meg, az Apa kulcs könyvet. Gergőt ismerhetjük a közmédiából is. Az ő felesége pedig a Süvegesné Rudán Margit az anyakulcsot megkiadta. Tehát, hogy most már nem csak az apáknak vannak kulcsok, hanem az anyáknak is, úgyhogy mindenki megkapja a kulcsát, és azt mondja a szerző, hogy a gyerekeinkhez is különböző kulcsokat kapunk. Vannak kulcsok, ami a tudás kulcsa, tehát, hogy valami ismeretünk lesz, és a gyermekünkkel úgy tudunk kapcsolódni. Van, ami a jó akarat kulcsa, hogy valami jót akarok a gyerekem. Ez azt mondja, hogy ez a, hogy szeresd, és a szövetség kulcsa pedig ez, hogy támogass. Tehát, hogy nincs nagyobb fania, mint a saját szülei. Amikor azt éli meg egy gyerek, hogy én vagyok a legnagyobb szurkolója. És milyen jó az, amikor megélhetjük azt, hogy nem csak mi vagyunk a gyerekeink szurkolója, hanem maga Isten segít nekünk szurkolni, hogy mi, mint szülők, a szülői szerepünket a lehető legjobban végezzük. De azért belegondolva, hogy 80-as években hány ilyen könyv volt, amikor én voltam 10 éves, és hányat tudott édesapám, édesanyám elolvasni. Édesanyám elég sokat olvasott könyvet, de az édesapám nem annyira az olvasó típus volt, úgyhogy csodálkozom, hogy én pedig ilyen könyvmúj lettem, és a lányom is ilyen, tehát heti szinten könyveket olvas el, tehát hogy 3-400 oldal az nem okoz neki problémát. De most egyre több szakirodalom megjelenik, akár Mihalec Gábortól is, a Viharáló szerelem és egyéb témákban, ahol házaspároknak vagy a szülői szerepben kapunk útmutatás tanácsokat, hogy hogyan legyek jó apa, hogyan legyek jó anya, hogyan legyek jó férj, és hogyan legyek jó feleség, és a kapcsolatomat hogyan tudom működtetni. Mihalec Gábornak az egyik kedvenc mondata, hogy ne eldobd a kapcsolatodat, hanem újra értékeld, és ne a kapcsolatot cseréld le, hanem a kapcsolathoz való hozzáállásodat, és mi nagyon sokszor kidobjuk azon, ami nem működik. Pedig lehet, hogy csak meg kellene javítani. És az Isten is így gondolkodik rólunk, hogy nem eldobta az embert, hogy nem működik a kapcsolat, hanem mindent megtett, hogy kulcsot találjon az embernek a szívéhez, az embernek a lelkéhez, és néhány kulcs, amit úgy végig gondoltam, hogy a könyvön kívül is milyen kulcsokat ajánlhatnák, hogyha most egy ilyen kulcskarikát adnék a kedves rádió hallgatónak, akkor ez az ismeret kulcsa lenne az egyik. A második a kapcsolat kulcsa, hogy megértem, hogy ki a gyermekem, és hogyan működik. Nem ártana, hogyha bejönne a hitnek a kulcsa az életünkben. Ez lehet, hogy egy külön adást is valamikor megér, hogy egy szülő hogy adja át a saját meggyőződését, értékrendjét, vagy hitrendszerét a gyermeke részére. A segítés kulcsa, hogy tudja a gyermekem azt, hogy számíthat rám, és nincs egyedül, hogyha elakadásban van az élete. Nem akarok mindenáron neki segíteni, de hogyha elakad, akkor tudja, hogy fölhívhatom apát vagy anyát bármikor, és annyira szeretném, hogy egy kicsit a kedves rádió hallgató ezekben a helyzetekben, amikkel úgy találkozunk napjainkban, a hírekben látjuk, hogy mennyire szörnyű irányba megy a világnak a működése. Egy kicsit szeretném átadni a reménység kulcsát is.
1: Ezek a kulcsokat kinek és hogyan és mikor kell használnia? Tehát a szülőknél vannak ezek a kulcsok, a szülők használják őket, vagy a gyerekek használják őket?
2: Én azt gondolom, hogy elsősorban lehet, hogy a szülőknél vannak ezek a kulcsok, és a gyerekeknél különböző élethelyzetekben teszteljük ezeket a kulcsokat, hogy most inkább a bátorítás kulcsára van szüksége, vagy most az iránymutatásra, és egy kicsit így az apai szerepet, vagy az anyai szerepet, hogy épp melyik sapkába vagyok jelen. Most az edző, vagy a rendőr, vagy most jó zsarú, rossz zsarú, tehát, hogy most melyikre van inkább szüksége. És ha hit kulcsához egy picit visszamehetek a kedves rádió hallgatóval együtt, akkor akkor gondoljuk vele, hogy ki tanított meg imádkozni. Nagymama, nagypapa, vagy édesanyja, édesapa.
1: Vagy lehet, hogy senki.
2: Vagy lehet, hogy senki. Vagy lehet, hogy 10 éves volt, amikor először elmondtam az első imát Istennek, vagy a hitoktatóm tanított. És hogy az Istenről milyen képem alakul ki, ez is egy érdekes kép, hogy nagyon sokszor kivetítem a fizikai édesapával való kapcsolatot a Jóistennel is, illetve a Jóistennel való kapcsolat nagyon sokszor meggyógyíthatja az úgynevezett apasebeket is, amit szakirodalomban használ, hogy amit a saját szüleink való kapcsolat okozott sebet a lelkünkben. Van egy érdekes család, Timóteusnak a családja, Pál találkozik ezzel a családdal, egy görög apáról van szó, zsidó anyáról, és azt mondja Timóteusnak, hogy eszembe jut a benned lévő képmutatás nélkül való hit, ami egy először megvolt nagyanyádban, Loisban, és megvolt anyádban, Eunikében, és meg volt róla győződve, hogy megvan benned is. Milyen jó az, amikor nem csak pénzt örökölünk, hanem hitbeli örökségünk is van, amit átadunk egyik generáció másiknak. 3-4 generáció azt tudja mondani, hogy mi már, mint család megismertük az Istent. Az életünk más irányt vett, mert az Isten belépett a mi családunkba, és a Bibliában rengeteg ilyen történetet találunk, ahol az Isten belépett egy család életébe, és annak hosszú távú következménye volt. Gondoljunk egy Ábrahámra. Meddő házaspár, öreg, és az Isten ad egy ígéretet, hogy a te magod annyi lesz, mint a csillagoknak a száma, vagy a homoknak a homok szemek száma. És ez az egy ígéret megváltoztatta egy egész népet, és azt mondja, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És belép az Isten ebbe a családba, és a meddőből egy új névet kap, hogy sok nép atya lesz Ábrahám, az Ábrámból, az atyából sok nép atya lesz, és a felesége Száraiból meg lesz herceg és uralkodó.
1: De hogy tudjuk felfedezni magunkban, hogy tudják a kedves hallgatók felfedezni magukban ezt a hitet, illetve a hitkulcsra hogyan tudnak rátalálni?
2: Én azt gondolom, hogy nem árt, hogyha a Szentírással nem úgy vagyunk, mint az egyszerű gyermek, amikor megszólal, hogy apa, nem adjuk vissza a Bibliát az Istennek? Miért? Hát azt mondtad, hogy ez az Isten könyve. Igen, fiam, az Isten könyve. De miért adjuk vissza? Hát mert mi úgy olvassuk. Tehát, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Biblia az öreg mamáknak, öreg papáknak való. Én pedig azt mondom, hogy a fiataloknak is egy térkép az élet minden problémáiban való eligazodáshoz. És talán itt a rádióban lévő szakértői rovat is egy picit ad a kedves rádió hallgatónak ilyen lelki morzsákat, lelki tölteléket is, hogy az Isten arra hívott el bennünket, hogy ne csak a szabályokat adjuk át a fiainknak, hanem adjuk át a kapcsolatot is. Az Istennel való kapcsolatot is átadhatjuk a gyerekeinknek. Azt mondja szintén Ábrahámról, mondja a Szentírás, hogy majd ne eltitkoljam-e azt, amit tenni készülök, hiszen tudom, hogy ő majd megparancsolja az ő gyermekeinek, és azok gyermekeinek is, hogy szeressék az Istent. Nem parancsba adjuk azt a gyermekünknek, hogy szeresse az Istent, de tegyük vonzóvá a hitéletet, hogy akárhol éljük meg a hitünket, abból nem maradjanak ki a gyerekeink.
1: Az apa és az anyakulcs kapcsán jutottunk el a hit kulcsához. Kérlek, mondd el még egyszer a könyv szerzőjét és címét, hogyha valaki nem felteheti.
2: Süveges Gergő, ő írta az apakulcsot, és a ő felesége, Süvegesné Rudán Margit, az anyakulcsot. Azt írja, hogy Süvegesné Rudán Margit és Gergő 4 lassan felnőtté váló gyermek szülei, és Margit szakemberként is, ADHD tanácsadóként áll a szülők mellett. Gergő pedig az apakulcs alapítójaként apákat segít erősebben kapcsolódni a gyermekükhöz. Az anyakulcsban kettőjük gazdag tapasztalatai összeadódnak, úgyhogy ez ilyen dupla kulcs. Ez a könyv, ez a második könyv.
1: Akkor egyben könyvajánló is volt a mai rovatunk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Eileen Vincent közbenjárás című tanítását hallhatjuk.
3: We've been talking about prayer in many different ways.
4: Nagyon sok különböző módon beszélgettünk az imáról.
3: But not directly.
4: De nem közvetlenül.
3: But stirring up your heart so that you will become praying people.
4: Csak gerjesztettük a szíveteket, hogy imádkozó emberek legyetek.
3: But I want to talk to you about intercession, the heart of intercession.
4: De most a közbenjárásról és a közbenjárás lényegéről, lelkéről akarok beszélni nektek.
3: You know, I never used to consider myself an intercessor.
4: Tudjátok, én soha nem tekintettem magamat közbenjárónak.
3: At one time I was asked if I would write a chapter in a book on intercession.
4: Egyszer megkértek, hogy írnék egy fejezetet egy közbenjárásról szóló könyvbe.
3: And every time this person asked me, I said, no, you've chosen the wrong person.
4: És valahányszor az illető kérte ezt tőlem, hogy írja meg ezt a fejezetet, azt mondtam neki, hogy hát nem írom meg, nem a megfelelő embert kérdezed
3: erről. I'm not an intercessor.
4: Mert hogy én nem vagyok közbenjáró.
3: I'm not one of those people who goes into the room, shuts the door and is on my knees for hours and hours.
4: Nem tartozom azok közé, akik bemennek a szobájukra, magukra zárják az ajtót, és órákon keresztül térdelnek az Úr előtt.
3: But this lady kept coming back to me again and again.
4: De ez a hölgy nem hagyott békén, újra és újra visszajött.
3: Please write this chapter for my book.
4: Kérlek, írd meg ezt a fejezetet a könyvembe.
3: In the end I said to her,
4: végül azt mondtam neki,
3: I can only write one thing.
4: Csak egy dolgot tudok leírni.
3: I'll call it prayer on the run.
4: Ezt úgy hívom, hogy futóimádság, imádkozás futva.
3: Some of you will identify with that.
4: Néhányan vagytok itt, akik tudtok ezzel azonosulni.
3: I pray all the time.
4: Állandóan imádkozom.
3: I was praying as I took my children to school.
4: Imádkoztam, amikor iskolába vittem a gyerekeimet.
3: I was praying as I was coming home.
4: És amikor hazamentem,
3: akkor is imádkoztam. I was praying as I was going to the grocery store.
4: Amikor a zöldségeshez mentem, akkor is imádkoztam.
3: And I certainly was praying when I was vacuuming the carpet.
4: És kétségtelenül nagyon imádkoztam, amikor a szőnyeget porszívóztam.
3: I was praying when I cleaned the bathroom.
4: A fürdőszoba pucolása közben is imádkoztam.
3: So I said, my life is prayer on the run.
4: Tehát én azt mondtam, hogy az én életem a futás közben való imádkozásról szól.
3: So she said, I think that will do.
4: Azt mondta, hogy az hiszem, ez jó lesz.
3: So I wrote a chapter in a book called Prayer on the Run.
4: Úgyhogy megírtam egy fejezetet a egy könyvbe, aminek az lett, az volt a címe, so hogy imádkozás futás közben.
3: However you pray.
4: Tehát akárhogyan is imádkoztok.
3: Come on, let's pray.
4: Az a lényeg, hogy imádkozzatok.
3: The other thing I want to tell you.
4: A másik dolog, amit mondani akarok.
3: Is that I pray in tongues a lot.
4: Én nagyon sokat imádkozok nyelveken.
3: Almost all the time I'm praying in tongues.
4: Majdnem folyamatosan imádkozom nyelveken.
3: But do you know, I came to a place where I felt as if praying in tongues wasn't really praying.
4: De tudjátok, én eljutottam egyszer odáig, amikor azt gondoltam, hogy a nyelveken való imádkozás nem is igazán imádkozás.
3: You know, I convinced myself that I wasn't praying because I wasn't praying with my understanding.
4: Meggyőztem magam arról, hogy ilyenkor igazán nem is imádkozom, hiszen nem használom az értelmemet.
3: And I think that that is quite a deceiving way the enemy can get at you.
4: És azt gondolom, hogy ez egy nagyon megtévesztő mód, ahogy az ellenség elkaphatja az embert.
3: And he can undermine your prayers by that kind of attitude.
4: És ezzel a fajta hozzáállással aláaknázhatja az imáitokat.
3: Praying in tongues is praying.
4: Az imádkozás a nyelveken igenis imádkozás.
3: Perhaps some of the most powerful praying takes place when we pray in tongues.
4: Valószínűleg a legerőteljesebb imák egy része hangzik el, amikor nyelveken imádkozunk.
3: So I want to encourage you.
4: Tehát én bátorítani akarlak.
3: Come on, pray in tongues.
4: Imádkozzatok nyelveken.
3: And if you don't even have the gift of tongues.
4: És hogyha még nem kaptátok meg ezt az ajándékot.
3: Come on, that's number one gift that you need.
4: Akkor ez az első ajándék, amire szükségetek van.
3: I want to say to you, it's a very important gift.
4: El akarom mondani nektek, hogy ez egy nagyon fontos ajándék.
3: There are 9 gifts of the Holy Spirit.
4: A Szent Szellemnek 9 ajándéka van.
3: 8 of them are for giving away.
4: Ezek közül 8 olyan dologról szól, amit mi adunk oda.
3: 8 of them are for ministering to other people.
4: Tehát 8 arról szól, hogy miközben szolgálunk másoknak, a közben működik.
3: Only one of them is for yourself.
4: Csak egyetlen van, ami önmagunk számára szól.
3: Praying in tongues will build you up, make you strong.
4: A nyelveken való imádkozás megépít minket és erőssé tesz.
3: And I'll tell you what it does.
4: Megmondom, mit tesz még.
3: It makes you strong enough so that you can give the other gifts away.
4: Elég erőssé tesz ahhoz titeket, hogy a többi ajándékot oda tudjátok adni.
3: Come on, so if you don't pray in tongues.
4: Tehát, hogyha nem imádkoztok nyelveken,
3: seek that gift.
4: Még akkor keressétek ezt az
3: ajándékot. Seek the Holy Spirit.
4: És keressétek a Szent Szellemet.
3: And he'll come upon you.
4: És ő rátok fog szállni.
3: And he'll satisfy the deepest areas of your personality and your soul.
4: És meg fogja elégíteni a személyiségetek és a lelketek legmélyebb részét.
3: Hallelujah. Turn with me into 1 Timothy chapter 2.
4: Az 1 Timóteus 2-höz lapozzunk.
3: And I'm going to share the word of God with you.
4: És akkor Isten igéjét megosztom veletek.
3: 1 Timothy 2:2.
4: 1 Timóteus 2:2.
3: Okay. Therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men.
4: Illetve első vers, intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért.
3: First of all,
4: mindenek előtt.
3: That means that it's got some importance to it.
4: Ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon fontos dolog.
3: And we're being instructed here.
4: Itt azt mondja nekünk az igen.
3: That there are different kinds of praying.
4: Hogy különböző fajta imádkozások vannak.
3: Whatever we do, we need to do it first of all.
4: De akármit is csinálunk, ezt kell először tennünk.
3: We pray for kings and for all who are in authority.
4: Hogy imádkozzunk királyokért és minden hatalmasságban levőkért.
3: Come on, first of all, we pray for kings and those in authority.
4: Mindenek előtt királyokért és hatalmasságban levőkért imádkozzunk.
3: Presidents and prime ministers.
4: Elnökökért, miniszterelnökökért.
3: They are in desperate need of our prayers.
4: Mert nekik óriási szükségünk van az imáinkra.
3: First of all, pray for them.
4: Mindenek előtt imádkozzatok értük.
3: You know what we do really is that first of all we criticize them.
4: Tudjátok, amit mi teszünk, az az, hogy mindenek előtt kritizáljuk őket.
3: We haven't prayed for them.
4: Nem imádkoztunk értük.
3: And the poor things are so attacked by the devil.
4: Aztán látjuk, hogy megtámadja őket az ördög ennek eredményeként.
3: They are in need of our prayer.
4: Ezeknek az embereknek szükségük van az imánkra.
3: The purpose of all of this is that we might lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence.
4: Mindennek az a célja, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.
3: Because God desires that all men be saved and come to the knowledge of the truth.
4: Mert Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.
3: Now, in those types of prayers in verse 1.
4: Ezekben a fajta imákban, amiről az első vers beszél.
3: Supplications, prayers, intercessions and giving of thanks.
4: A könyörgések, imádságok, esedezések és hálaadás.
3: We got the word intercessions.
4: Van tehát a közbenjárások is benne.
3: Now, some people get the idea that if you're an intercessor,
4: az embernek az a gondolata, hogyha valaki közbenjáró,
3: that's just a special kind of calling.
4: Akkor ez egy különleges elhívás.
3: So some people are intercessors.
4: Tehát vannak néhányan, akik közbenjáró.
3: No, it's not like that at all.
4: De egyáltalán nem erről van szó.
3: Some people are obedient to the word and they are intercessors.
4: Csak néhányan engedelmeskednek az igének és ezért közbenjárók.
3: We're all called to be intercessors.
4: Mindannyiunkat elhívott az Úr közbenjárásra.
3: The whole church should intercede.
4: Az egész egyháznak kellene közbenjárnia.
3: What is intercession?
4: Mi a közbenjárás?
3: It's just praying for something other than yourself.
4: Amikor nem önmagunkért imádkozunk, hanem más dolgokért.
3: Come on, it's getting your field of vision a bit wider than praying for me.
4: Amikor egy kicsit többet látunk a közbenjárásunkkal, mint csupán önmagunkat.
3: It's praying for your family, praying for your church, praying for your city, praying for your nation.
4: Amikor imádkoztok a családotokért, a városotokért, a nemzetetekért, a gyülekezetetekért.
3: It isn't a special calling.
4: Nem egy különleges elhívás.
3: You know, I go to some churches in the United States.
4: Tudjátok, az Egyesült Államokban elmegyek néhány gyülekezetbe.
3: And as people think I'm an intercessor.
4: És mivel az emberek azt gondolják, hogy én közbenjáró vagyok.
3: They say to me, "Will you speak to our intercessors group?"
4: Az megkérdezik tőlem, hogy beszélnél a közbenjáró csoportunknak.
3: Now the church might be 600 strong.
4: Lehet, hogy van egy 600 fős gyülekezet.
3: And about 6.5 people turn up for the intercessors group. Six and a half people.
4: Igen, és akkor körülbelül 6.5 ember eljön a közbenjáró csoportra.
3: This is crazy.
4: Hát ez egy őrület.
3: As if this is some special high calling.
4: Mint hogyha ez valami különleges, magasrangú elhívás lenne.
3: I'm speaking to the intercessors.
4: Most épp a közbenjárókhoz szólok.
3: This is who we are.
4: Ezek vagyunk mi.
3: Come on, Church of God.
4: Gyerünk, Isten egyházunk.
3: We are to intercede for this world.
4: Közben kell járnunk ezért a világért.
3: Who else will?
4: Mert ki más tenné?
3: Come on, it's the job of the church.
4: Az egyház dolga ez.
3: And we're all called to this.
4: És mindannyiunkat erre hívott el Isten.
3: So what is an intercessor?
4: Tehát ki a közbenjáró?
3: Now let me look at Ezekiel in chapter 33.
4: Nézzük meg az Ezekiel 33-at.
3: Ezekiel 33.
4: Ezekiel 33.
3: If I could find it.
4: Ha megtalálom.
3: Okay. Well done. 33. Okay, let's look at verse 2.
4: Nézzük meg a második verset.
3: When I bring a sword upon the land, and the people of the land take a man from their territory and make him their watchman.
4: Mikor hozok fegyvert valamely földre, és a föld népe választ egy férfit ő maguk közül, hogy őt őrállókká teszik.
3: The first thing I want to say about an intercessor.
4: Az első dolog, amit a közbenjárókról mondani szeretnék.
3: Is there are a lot of different descriptions of the kinds of activities that he does.
4: Az, hogy nagyon sokféleképpen írja le az ige, hogy milyen dolgot tesz a közbenjáró.
3: First of all, I'd say he's a watchman.
4: Mindenekelőtt azt mondanám, hogy őrálló a közbenjáró.
3: Now what is a watchman?
4: Mit csinál az őrálló?
3: Some companies employ a watchman to guard their property at night.
4: Vannak olyan vállalatok, akik őrállókat bérelnek fel azért, hogy éjjel vigyázzanak a területükre.
3: So he's there to guard the property. He is there to see if anybody's coming.
4: Neki az a dolga, hogy őrizze a telket és figyelje, hogy jön-e valaki.
3: In the Old Testament,
4: az Ószövetségben,
3: they would put a watchman on the wall of the city.
4: A város falra helyezték el az őrállókat.
3: And there would be he would have so many hours he would be on duty.
4: És bizonyos órán keresztül az illető ügyeletben volt.
3: And whilst he was on duty,
4: és miközben ő volt az ügyeletes,
3: it would be dreadful if he went to sleep.
4: Nagyon ijesztő lett volna számára, ha elmer aludni.
3: Come on, he was supposed to be awake.
4: Mert hogy ébren kellett neki lenni.
3: He's supposed to be seeing what was happening.
4: És látnia kellett, mi történik.
3: He's supposed to be looking out and seeing if there's any trouble or danger coming.
4: Figyelnie kellett a láthatárt, hogy jön-e valami veszély vagy probléma.
3: He was there to warn the city.
4: Azért volt ott, hogy figyelmeztesse a várost.
3: Now, the problem is with most Christians.
4: A legtöbb kereszténnyel az a baj.
3: When it comes to praying,
4: hogy amikor az imádkozásról van
3: szó, we are praying about the trouble that the devil has already brought.
4: Akkor azok miatt, a bajok miatt imádkozunk, amiket az ördög már ránk hozott.
3: Most of our prayer meetings are clearing up the mess.
4: A legtöbb alkalmunk arról szól, hogy föltakarítjuk a hulladékot.
3: Come on, isn't this true?
4: Nem így van.
3: The troubles come, so we pray.
4: Jön a baj, és aztán imádkozunk.
3: Now we need watchmen on the wall who say, trouble is coming. Pray and prevent it.
4: Nekünk szükségünk van őrállókra a falon, akik azt mondják, hogy látom, hogy baj közeledik, úgyhogy imádkozzatok, hogy megakadályozhassuk.
3: Now that is what a watchman is.
4: Ez az őrálló.
3: He sees the trouble coming.
4: Látja, hogy jön a baj.
3: He warns the city.
4: Figyelmezteti a város.
3: He is there to prevent it coming into the city.
4: És azért van ott, hogy megakadályozza, hogy ez a baj bejusson a városba.
3: He's looking out.
4: Figyel.
3: And he's warning of danger.
4: És figyelmeztet a veszélyre.
3: He's defending the city.
4: Védi a várost.
3: And he's there ready to alert those who can deal with the trouble.
4: És úgy van ott, hogy készen áll arra, hogy riassza azokat, akik el tudják hárítani a bajt.
3: So the next part of the intercessor's task.
4: Tehát a közbenjáró feladatának a következő része.
3: Is that he's got a trumpet ministry.
4: Az, hogy ilyen trombita szolgálata van.
3: When he sees the sword coming.
4: Amikor látja, hogy jön a fegyver.
3: He blows the trumpet and warns the people.
4: Megfújja a kürtöt, és ezzel figyelmezteti a népet.
3: Now what's that talking about?
4: Mit jelent ez?
3: He mobilizes the intercessors.
4: Mozgósítja a közbenjárókat.
3: He sounds the alert.
4: Riadót fúj.
3: We need these kinds of intercessors.
4: Szükségünk van ilyen közbenjárókra.
3: That these people are also prophetic.
4: De ez, mert ezek profétikus emberek.
3: Now what do I mean by that?
4: Mit jelent ez? Hogy értem ezt?
3: They are sensitive in the spirit realm.
4: Érzékenyek a szellemi világra.
3: So that they can hear and see what's happening in that spirit realm.
4: És meghallják és meglátják, hogy mi történik a szellemi világban.
3: They know what's happening. They can see what the enemy is doing.
4: Tudják, mi történik. Látják, mit tesz az ellenség.
3: And through the gifts of the Holy Spirit, they observe his activity.
4: A Szent Szellem ajándékai által figyelik az ellenség tevékenységeit.
3: You know what I call the word of knowledge?
4: Tudjátok, hogy én hogy mondom a tudománybeszédének a meghatározását.
3: It's like a periscope that goes up and looks into the enemy's camp.
4: Ez olyan, mint egy periszkóp, amit így felemelünk és körülnézünk a ellenség táborában.
3: The enemy hasn't got a clue how we know.
4: Az ellenségnek fogalma sincs arról, hogy honnan tudtuk.
3: But come on, if we got sensitive eyes and ears.
4: De hogyha érzékeny a szemünk és a fülünk,
3: we know what the enemy is doing.
4: Akkor tudjuk, mit tesz az ellenség.
3: We sound the trumpet.
4: És megfújjuk a kürtöt.
3: Prophetic eyes have seen.
4: Ezek profétai
3: látószemek,
4: és profétai fülek, amik hallanak.
3: So they make a clear sound.
4: És így egyértelműen megfújjuk
3: the
4: a kürtöt.
3: Trumpet sounds.
4: Megszólal a kürt.
3: It calls the intercessors to work.
4: És ez munkába hívja a közbenjárókat.
3: They give instructions and direction to the warriors.
4: És ők adnak útmutatásokat, utasításokat a harcosoknak.
3: And it tells us in Jeremiah in chapter 6.
4: A Jeremiás 6-ban azt olvassuk.
3: Let's just look there, Jeremiah in chapter 6.
4: Nézzük meg.
3: If I can find it. Okay. Jeremiah chapter 6 and verse 17.
4: Jeremiás 6:17.
3: Listen to this, this is sad.
4: Ez mondatik itt.
3: 16, stand in the ways and see, and ask for the old paths, where is the good way is, and walk in it, and you'll find rest for your souls. Verse 16.
4: Álljatok az utakra, és nézzetek szét, és kérdezősködjetek a régi ösvények felől, melyik a jó út?
3: But they said, no, we will not walk in it.
4: De ők azt mondták, nem megyünk, nem járunk azon.
3: Yet I also set watchmen over you, saying, listen to the sound of the trumpet.
4: Őrállókat is rendeltem föléjük, mondván, figyeljetek a kürtnek szavára.
3: They said, we won't listen.
4: És azt mondták, nem figyelünk.
3: Therefore, hear, you nations.
4: Azért halljátok meg ti nemzetek.
3: And know, congregation.
4: És tudd meg te gyülekezetek.
3: What is among them.
4: Ami következik reájuk.
3: Hear, O earth.
4: Halld meg, ó föld!
3: Behold, I will certainly bring calamity on this people.
4: Íme, én veszedelmet hozok erre a népre.
3: The fruit of their thoughts, because they have not heeded my words.
4: Az ő gondolatainak gyümölcsét, mert nem figyeltek az én beszédeimre.
3: Nor my word, nor my law, but have rejected it.
4: És az én törvényemet megvetették.
3: Come on, what's that scripture saying to us?
4: Mit mond nekünk ez az ige?
3: The trumpet sounded.
4: Megszólalt a trombita.
3: But they said, no, we don't want to listen.
4: De azt mondta a nép, hogy mi nem figyelünk rá.
3: The trumpet sounded again.
4: Újra megszólalt.
3: And the Lord says, you didn't want to listen?
4: És az Úr azt mondta, nem akartok oda figyelni.
3: But trouble's going to come upon you then.
4: Akkor rátok jön a baj.
3: And this trumpet sound in this scripture goes to the nations.
4: És ebben az igében ez a trombita szó a nemzeteknek szól.
3: And the next verse it goes to the whole earth.
4: A következő vers pedig oh, az egész földnek.
3: God, we live in those days, precious ones.
4: Ó Istenem, ezekben a napokban élünk, drágáim.
3: A trumpet sound is going out in the earth.
4: Amikor az egész földön szól a trombita szó.
3: Listen, nations, listen.
4: Figyeljetek, nemzetek, figyeljetek.
3: Wake up to the hour.
4: Ébredjetek föl erre a riadóra.
3: See this the days in which we live.
4: Lássátok meg, milyen napokban élünk.
3: Understand it's not a time for playing games.
4: Értsétek meg, hogy ezek nem azok a napok, amikor játékokat játszhatunk.
3: Oh God.
4: Ó Istenem.
3: He said he'll bring the fruit of their own thoughts upon them if they will not listen.
4: Azt mondja, ha nem figyelnek, akkor a saját gondolataiknak a gyümölcseit hozom rájuk.
3: Come on, let us pray that Hungary will listen to the sound of the trumpet.
4: Imádkozunk, hogy Magyarország odafigyeljen a riadó szóra.
3: And let the sound of the trumpet sound clearly in this land.
4: És ebben az országban legyen egyértelmű a trombita szava.
3: The intercessor is a watchman, he's got a trumpet ministry, he is a prophet.
4: A közbenjáró tehát őrálló, trombita szolgálata van és proféta.
3: He's also like a spy.
4: Olyan is, mint egy kém.
3: He's looking to see what the enemy is doing.
4: Figyel, hogy lássa, mit tesz az ellenség.
3: He's also like one who's got responsibility to guard that which belongs to the Lord.
4: Olyan ember is, akinek az a kötelessége, hogy őrizze azt, ami az Úr tulajdona.
3: Come on, watchmen.
4: Gyerünk, őrállók.
3: Don't let us be the ravaging power of the devil come in and rob us.
4: Ne engedjük, hogy az ördögnek a hordái bejöjjenek és kiraboljanak minket.
3: Come on, we need to watch. Watch and pray, Jesus said.
4: Figyelnünk kell, virrasztanunk, azt mondta Jézus, hogy vigyázzatok és imádkozzatok.
3: Can you not watch with me 1 hour, he said.
4: Azt mondta, hogy nem tudtatok velem egy órán keresztül virrasztani.
3: Watch and pray.
4: Vigyétek és imádkozzatok.
3: And this is what we must do in these days.
4: Ezt kell tennünk ezekben a napokban.
3: So the intercessor is a watchman.
4: Tehát a közbenjáró őrálló.
3: He's a step ahead of the enemy.
4: Egy lépéssel az ellenség előtt jár.
3: The next meaning of an intercessor is.
4: A közbenjárónak a következő magyarázása.
3: And it's best described in Ezekiel in chapter 22 verse 30.
4: Legjobban az Ezekiel 22:30 írja őt le.
3: Let's find that.
4: Akkor találjuk meg.

0: Ezekiel, here I'm sorry, 22:30.
1: Tehát Ezekiel 22:30.
0: This is the saddest scripture in the whole Bible.
1: Az egész Bibliában az a legszomorúbb igevers.
0: Listen to what the Lord says.
1: Figyeljetek, mit mond az Úr.
0: I sought for a man among them who would make up a wall and stand in the gap before me on behalf of the land that I should not destroy it. But I found none.
1: És keressék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen, és előmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt, de senkit nem találtam.
0: I found none.
1: Senkit sem találtam.
0: So what is this ministry?
1: Tehát mi ez a szolgálat?
0: Standing before God on behalf of men.
1: Isten előtt állás az emberek érdekében.
0: Standing, imagine this.
1: Képzeljétek ezt el.
0: Here we are standing before God.
1: Itt vagyunk, Isten előtt állunk.
0: Pleading his our case before God.
1: És Isten előtt az ügyünkért folyamodunk.
0: Oh God, you see the land.
1: Ó Uram, te látod ezt a
0: you
1: földet.
0: See the need.
1: Látod a szükséget.
0: You see the rebellion.
1: Látod a lázadást.
0: You see the sin.
1: Látod a bűnt.
0: Oh God, you're just in all your ways.
1: Ó Istenem, te igaz vagy minden utadban.
0: You can judge the land.
1: Te megítélheted a földet.
0: Oh but God, I'm standing here.
1: De Istenem, én itt állok.
0: I'm standing here before you, before the land.
1: Itt állok előtted az ország és te
0: tiszteled. Oh God, receive me, Lord.
1: Istenem, fogadj el engem.
0: And let the land go free.
1: És hadd szabaduljon meg az ország.
0: Hear my prayer, Lord.
1: Hallgass meg az imámat, Uram.
0: Who's going to stand before God for the land?
1: Ki fog Isten elé állni az országért?
0: This is what we're supposed to be doing.
1: Ezt kell tennünk.
0: I sought for a man among them who would make up the wall and stand in the gap before me on behalf of the land.
1: Kerestem közülük valakit, aki falat falazna és állna a törésen én előmbe az országért.
0: This is a time when the wall of protection has broken down around the city.
1: Ebben az időben a város körül le van rontva a védőfal.
0: And God is looking for those who will stand in that gap now and make that protection complete.
1: És Isten olyanokat keres, akik ebben az időben odaállnak a résre és a védőnek.
0: Oh, intercessors! Come on, take your place.
1: Gyerünk, foglaljátok el a helyeteket.
0: I can imagine such an intercessor standing before God.
1: El tudom képzelni ezt a közbenjárót, aki így áll Isten előtt.
0: He could stand this way.
1: És így is állhatna.
0: And he could stand before the devil.
1: És ott állhat az ördög előtt is.
0: Get off my land.
1: Takarodj a földemről.
0: In Jesus' name.
1: Jézus nevében.
0: If he can stand before God.
1: Ha tud állni Isten előtt.
0: You can stand before the devil.
1: Akkor tud állni az ördög előtt is.
0: Come on, folks.
1: Gyerünk, emberek.
0: We want some intercessors.
1: Szükség van néhány közbenjáróra.
0: Know what it is to stand before God.
1: Akik tudják, hogy mit jelent Isten előtt állni.
0: There's so many wonderful examples of that in the scripture, but we won't go there now.
1: Az igében nagyon sok csodálatos példa van erre, de most nem lapozunk azokhoz.
0: Perhaps we just look at one. Let's look at Abraham in Genesis 18.
1: Talán egyet nézzünk meg Ábrahámot az 1 Mózes 18-ban.
0: Genesis in chapter 18.
1: Tehát 1 Mózes 18.
0: Wonderful passage of scripture.
1: Egy csodálatos ige szakasz.
0: Here we have Abraham pleading for Sodom and Gomorrah.
1: Abraham Sodomáért és Gomoráért folyamodik itt.
0: Chapter 18 and verse 16.
1: 16. vers a 18. részben.
0: Verse 17.
1: És 17.
0: The Lord says to Abraham.
1: Azt mondja az Úr Ábrahámnak.
0: Shall I hide from Abraham what I'm doing?
1: Eltitkoljam én Ábrahámtól, amit tenni akarok.
0: Since Abraham shall surely become a great and mighty nation of all the nations on the earth and be blessed by in him.
1: Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz, és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.
0: I know, I have known him.
1: Mert tudom róla, ismerem őt.
0: In order that he may command his children and his household after him, and they may keep the way of the Lord.
1: Hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az útnak útját.
0: To do righteousness and justice, that the Lord may bring to Abraham what he has spoken to him.
1: Igazságot és törvényt tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.
0: Verse 17.
1: 17. vers.
0: Shall I hide from Abraham what I'm doing?
1: Eltitkoljam én Ábrahámtól, amit tenni akarok.
0: Would you like to be in on the inner councils of God?
1: Szeretnétek Isten tanácsos csoportjában lenni?
0: I believe we have an invitation.
1: Úgy hiszem, hogy meg vagyunk oda hívva.
0: Where God will share what he's doing with us.
1: Hát Isten el akarja mondani, hogy mit fog tenni velünk.
0: But look, none of you would share your intimate most important secrets with anybody who was not trustworthy.
1: De közületek sem osztaná meg senkivel a legbensőségesebb titkait és dolgait, akit nem gondol megbízhatónak.
0: You wouldn't share them unless you knew you had that person's heart.
1: Nem osztanád meg ezeket a dolgokat olyan emberrel, akiről nem tudod, hogy a szíve a tied.
0: The Lord won't share it with us unless he's got our heart.
1: Az Úr sem osztja meg velünk a dolgait, hogyha a mi szívünk nem olyan.
0: He's looking for that Abraham heart in us.
1: Ilyen ábrahámi szívet keres bennünk.
0: And then come down to verse 22.
1: Aztán 22. vers.
0: The heavenly visitors went away and Abraham stood before the Lord.
1: A látogatók távoztak, Ábrahám pedig még az Úr előtt állt.
0: Take note of that.
1: Figyeljétek ezt meg.
0: Abraham stood before the Lord.
1: Ábrahám az Úr előtt állt.
0: You know, there's a certain audacity in being able to stand before God.
1: Tudjátok, kell egy bizonyos kitartás ahhoz, hogy az ember az Úr előtt álljon.
0: He wasn't on his knees or his face.
1: Nem a térdein vagy az arcán volt Ábrahám.
0: He was standing before God.
1: Hanem Isten előtt állt.
0: What does that tell you?
1: Mit tudunk meg ebből?
0: He knew who he was.
1: Tudta magáról, hogy ő kicsoda.
0: He knew what God had done in him.
1: Tudta, hogy Isten mit cselekedett ő bennem.
0: He knew what God had invested in him to make him able to stand before God.
1: Tudta, hogy Isten mit fektetett ő belé ahhoz, hogy ő meg tudjon állni Isten előtt.
0: Do you know there is a strange place of being almost had audacity in standing before God.
1: Tehát Isten előtt álláshoz kellene különböző dolgok, például kell egy bizonyos bátorság vagy vakmerőség.
0: It's a place, it's a position of faith.
1: Ez a hitnek a helyzete.
0: It's a position of knowing who you are and knowing your God and your acceptance in him.
1: Az embernek ilyenkor tudnia kell, hogy ő kicsoda, tudnia kell, hogy Isten előtt kinek számít, hogy meg tudjon állni előtte.
0: Come on, you can go there.
1: El lehet idáig jutni.
0: Press in to find that place.
1: Nyomuljatok, igyekezzetek megtalálni ezt a helyet.
0: Abraham stood before God.
1: Ábrahám ott állt Isten előtt.
0: And Abraham came near and said.
1: És közelebb lépett és azt mondta.
0: Would you destroy the righteous with the wicked?
1: Avagy elveszted-e az igazat is a gonosszal együtt?
0: Get the picture.
1: Lássátok a képet.
0: Abraham stood before God.
1: Ábrahám Isten előtt állt.
0: Abraham came near.
1: Aztán még közelebb lépett.
0: This man wasn't frightened.
1: Wasn't?
0: He wasn't frightened.
1: Ez az ember nem félt.
0: The fear of the Lord was upon him, I'm sure.
1: Biztos vagyok benne, hogy Isten félelem volt benne.
0: But the brokenness of sharing God's heart was upon him.
1: De az is rajta volt, az a megtöretés, ami abból fakadt, hogy Isten a szívét megosztotta vele.
0: He was actually feeling God's heart.
1: Azt érezte konkrétan, hogy mi van Isten szívében.
0: And that heart was breaking him.
1: És Istennek a szíve összetörte
0: őt. So he couldn't just stay there and do nothing.
1: Tehát csak nem tudott ott úgy maradni, hogy nem csinál
0: oh,
1: semmit.
0: God, I'm coming into your presence.
1: Ó Istenem, bejövök a jelenlétedbe.
0: He'll even come nearer.
1: Még közelebb is lépett.
0: Suppose there were 50 righteous in the city. Would you destroy the place and not spare it for 50 righteous?
1: Talán van 50 igaz abban a városban, avagy elvesztedé és nem kedvezel a helynek az 50 igazért.
0: And you know the story.
1: Ismeritek a történetet?
0: Here's Abraham having this argument almost with God.
1: Itt van Ábrahám, aki majdnem hogy vitatkozik Istennel.
0: God says, yes, I'll spare it if I find 50 righteous.
1: Isten azt mondja, igen, 50 igazért megkímélem.
0: So Abraham says again, I know I'm just dust and ashes.
1: Tehát Ábrahám tovább beszél, és azt mondja, hogy tudom, hogy én csak por és hamu vagyok.
0: And I've taken it upon myself to speak to you, Lord.
1: És mégis itt vállaltam, hogy beszélek hozzád, Uram.
0: Suppose there are 5 less than 50. Would you destroy the city for lack of 5?
1: Hogyha az 50-ből hiányzik 5, akkor emiatt az 5 miatt elpusztítod a várost?
0: 45 people, would you destroy the city?
1: Hogyha 45 igaz lesz a városban, akkor elpusztítod?
0: And the Lord said, no, I will not destroy it for the sake of 40.
1: És azt mondja az Úr, nem, a 45 igazért nem pusztítom el.
0: Listen to the language of Abraham.
1: Figyeljetek, hogy Ábrahám hogyan beszél.
0: Verse 30.
1: 30. vers.
0: Lord,
1: Uram,
0: let not the Lord be angry.
1: Ne haragudjék meg az én Uram.
0: I will speak.
1: Ha szólok.
0: Suppose there's 30 should be found there. Will you destroy it if there's only 30?
1: Hát, ha találtatnak ott 30-an, és ő felelt, nem teszem meg, ha találok ott 30-at.
0: In indeed, now I've taken it upon myself to speak to the Lord. Suppose there's only 20 were found there.
1: És ő mondta, én már merészkedtem szólani az én uramnak, hát ha találtatnak ott 20-an.
0: Just see this man.
1: Képzeljétek el ezt az embert.
0: He's not going to give up.
1: Nem adja fel, nem hajlandó rá.
0: He's pushing in, pushing in.
1: Nyomul befelé, közelebb az úrhoz.
0: He's speaking to the Lord God Almighty.
1: A mindenható Úristenhez beszél, a menny és föld teremtőjéhez.
0: Let the Lord not be angry.
1: Ne haragudjék az Úr.
0: I will speak, but once more.
1: Még egyszer szólok.
0: Suppose there's 10 there, Lord.
1: Hát ha találtatnak ott 10, Uram.
0: And the Lord said, I will not destroy it for the sake of 10.
1: És ő mondta, nem vesztem el a 10-ért.
0: And the Lord went on his way.
1: És az Úr utána továbbment.
0: And he had finished speaking with Abraham.
1: Befejezte a beszélgetést Ábrahámmal.
0: That's an intercession, isn't it?
1: Ez aztán közbenjárás, igaz?
0: In the presence of the Lord.
1: Az Úr jelenlétében.
0: He obtained 10, that city of Sodom for 10.
1: Megkapta volna Ábrahám Szodoma városát, ha 10 igaz van benne.
0: You know what he did is he obtained Lot and his family.
1: Tudjátok, kit szerzett meg így Ábrahám, Lótot és a családját.
0: He obtained them in faith, by faith in prayer.
1: Hitáltal imában megkapta ezeket az embereket.
0: Now you could have said they weren't worth the saving.
1: Ti is mondhatnátok azt, hogy ezeket az embereket sem volt érdemes megmenteni, nem voltak méltók rá.
0: Come on, Lot's wife didn't get very far. She turned around and became a pillar of salt.
1: Mert végül is Lot felesége nem is jutott túl messze, mert hátrafordult és sóbálványá mere.
0: But you know, a lot of what we think is not worth saving is precious in God's eyes.
1: De tudjátok, sok minden, amiről mi azt gondoljuk, hogy nem méltó arra, hogy megmentsék, Isten szemében drága.
0: We need to have His heart and know how to stand before God.
1: Tudnunk kell, mi van az ő szívében, és hogyan kell ő elé állnunk.
0: Look at Moses. Look at the intercessor Moses.
1: Nézzük meg Mózes, mint közbenjáró.
0: Let's look at Exodus 32.
1: Kettő Mózes 32-ben.
0: Exodus chapter 32.
1: Tehát kettő Mózes 32.
0: And we'll look at verse 30.
1: 30. vers.
0: Now they had just made this golden calf.
1: Éppen ekkor csinálták azt az aranyborjút.
0: And Moses had come down the mountain and found this thing.
1: És Mózes lejött a hegyről és megtalálta ezt az
0: állatot.
1: And
0: he was so angry about this.
1: És nagyon megharagudott emiatt.
0: And he comes to the Lord because the Lord is going to consume the people.
1: És utána odament az Úrhoz, mert az Úr meg akarta emészteni a népet.
0: So Moses turns to the Lord and says, "Oh, these people have committed a great sin and have made for themselves a god of gold." Verse 31.
1: A 31. versben azt mondja Mózes, mondta, odament az Úrhoz, és azt mondta neki, kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magának isteneket.
0: Yet now, if you will forgive their sin, but if not, I pray, blot me out of your book which you've written.
1: De most bocsáss meg bűnüket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál.
0: What a prayer!
1: Micsoda ima!
0: Save these people, Lord God! Lord God, if you can't save them, blot me out of the book!
1: Uram, Isten, mentsd meg ezt a népet, de ha nem tudod őket megkímélni, akkor törölj ki engem a te könyvedből.
0: Heart of the intercessor.
1: Ez a közbenjáró szíve.
0: I don't think as many of us would ever say that.
1: Azt gondolom, hogy közülünk nem sokan mondtak még ilyet.
0: What a standard!
1: Micsoda színvonal!
0: What a man!
1: Micsoda ember!
0: Now I want to just share with you something concerning intercession itself.
1: Elmondok nektek valamit magáról a közbenjárásról.
0: In the scripture,
1: az igében,
0: the Hebrew word for intercession,
1: az a héber szó, ami a közbenjárást jelenti,
0: is paga, P-A-G-A.
1: Az a paga szó.
0: Now this word is a very interesting word.
1: Ez egy nagyon érdekes szó.
0: It's like a coin.
1: Olyan, mint egy érme.
0: It's got two faces.
1: Két oldala van.
0: One face is warfare.
1: Az egyik oldala harcot jelenti.
0: And the other face is travail.
1: A másik pedig a vajudást.
0: And the same word can mean either thing.
1: És ugyanaz a szó mind a kettőt jelentheti.
0: And think of it like that, two sides of a coin.
1: És úgy gondoljatok erre, mint egy érme két oldalára.
0: And so this word paga means.
1: Tehát ez a szó, hogy paga, azt jelenti.
0: To hit with violence.
1: Hogy erőszakosan, erőszakkal ráütni valamire.
0: To strike with a sharp instrument.
1: Egy éles tárgyal megütni.
0: Like, and it's like driving in a stake. To drive in.
1: Mint amikor beütünk egy pöcköt a földbe.
0: It means to come up against.
1: Jelenti azt, hogy ellene menni valaminek.
0: Like an army coming up against his enemy.
1: Ahogy egy hadsereg az ellenség ellen támad.
0: It's to come up against violently.
1: Erőszakosan, erővel ellene menni valaminek.
0: Now, those words of intercession have nothing to do with anything which is peaceable or just praying.
1: Ezek a jelentései a közbejárás szónak semmilyen kapcsolatban nincsenek a békesség és imádkozással.
0: They're all violent words.
1: Ezek mind ilyen erőszakot tartalmazó szavak.
0: It links with Ephesians chapter 6 verse 10. Let's look
1: és
0: there.
1: Az Efézus 6:10-hez kapcsolódik ez, nézzük meg.
0: You know this scripture?
1: Tudjátok ezt az igét, ismeritek?
0: Let's look at verse 12. For we do not wrestle against flesh and blood, but come on, we're saying we do wrestle against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, and against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
1: A 12. vers mondja, mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem, tehát van tusakodásunk kikkel, a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.
0: We do contend.
1: Tehát van harcunk.
0: We do wrestle.
1: Van birkózásunk.
0: This is warfare against Satan.
1: Tehát a sátán elleni harcról van szó.
0: It is facing Satan with God.
1: Amikor Isten mellett állva szembenézünk a sátánnal.
0: It's using the sword of the spirit.
1: Akkor használjuk a szellem kardját.
0: And it's nothing passive about it.
1: Semmi tétlenség nincs ebben a szóban.
0: Now what do I mean facing Satan with God?
1: Hogy értem azt, hogy Istennel együtt szembenézünk a sátánnal?
0: Do you believe that the living God lives within you?
1: Hiszitek, hogy az élő Isten él bennetek?
0: So we can stand before God.
1: Tehát állhatunk Isten előtt.
0: We can stand before the enemy.
1: Állhatunk az ellenség előtt.
0: And who's he seeing?
1: És kit lát az ellenség ilyenkor?
0: He's seeing God in the flesh, in this flesh.
1: A mi testünkben élő Istent látja.
0: Christ is in me.
1: Krisztus bennem
0: by the Holy Spirit.
1: A Szent Szellem által.
0: And he's not dealing with human flesh, he's dealing with the living God.
1: Ilyenkor a sátánnak nem emberi testtel kell elbánnia, hanem az élő Istennel.
0: I want to tell you that's a position of faith.
1: Elmondom nektek, hogy ez a hittek az álláspontja.
0: Now when we talk about intercession,
1: amit a közbenjárással kapcsolatban mondunk,
0: in those terms of hitting and striking,
1: ebben a jelentésében, hogy odaütni vagy ráütni vagy
0: people
1: sújtani.
0: People will say to you, well, you can't call that prayer.
1: És az emberek azt mondhatják erre, hogy hát ezt a dolgot nem nevezheted imának.
0: Because that's not praying to God.
1: Mert ez nem Istenhez való imádkozás.
0: No, it's not praying to God.
1: Nem, ez tényleg nem Istenhez való imádkozás.
0: What it is actually doing is calling God's authority down and using it against the enemy.
1: Ilyenkor tulajdonképpen Isten tekintélyét hívjuk le magunkra és használjuk az ellenséggel szemben.
0: So in the strictest sense, intercession of this nature is not prayer.
1: Tehát a legszűkebb jelentésében ez a fajta közbenjárás nem imádkozás.
0: And this is why people call it spiritual warfare.
1: És ezért hívják szellemi harcnak.
0: It better describes what we're doing.
1: Mert ez a kifejezés leírja azt, amit csinálunk.
0: Now some denominations have a problem with that terminology.
1: Vannak felekezetek, akiknek nem tetszenek ezek a kifejezések.
0: Because they say, well, that's not praying.
1: Mert azt mondják, hogy ez nem imádkozás.
0: Well, I agree, it's not praying to God.
1: Egyetértek, nem Istenhez imádkozunk.
0: But it's doing
1: ilyenkor
0: the work of prayer.
1: De mégiscsak az ima munkáját végezzük.
0: Because what does prayer do? It transforms this world, causes heaven to come to earth.
1: Mert mit tesz az ima? Megváltoztatja ezt a világot, és eléri, hogy a menny lejöjjön a földre.
0: So we're doing that work.
1: Tehát ezt a munkát végezzük ilyenkor is.
0: Through demolishing the powers of darkness.
1: Azáltal, hogy a sötétség erőit leromboljuk.
0: Paga.
1: Paga.
0: Intercession.
1: Közbenjárás.
0: And that's one side of the coin.
1: Ez az érem egyik oldala.
0: Now the other side.
1: A másik oldala.
0: It has words of travail.
1: Az ilyen vajúdós szavakat jelent.
0: Now this paga also means this.
1: Tehát a paga azt is jelenti.
0: To travail before God.
1: Hogy Isten előtt vajudni.
0: To come in between God and the situation.
1: Isten és az adott helyzet közé állni.
0: That's standing in the gap.
1: Tehát amikor a résre állunk.
0: It also means to meet with God.
1: Jelenti azt is, hogy találkozni Istennel.
0: And that meeting with God is like a pleading with him on behalf of somebody.
1: És ilyenkor úgy találkozunk Istennel, hogy valakinek az érdekében folyamodunk Istenhez.
0: So these words and these meanings are all prayer directed towards God.
1: Ezek a szavak mind az Istenhez való imádkozás valamilyen oldalát jelentik.
0: Pagat means also to entreat God.
1: Azt is jelenti a paga, hogy könyörögni Istenhez.
0: To run to him.
1: Tehát kérlelni őt, őhozzá futni.
0: To get the ear of the king on behalf of other people.
1: A király füleibe szólni valamit valaki más érdekében.
0: And it's also linked to the idea of pain with childbirth.
1: És ahhoz a gondolathoz is kötődik ez a szó, ami a gyerekszülés fájdalmait jelenti.
0: Like birthing.
1: Szülés.
0: Now this is not a worked up emotion.
1: Ez nem egy ilyen felkurblizott érzelem.
0: It is something which God does by his spirit to birth his purposes.
1: Ezt Isten teszi az ő szelleme által az ő céljainak megszülése érdekében.
0: Can we look at Isaiah in chapter 54?
1: Ézsaiás 54-et nézzük meg.
0: And here God is prophesying to, through Isaiah.
1: Itt Ézsaiáson keresztül profétál Isten.
0: Sing, O barren, and you have not born. Break forth into singing and cry aloud. You have not labored with child. For many are the children of the desolate than the children of the married woman, says the Lord.
1: Újjong, te meddő, ki nem szültél. Újjongva énekelj és kiálts, ki nem vajuttál. Mert többek az elhagyottnak fiai a férnél való fiainál, azt mondja az Úr.
0: There is a birthing, there is a travailing, there is a something even for the barren to find a place of fruitfulness as they entreat God and they come to this place.
1: Ez tehát a szülésnek, a vajudásnak a jelentése, és ez egy olyan dolog, amiben még a meddők is megtalálhatják a gyümölcsözést, mert Isten elé járulhatnak, és őhozzá esedezhetnek.
0: I want to tell you that those words which talk about warfare and violence.
1: El akarom mondani nektek, hogy azok a szavak, amelyek a harcról és az erőszakról szólnak.
0: They're like military terms.
1: Ezek olyanok, mint katonai kifejezések.
0: James 4:7 says, "Resist the devil and he'll flee from you."
1: A Jakab 4:7 azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek és ő elfut tőletek.
0: And that's what we're doing in prayer.
1: És ezt tesszük imában.
0: And that resisting is you set ourselves against him.
1: Ez az ellenállás azt jelenti, hogy ellene állunk, felállunk ellene az ördögnek.
0: We come to stand against him.
1: Oda jövünk és ellene megállunk.
0: But then when it comes to travail,
1: de amikor vajudásról van szó,
0: we're running to our God.
1: Akkor a mi Istenünkhöz futunk.
0: When it talked about Jesus praying,
1: amikor Jézus imádkozásáról olvasunk,
0: most often if you go through a concordance, you'll find the word used for Jesus' prayers is the word supplication.
1: A legtöbben, hogyha Jézus imádságára használt szavakat megnézitek egy kongordanciában, azt találjátok, hogy ez a szó eredetileg ilyen könyörgést jelent, esedezést.
0: He came to his father with strong prayers and supplications.
1: Jézus erős imákkal és könyörgésekkel járult az atya elé.
0: Now what does that supplication mean?
1: Mi ez az esedezés?
0: There's an idea within that word of pleading with him.
1: Tehát ebben a szóban az a jelentés van benne, hogy érvelünk Istennek, és úgy kérjük őt valamire.
0: And also added into that meaning there.
1: És ennek a jelentéséhez még az is hozzájárul.
0: Is the idea of bringing an olive branch.
1: Az a gondolat, hogy hozunk egy olajfa ágat.
0: So here he is, the Lord Jesus Christ himself.
1: Tehát maga az Úr Jézus Krisztus is.
0: Coming with an olive branch.
1: És jön egy olajfa ággal.
0: And pleading with his heavenly Father.
1: És az ő emennyei atyához esedezik könyörög.
0: Oh Lord.
1: Ó Uram.
0: And he was praying for you and me.
1: És érted és értem imádkozik ekkor.
0: Making supplications for us.
1: És esedezik értünk.
0: Hallelujah. So there's two sides to this intercession.
1: Tehát a közbenjárásnak ez a két oldala van.
0: But I want to say to you there's a position in intercession which I think is essential.
1: De azt gondolom, el kell mondanom nektek, hogy van a közbenjárásban egy olyan pozíció, ami azt gondolom, hogy létfontosságú.
0: And I've learned this by experience.
1: Ezt tapasztalatból tanultam meg.
0: And I call it identification.
1: Ezt azonosulásnak hívom.
0: I believe unless you come to a position of identification with that for which you're praying, your prayers will not be pretty well ineffective.
1: És mert azt gondolom, hogy ha nem jutok el odáig, hogy azonosulni tudtok azzal, amiért imádkoztok, akkor az imáitok nem lesznek túl hatékonyak.
0: One time I was just in India looking at people's faces.
1: Egyszer még Indiában voltam és néztem az emberek arcát.
0: You know, there's just crowds of people everywhere all the time.
1: Ott mindenütt állandóan tömeg van.
0: And I was just looking at the faces of the needy people.
1: És néztem a szükségben levő emberek arcát.
0: And I was crying out inside my heart saying, "Oh God, save these people."
1: És a szívemben, a bensőmben Istenhez kiáltottam, hogy mentsd meg őket, ó Uram.
0: They're so needy, Lord.
1: Akkora szükségben vannak, Uram.
0: And I remember looking at a particular man.
1: Emlékszem, hogy egy bizonyos emberre ránéztem.
0: And my heart was breaking for this man.
1: És összetört a szívem ezért az emberért.
0: He looked so needy and demonized.
1: Olyan démonizáltnak és szükségben levőnek látszott.
0: And I remember saying to the Lord, "Oh God, he's got nobody to pray for him. He can't pray for himself."
1: És azt mondtam, emlékszem, hogy Uram, ennek az embernek senki nincs, aki imádkozna érte, és ő sem tud önmagáért imádkozni.
0: Terrible not to be able to pray for yourself when you're in a terrible place.
1: Hogyha egy szörnyű helyen vagytok, és nem tudtok önmagatokért imádkozni, képzeljétek ezt el.
0: And what happened was the Lord said to me.
1: És azt mondta nekem az Úr ekkor.
0: Stand in his shoes.
1: Hogy légy be a cipőjébe, úgymond.
0: And you pray as if you are him.
1: És úgy imádkozz, mintha te lennél ő.
0: I want to tell you the Lord did a deep work in my heart through that.
1: El akarom mondani nektek, hogy az Úr a szívemben egy nagyon mély munkát végzett ezáltal.
0: He took me to a place where I could learn to identify with people.
1: Eljutatott odáig, amikor megtanulhattam azonosulni az emberekkel.
0: Stand in their shoes.
1: Lépj be a cipőibe, a helyébe képzeld magad.
0: And then pray for them.
1: Aztán imádkozz érte.
0: Pray as if you were them.
1: Imádkozzatok úgy az emberekért, mint a ti lennétek ők.
0: What am I saying? Feel their need.
1: Tehát ezzel azt mondom, hogy érezzétek át a szükségeiket.
0: Feel their pain.
1: Érezzétek a fájdalmaikat.
0: God wants us to do that.
1: Isten azt akarja, hogy tegyük ezt.
0: You know, Jesus did that.
1: Jézus is ezt tette.
0: It says he was numbered with the transgressors.
1: Azt olvassuk róla, hogy ő a bűnösök közé számláltatott.
0: Come on, he stood with us.
1: Tehát mellénk állt.
0: He didn't sort of hold himself aloof.
1: Nem tartotta távol magát tőlünk.
0: You remember the time he was baptized in water?
1: Emlékeztek, amikor bemerítkezett vízbe?
0: Yeah, let's look at that Matthew's Gospel in chapter 3.
1: Nézzük meg a Máté 3-ban.
0: Here's Jesus going down to the river to be baptized.
1: Itt van Jézus, aki lemegy a folyóba, hogy bemerítkezzen.
0: And John the Baptist meets him.
1: Keresztelő János találkozik vele.
0: And there's crowds of people all coming out to the city to come to John the Baptist to be baptized.
1: És tömegesen jönnek az emberek a városból Keresztelő Jánoshoz, hogy bemerítkezzenek.
0: And what does the Bible tell us?
1: És mit mond a Biblia?
0: They were coming to be baptized for the washing away of their sins.
1: Hogy azért jöttek bemerítkezni, hogy lemosassanak a bűneik.
0: Now Jesus comes along.
1: Aztán jön Jézus.
0: He's got no sin to get washed away.
1: Neki nincs bűne, amit le kéne mosni.
0: Is he going to join the crowd?
1: Csatlakozik a tömeghez.
0: Or did he hold up a banner and say, "I have got no sin, but I'm just doing what God told me to do"?
1: Tehát csatlakozott a tömeghez, vagy fölemelt egy zászlót maga fölé, ami azt mondta, hogy nekem nincsen bűnöm, én csak azért jöttem, hogy megtegyem, amit Isten kért tőlem.
0: No, he just joined the crowd.
1: Nem, ő egyszerűen csak beállt a tömegbe.
0: People were being baptized in the River Jordan.
1: Az embereket merítették be a Jordánba.
0: One after another being baptized into the water.
1: Egymás után bemerítették őket a
0: vízben. Confessing their sins.
1: Megvallották a bűneiket.
0: And if you could imagine.
1: És ha el tudjátok képzelni.
0: It was as if the water was getting dirty with sin.
1: Olyan volt ez, mintha a víz egyre piszkosabb lett volna a bűnök miatt.
0: All the sins were being washed away in the water.
1: Hiszen mindazokat a bűnöket a vízbe mosták bele.
0: And the spotless Lamb of God.
1: És jön Isten szeplőtelen báránya.
0: Who was numbered with the transgressors.
1: Akit a bűnösök közé számláltak.
0: Steps in there.
1: És belép oda.
0: And says, "Let it be so for now."
1: És azt mondja, hogy engedd most ezt így.
0: And John baptizes him.
1: És János őt is bemeríti.
0: Into that dirty water.
1: Ebbe a piszkos vízbe.
0: Into the sin of Adam.
1: Ádám bűnébe.
0: So Jesus identified himself.
1: Tehát Jézus azonosult.
0: With Adam's race.
1: Ádám fajával.
0: Right at the beginning of his ministry.
1: Rögtön a szolgálata kezdetekor.
0: So all of his ministry.
1: Tehát egész szolgálata.
0: He was bearing Adam's race and Adam's sin upon him.
1: Ő szolgálata alatt hordozta Ádám faját és Ádám bűnét önmagán.
0: Our sins were laid on him.
1: A mi bűneink őrá vettettek.
0: He died for our sins.
1: A mi bűneinkért halt meg.
0: He died for the sin of the whole world.
1: Az egész világ bűneiért halt meg.
0: He identified with sinners.
1: Ő azonosult a bűnösökkel.
0: He wasn't making a fuss the day he was crucified on that cross.
1: Nem panaszkodott vagy morgolódott azon a napon, amikor keresztre feszítették.
0: He wasn't saying, I'm not a sinner.
1: Nem mondta, hogy én nem vagyok
0: this
1: bűnös.
0: This shouldn't be happening to me.
1: Ennek nem kéne megtörténnie velem.
0: He was just receiving this.
1: Csak elfogadta ezt.
0: And if you can understand,
1: és ha meg tudjátok érteni,
0: as he hung on the cross,
1: ahogy a kereszten függött,
0: this was the ultimate act of intercession.
1: Ez volt a közbenjárásnak a legvégső cselekedete.
0: He was yielding himself in total intercession.
1: Alávetette magát, átadta magát a teljes közbenjárásnak.
0: And his intercession was heard.
1: És meghallgatta Isten az ő közbenjárását.
0: You and I are saved today.
1: Te és én azért vagyunk üdvözültek ma.
0: Because his intercession was heard.
1: Mert Isten meghallgatta az ő közbenjárását.
0: His intercession was heard and he defeated the powers of darkness.
1: Meghallgatta Isten az ő közbenjárását és ő legyőzte a sötétség erőit.
0: Praise his name.
1: Dicsőség az ő nevének.
0: Who, being in the form of God, didn't consider it robbery to be equal with God, but he made himself like a servant.
1: Aki noha Istennel egyenlő volt, nem tekintette ragadománynak az, hogy Istennel egyenlő,
0: place.
1: Hanem szolgálva tette magát, és a legalacsonyabb helyet foglalta el.
0: He totally identified with this sick humanity.
1: Teljesen azonosult a beteg emberiséggel.
0: He said, these people are my people.
1: Azt mondta, ezek az emberek az én népem.
0: It was as if he married the human race.
1: Olyan volt, mint ha feleségül vette volna az emberiséget.
0: I'm going to take responsibility for them.
1: Én vállalom értük a felelősséget.
0: The glorious one identified with us.
1: A dicsőséges azonosult velünk.
0: I want to tell you that is intercession.
1: El akarom mondani nektek, hogy ez aztán közbenjárás.
0: That is glorious intercession.
1: Ez dicsőséges közbenjárás.
0: Identification is essential if we are ever going to travail.
1: Az azonosulás elengedhetetlen, hogyha el akarunk jutni a vajudásig.
0: It means that we will suffer with him.
1: Ez azt jelenti, hogy vele együtt szenvedünk.
0: Until you will never heal the need without feeling the need.
1: És soha nem tudtok meggyógyítani egy szükséget, ha nem érzitek a szükséget.
0: You'll never heal the need without feeling the need.
1: Sosem gyógyíthattok meg egy szükséget, amíg nem érzitek azt.
0: You know there are people who stand in the breach.
1: Tudjátok, vannak emberek, akik a résre állnak, a törésre.
0: These are the ones who stand between.
1: Hanem szolgálva tette magát és a legalacsonyabb helyet foglalta el.
0: He totally identified with this sick humanity.
1: Teljesen azonosult a beteg emberiséggel.
0: He said, "These people are my people."
1: Azt mondta, ezek az emberek az én népem.
0: It was as if he married the human race.
1: Olyan volt, mintha feleségül vette volna az emberiséget.
0: I'm going to take responsibility for them.
1: Én vállalom értük a felelősséget.
0: The glorious one identified with us.
1: A dicsőséges azonosult velünk.
0: I want to tell you that is intercession.
1: El akarom mondani nektek, hogy ez aztán közbenjárás.
0: That is glorious intercession.
1: Ez dicsőséges közbenjárás.
0: Identification is essential if we are ever going to travail.
1: Az azonosulás elengedhetetlen, hogyha el akarunk jutni a vajudásig.
0: It means that we will suffer with him.
1: Ez azt jelenti, hogy vele együtt szenvedünk.
0: Until you will never heal the need without feeling the need.
1: És soha nem tudtok meggyógyítani egy szükséget, ha nem érzitek a szükséget.
0: You'll never heal the need without feeling the need.
1: Sosem gyógyíthattok meg egy szükséget, amíg nem érzitek azt.
0: You know there are people who stand in the breach.
1: Tudjátok, vannak emberek, akik a résre állnak, a törésre.
0: These are the ones who stand between the consequences.

0: identification.
1: Ez dicsőséges közbenjárás.
0: Identification is essential if we are ever going to travail.
1: Az azonosulás elengedhetetlen, hogyha el akarunk jutni a vajudásig.
0: It means that we will suffer with him.
1: Ez azt jelenti, hogy vele együtt szenvedünk.
0: I'm telling you, you will never heal the need without feeling the need.
1: És soha nem tudtok meggyógyítani egy szükséget, ha nem érzitek a szükséget.
0: You'll never heal the need without feeling the need.
1: Sosem gyógyíthattok meg egy szükséget, amíg nem érzitek azt.
0: You know there are people who stand in the breach.
1: Tudjátok, vannak emberek, akik a résre állnak, a törésre.
0: These are the ones who stand between the consequences of sin and a righteous God.
1: Ők azok, akik oda állnak a bűn következményei és az igaz Isten közé.
0: You remember the time I've already read that scripture to you where Moses stood in the breach. He said, "Blot me out of the book, but don't judge these people."
1: Emlékeztek arra az időre, ezt az igét már felolvastam az előbb, amikor Mózes közben járt, és azt mondta az Úrnak, hogy állítsd helyre ezt a népet, vagy kimérd meg, vagy ha nem, törölj ki engem a te könyvedből.
0: Jesus did that also for Peter.
1: Jézus ugyanezt tette Péterért.
0: Péter. Satan has desired you to sift you like wheat.
1: A sátán kikért téged, hogy megrostáljon, mint a búzát.
0: But I've prayed for you.
1: De én imádkoztam érted.
0: I got between Satan and what was coming to you.
1: Én odaálltam a sátán közé az elé, ami jött volna az életedre.
0: Come on, are we going to pray?
1: Imádkozni fogunk.
0: Are we going to intercede like this?
1: Közben fogunk így járni.
0: This is what we're being called to.
1: Erre hívott el minket Isten.
0: I want to tell you, it's such a heavenly calling.
1: El akarom mondani nektek, hogy ez egy annyira mennyei elhívás.
0: You might think, why should we do this?
1: Gondolhatnátok azt, hogy miért kell nekünk ezt tennünk?
0: Prayer is the exercise of our authority on the earth.
1: Az ima a mi hatalmunk gyakorlása a földön.
0: It's us taking responsibility for heaven's purposes here upon the earth.
1: Amikor vállaljuk a felelősséget a mennyei célokért itt a földön.
0: And through prayer the church rules.
1: És ima által uralkodik az egyház.
0: And you know it's also our training for the future.
1: És tudjátok, ez a kiképzésünk is a jövőre.
0: In eternity it says, do you not know that the saints will judge the world?
1: Azt olvassuk, hogy nem tudjátok, hogy az örökkévalóságban a szentek fogják ítélni a világot.
0: 1 Corinthians chapter 6.
1: 1 Korintus 6.
0: I think it's verse 2.
1: Azt gondolom második vers.
0: Do you not know that the saints will judge the world?
1: Nem tudjátok, hogy a szentek fogják ítélni a világot?
0: Come on, we can be trained in judging the world.
1: Ki lehetünk képezve a világ megítélésére.
0: And we are cooperating with the very living God, causing his will to be done here.
1: És az élő Istennel működünk együtt, mert elérjük, hogy az ő akarata megvalósuljon.
0: This is training for reigning.
1: Ez az uralkodásra való kiképzés.
0: 1 Corinthians chapter 6 and verse 3.
1: 1 Korintus 6:3.
0: Do you not know that you're going to judge angels?
1: Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogtok ítélni?
0: I want to tell you, intercession is our training for doing these things.
1: Elmondom nektek, hogy a közbenjárás a kiképzésünk arra, hogy majd ezeket a dolgokat tegyük.
0: 2 Timothy chapter 2 verse 12.
1: 2 Timóteus 2:12.
0: Says if we will endure, we will also reign with him.
1: Azt mondja, hogy ha tűrünk, akkor vele együtt is fogunk uralkodni.
0: And Revelations 3:21.
1: És Jelenések 3:21.
0: Tells us that we can overcome, just as Christ has overcome.
1: Azt mondja, hogy ugyanúgy győzhetünk, ahogy Krisztus győzött.
0: You know the bride is going to sit on his throne.
1: Tudjátok, a mennyasszony Krisztus trónján fog ülni.
0: And that bride today is being trained by him to rule through prayer.
1: És ma Krisztus ezt a mennyasszonyt az uralkodásra az imádságon keresztül képezi ki.
0: Come on earth, the bride of Christ.
1: A földön Krisztus mennyasszonya
0: is ruling.
1: Uralkodik.
0: We're ruling in the middle of our enemies.
1: Az ellenségeink között uralkodunk.
0: We live in eternity now.
1: Tehát már most az örökkévalóságban élünk.
0: It's coming a time when we'll be exalted to heavenly places.
1: Jön egy idő, amikor majd felmagasztaltatunk mennyei helyekre.
0: And there we who sit upon his throne.
1: És ott mi, akik az ő trónján ülünk,
0: will be ruling.
1: Uralkodni fogunk.
0: And we've already been trained through prayer. Hallelujah.
1: És addigra már az imán keresztül ki leszünk erre képezve.
0: Now we've got a delegated authority and a responsibility to enforce God's will right here and to administer his decisions in the earth.
1: Most van egy ránk ruházott tekintély Istentől annak érdekében, hogy az ő akaratát megvalósulásra bírjuk.

0: itt a földön, és ítélni tudjunk.
1: You remember the scripture which says in Matthew, I think chapter 18, where it says, whatever you bind on earth will be bound in the heavens.
0: Emlékeztek arra az ígére a Máté 18-ban, hogy amit megkötök a földön, az kötve lesz a mennyben.
1: Whatever you loose on the earth will be loosed in the heavens.
0: Amit megoldottok a földön, oldva lesz a mennyben.
1: Come on, we've got great authority.
0: Nagy hatalmunk, tekintélyünk van.
1: God has given this authority to his church and he's not taking it back.
0: Isten az egyházának odaadta ezt a tekintélyt és nem veszi vissza.
1: The purpose of intercession.
0: A közbenjárás célja
1: is above everything else.
0: Mindenek fölött az
1: is to bring heaven's rule here upon the earth.
0: Hogy a menny uralmát lehozzuk a földre.
1: And to create a people.
0: És egy olyan népet hozzunk létre,
1: who cooperate with God in such a way,
0: aki olyan módon működik együtt Istennel,
1: that they are being changed from one degree of glory to another.
0: Hogy az dicsőség egyik szintjéről a másik szintjére változnak el.
1: They understand his heart.
0: Akik értik, mi van Isten szívében.
1: Understand his will.
0: Értik az ő akaratát.
1: And they begin to think and feel and respond like God himself.
0: És elkezdenek úgy érezni és úgy érteni és úgy reagálni, ahogy Isten.
1: What happened to Moses to make him say, blot me out of the book?
0: Mi történt Mózessel, amit miatt azt mondta, hogy törölj ki engem a könyvedből?
1: He must have lived in God's presence.
0: Biztos, hogy Isten jelenlétében élt.
1: And he became so God-like in his reactions.
0: És annyira istenszerűek lettek a reakciói.
1: I want to tell you, precious ones.
0: El akarom mondani nektek, drágák.
1: God's got a personal agenda for each one of your lives.
0: Hogy Istennek mindegyiktek életével van egy személyes terve.
1: And that is to transform you.
0: Ez pedig az, hogy ti megváltozatok.
1: And make you like Jesus.
0: És olyanná váljatok, mint Jézus.
1: And there isn't a faster way for it to happen than in that place of prayer.
0: És ez a leggyorsabban imádkozás közben történik meg.
1: When you start doing what Jesus ever lives to do.
0: Amikor elkezditek azt csinálni, ami miatt Jézus örökké él, hogy azt tegye.
1: What's it tell us he ever lives to make intercession for us?
0: Mit mond a Biblia, hogy Jézus örökké él és közben jár értünk?
1: This ministry of intercession is a heavenly ministry.
0: A közbenjáró szolgálat egy mennyei szolgálat.
1: There's not much of what's in heaven on the earth.
0: A földön nem túl sok nyilvánul meg abból, ami a mennyben van.
1: But here is something that's a heavenly ministry right here on the earth for us.
0: De a számunkra itt a földön van egy mennyei szolgálat.
1: And you're invited to participate.
0: És Isten arra hív titeket, hogy ebben részt vegyetek.
1: Intercede.
0: Járjatok közben.
1: And let the anointing which is upon the head, our Lord Jesus Christ.
0: És a kenet, ami a főn van, aki a mi Úrunk Jézus Krisztus.
1: Let that anointing flow down upon his body.
0: Áradjon le az ő testére.
1: And I want to tell you, you can get caught up in the same anointing.
0: És el akarom mondani nektek, hogy ti is megkaphatjátok ugyanezt a kenetet.
1: Come on, we don't make intercession by ourselves.
0: Nem kell egyedül közben járnunk.
1: This is the work of Jesus, the intercessor.
0: Ez Jézus munkája, aki a közbenjáró.
1: And we become part of him and his intercession.
0: És mi az ő részévé válunk, és az ő közbenjárásának a részévé.
1: And it flows down on us with an anointing.
0: És ez egy kenettel árad le ránk.
1: And you feel what he feels.
0: És akkor érzitek, amit ő.
1: You pray what he's praying.
0: És azt imádkozzátok, amit ő.
1: You hear what he's saying.
0: És halljátok, amit mond.
1: Oh, what a communication this is.
0: Oh, micsoda kommunikáció ez.
1: What a privilege it is.
0: Micsoda kiváltság.
1: And he's inviting you into that place.
0: És ő erre hív titeket.
1: Come on, precious ones.
0: Gyerünk, drágáim.
1: Isn't that incredible invitation?
0: Ez egy fantasztikus hívás.
1: We can enter into that place of intercession.
0: Beléphetünk a közbenjárás helyére.
1: He's inviting you.
0: És mert Krisztus hív titeket erre.
1: Hallelujah.
2: Elhangzott Eileen Vincent közbenjárás című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
1: Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának 6. részét hallhatják.
3: What I want to do in the first part of this session is to I want to introduce you to certain spiritual laws, and I'm using the law in the physical sense.
4: Ennek a tanításnak az első részében néhány törvényt szeretnék bemutatni nektek, és a törvény szót itt a tudományos értelmében használom.
3: Our physical world has many laws. A good example is the law of gravity.
4: A fizikai anyagi világunkban sok törvény működik, ennek egy jó példája a tömegvonzás például.
3: And the Bible has a whole number of spiritual laws which work in a similar way in the spirit realm.
4: És a Bibliában le van írva a számos szellemi törvény, amelyek a szellemi világban ugyanilyen módon működnek.
3: And basically they work for anyone, anywhere, anytime.
4: Tehát alapvetően bárkinek a számára bárhol és bármikor ugyanúgy működnek.
3: And they work in spite of you as a person.
4: Teljesen mindegy, hogy te ki vagy, működnek.
3: And if you know the law, you can work with the law, so it works for you.
4: Hogyha ismered a törvényt, akkor együtt működhetsz vele, tehát a javadra dolgozik.
3: If you don't accept the law, then it'll work against you. It'll still work.
4: És hogyha nem ismered ezt a törvényt, akkor is működik, csak akkor ellenedre működik.
3: And if we're going to come to real sanctification, I believe there are three basic laws that we have to learn about.
4: És hogyha valóban meg akarunk szentelődni, akkor szerintem elsősorban három szellemi törvényről kell tanulnunk.
3: And I know some of you heard me teach this before in other places, but I want to make sure we clearly understand this before we can move on to the next phase of sanctification.
4: Gondolom, hogy már többen hallottatok engem tanítani más helyeken, de most szeretném itt összefoglalni ezt a dolgot, mert úgy érzem, hogy fontos megértenünk ezeket, mielőtt a megszentelődés további fokozataira lépünk. And
3: the first law I want to explain is what I have personally come to call the law of heredity.
4: Az első törvény, amit el akarok magyarázni, az az, amit én az öröklődés törvényének neveztem el.
3: Now you'll find a whole list of laws in Luke chapter 6 from about verse 30 to verse 40, but I haven't time to go through them all.
4: A Lukács 6-ban a 30. verstől számos törvényt olvashattok, de most nincsen időm ezekben mindbe belemenni.
3: And that's the law of what in verse 38 you get the law of giving.
4: A 38. versben van az adakozás törvénye.
3: The measure in which you give,
4: amilyen mértékben adsz,
3: it will be given back to you,
4: olyan mértékben adatik vissza neked,
3: pressed down and shaken together,
4: megnyomottan és összerázottan,
3: will God cause men to pour into your lap.
4: Ráveszi Isten az embereket, hogy öntsék ezeket a dolgokat vissza a te öledbe.
3: Some years ago my wife was flying home from South Korea. She'd been there for 6 weeks.
4: Néhány évvel ezelőtt a feleségem Dél-Koreából repült hazafelé, ott 6 hetet töltött el.
3: And we were very involved and very familiar with what God was doing in South Korea in the 70s.
4: Nagyon részt vettünk abban, és nagyon jól ismertük azt, amit Isten a 70-es években cselekedett Dél-Koreában.
3: And I know that church of Dr. David Yonggi-cho very well.
4: Nagyon jól ismerem Dr. David Yonggi-cho gyülekezetét.
3: In fact, he tried to get us to come and join him on the staff there, but we felt it wasn't God's will.
4: Igazából ő megkért minket arra, hogy csatlakozzunk a munkatársaihoz, költözzünk oda, de nem úgy éreztük, hogy ez Isten akarata lenne.
3: But Eileen was flying home.
4: De Eileen repült hazafelé.
3: From Seoul in South Korea to France.
4: Dél-Koreából, Szöulból, Franciaországba.
3: And a South Korean airline.
4: Egy dél-koreai repülőn.
3: She was sitting between two men who she was in the middle between these two quite large men.
4: Két elég nagy darab férfi között kapott helyet.
3: And they turned out to be businessmen on their way to Europe to do business.
4: És kiderült, hogy mind a ketten üzletemberek, akik Európába üzleti célokkal mennek.
3: They were both Buddhists.
4: Mind a ketten buddhisták voltak.
3: But both their wives had been powerfully converted to Jesus Christ.
4: De mindegyiküknek a felesége erőteljes megtérést élt át Jézus Krisztushoz.
3: And their wives started asking their husbands for money to give to God because they were learning the principles of it.
4: És a feleségek elkezdték kérni a férjüket, hogy adjanak pénzt és segítsenek adakozni Krisztus céljaira, mert ők megtanulták az adakozás törvényét.
3: So these men started giving gifts to their wives to give to the church, and their businesses began to prosper.
4: És ezek a férjek elkezdtek, a pogány férjek a feleségüknek pénzt adni, hogy az odaadakozhassa a gyülekezetnek, és az üzletük elkezdett virágozni.
3: And they told Eileen that they both become multimillionaires because through their wives they've been giving to the God of our Lord Jesus Christ, and the law was working for them.
4: És elmondták a feleségemnek, Eileennek, hogy mind a ketten milliómosok lettek azáltal, hogy a mi Istenünknek, az Úr Jézusnak adakoztak a pénzükből.
3: But for them, the price of becoming a Christian was too high, so they would not openly become a Christian, but they were tapping into the law of the kingdom, and it was working for them.
4: Túl magasnak találták annak az árát, hogy keresztényekké váljanak, ezért nem tértek meg, de azért a királyságnak ezt a törvényét kihasználták a saját javukra, ami az adakozásról szólt.
3: Another law is if you don't forgive.
4: Egy másik törvény az, hogyha nem bocsátasz meg,
3: your prayers will not be heard. That's,
4: akkor Isten nem hallgatja meg az imáidat.
3: That's a law.
4: Ez egy törvény.
3: And you cannot get God to hear your prayers while you have unforgiveness in your heart.
4: Nem tudod elérni, hogy Isten meghallgassa az imáidat, amíg meg nem bocsátás van a szívedben.
3: Now all these laws are well worth studying in, and even more important, they must well worth practicing, amen?
4: Nagyon is érdemes mindezeket a törvényeket tanulmányozni, de még érdemesebb megélni őket.
3: The one I want to talk about is the law of heredity.
4: Most az öröklődés törvényéről szeretnék nektek beszélni.
3: What on earth is that? What does it mean?
4: Megkérdezhetitek, ez meg mi a csuda?
3: Well, it means let me come to Hebrews chapter 7.
4: Szakkor lapozzunk a zsidó levél 7. részéhez.
3: And I want to show you the principle, then we'll talk about it afterwards.
4: És ott megmutatom nektek ezt az alapelvet, és majd utána beszélünk
3: now,
4: róla.
3: You won't understand it with your intellect, but you can receive it is your spirit.
4: Lehet, hogy az értelmetekkel nem tudjátok majd felfogni, de a szellemetek meg tudja érteni.
3: To the writers of script, to the writers of the Bible and to God, it's a perfectly logical law and we've got to learn to understand it.
4: Az Biblia írói számára, Isten embereinek a számára ez egy teljesen logikus törvény, és nekünk meg kell tanulnunk megérteni.
3: Now we're introduced in chapter 7 to Melchizedek, the great high priest, the eternal priest of the new covenant.
4: A hetedik részben, a zsidó hétben bemutatják nekünk Melchizedeket, aki az új szövetségnek az örökkévaló főpapja.
3: And Hebrews makes it very clear that this is none other than the Lord Jesus Christ in his eternal life. He has been, is and always will be Melchizedek, the great high priest.
4: A zsidó levél teljesen bizonyosan állítja, kiderül belőle, hogy az mi Urunk Jézus Krisztus, ez a Melchizedek nevű főpap, az ő örökkévaló mi voltában ő volt, és ő van, és ő lesz Melchizedek, ez a főpap.
3: The first time we meet him in scripture is when he appears to Melchizedek, when he appears to as Melchizedek Abraham in Genesis 14.
4: Az első ízben, amikor Melchizedekkel találkozunk, akkor az 1 Mózes 14-ben megjelenik Ábrahámnak.
3: Now the writer to the Hebrews, he wants to prove something.
4: A zsidó levél írója be akar bizonyítani valamit.
3: And this is how he proves it.
4: A következő módon teszi ezt.
3: In verse 4, he tells us how great this man was, that is Melchizedek, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoil.
4: A negyedik versben bebizonyítja, hogy milyen nagy ember volt ez a Melchizedek, hiszen még a pátriárka Ábrahám is tizedet adott neki mindenéből.
3: He says now verse 5, the sons of Levi received tithes, though they have come from the loins of Abraham.
4: A ötödik versben megtudjuk, hogy Lévi fiai kapnak tizedet azért, mert ők is Ábrahám ágyékából származnak.
3: Now he said now, listen to this, he's saying that this Melchizedek, his genealogy, verse 6, is not derived from them, that is from Abraham.
4: Azt írja Melchizedekről, hogy az ő nemzetsége nem azok közül való, hanem nem Ábrahámtól való.
3: I suggest you listen to what I'm saying, and then you can study the Bible afterwards. I think it'll be much better, okay?
4: Tehát javaslom, hogy hallgassátok meg, amit mondok, és majd utána tanulmányozzátok a Bibliát.
3: I'll just give you the summary of it, otherwise we could take all evening on this, and I don't want to do that now.
4: Most össze akarom foglalni nektek ezeket a dolgokat, különben részleteiben az egész estét ezzel tölthetnénk.
3: But the writer's out to prove that the priesthood of Melchizedek is superior to the priesthood of Levi.
4: Azt akarja bizonyítani az író itt, hogy a Melchizedeki papság magasabb rendű a lévita papságnál.
3: And he does it by applying the law of heredity.
4: És azáltal teszi, hogy alkalmazza az öröklődés törvényét.
3: Because he tells us this.
4: Mert azt mondja nekünk.
3: When Melchizedek met Abraham.
4: Amikor Melchizedek találkozott Ábrahámmal.
3: Two things happened.
4: Két dolog történt.
3: Abraham gave tithes to Melchizedek.
4: Abraham tizedet fizetett Melchizedeknek.
3: And Melchizedek blessed Abraham.
4: És Melchizedek megáldotta Ábrahámot.
3: He says, now each of these things, those two actions, proved that Abraham recognized he was inferior to Melchizedek.
4: Mind a két cselekedet azt bizonyította, hogy Ábrahám elismerte, hogy ő Melchizedek alatt áll.
3: Because the one who receives the tithes is superior to the one that gives them.
4: Mert aki kapja a tizedet, az nagyobb, mint aki adja a tizedet.
3: And the one who blesses is superior to the one that receives the blessing.
4: És aki áld, az a nagyobb, mint az, aki kapja az áldást.
3: Okay, with me so far.
4: Ez idáig tudtok követni, ugye?
3: Therefore, it is without any doubt at all.
4: Ezért nincsen semmi kétség a felől.
3: Abraham recognized Melchizedek to be superior to him.
4: Hogy Ábrahám elismerte, hogy Melchizedek ő fölötte áll.
3: Because he bowed down to him.
4: Mert leborult előtte.
3: Gave him a tithe.
4: Tizedet adott neki.
3: And then received a blessing from Melchizedek.
4: És utána elfogadta Melchizedek áldását.
3: So he said, we've no doubt at all that Melchizedek is someone much greater than Abraham.
4: Tehát semmi kétség a felől, hogy Melchizedek sokkal nagyobb Ábrahámnál.
3: These two things prove it.
4: Ez a két dolog bizonyítja ezt.
3: Then he starts to apply the logic of the law of heredity.
4: És utána az öröklődés törvényének a logikáját kezdi alkalmazni.
3: Coming at verse 7.
4: Hetedik vers.
3: Beyond all contradiction, the lesser is blessed by the better.
4: Pedig minden ellentmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.
3: Now here comes the leap of hereditary logic now. Come to verse 9.
4: Most jön a 9. versnél az öröklődési logikának az ugrása.
3: Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak.
4: Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől.
3: For he was still in the loins of his father when Melchizedek met him.
4: Mert ő még az atya ágyékában volt, amikor annak elébe ment Melchizedek.
3: Now Levi was the great grandson of Abraham.
4: Lévi Ábrahámnak a dédunokája volt.
3: Three unborn generations had to come before Levi was born.
4: Még három nemzedéknek kellett élnie, mielőtt Lévi megszületett.
3: But what the Bible says is that in the loins, in the innermost being of Abraham, all these generations were within him. And participating with him in that act of submission to Melchizedek.
4: Azt mondja a Biblia, hogy Ábrahám ágyékában, a testében ott voltak ezek a még meg nem született nemzedékek, és így vele együtt részt vettek a Melchizedeknek adott tized adásban.
3: So when Abraham bowed to Melchizedek,
4: tehát amikor Ábrahám leborult Melchizedek előtt,
3: then Isaac,
4: akkor Izsák,
3: Jacob and Levi,
4: Jákob és Lévi,
3: all unborn,
4: aki még szintén nem született, meg egyik sem,
3: inside him and so bowing to him in what bowing to Melchizedek in what Abraham did.
4: Ott voltak Ábrahámban, és ővele együtt meghajoltak, leborultak Melchizedek előtt.
3: They were involved with him in the act, although they were not yet born.
4: Tehát részt vettek Ábrahám cselekedetében, noha még meg se születtek.
3: Now that's the law of heredity.
4: Ez az öröklődés törvénye.
3: It'll take you a little while to get hold of it, but it's essential that you do.
4: Kell egy kis idő, hogy felfogja az ember, de létfontosságú, hogy felfogja.
3: Because that's a principle that works through scripture, works through nature as a genealogical transmission. That's too complicated, isn't it?
4: Tehát ez működik a Bibliában is, mindvégig a generációkban, illetve működik a természetben is, ahogy ezt a genetikának a törvénye is bizonyítja.
3: Amen.
4: Genealógia.
3: Have you got the picture?
4: Tehát értitek a képet, ugye?
3: Let me try and illustrate this.
4: Megpróbálok még példát mondani.
3: The state of Texas has not been in existence for very long.
4: Texas állam nem túl régen létezik.
3: It was officially born in 1836 when 100 European families were established there under the leadership of a man called Stephen Austin.
4: 1826-ban jött létre, amikor körülbelül 100 európai család egy Austin nevű embernek a vezetésével oda költözött.
3: He negotiated with the Mexican ruler Santa Anna to bring over 100 families and establish them in this piece of ground just west of Houston today.
4: Ez az Austin nevű ember az akkori Santa Anna nevű mexikói kormányzóval tárgyalt arról, hogy a jelenleg Houstontól nyugatra levő területre oda költözik 100 családdal.
3: And every family that was recruited was shipped free of charge to Texas.
4: Minden családot, aki jelentkezett erre az útra, ingyen elvittek Texasba.
3: They were given a fertile land of about 2,000 hectares of fertile land was given to them as a free gift.
4: Körülbelül 2000 hektárnyi nagyon jó termőterületet kapott mindegyik család ajándékba.
3: The only condition was that within 2 years, 20 hectares had to be farmed and were now beginning to produce crops. Then they became the permanent legal owner of the 2,000 hectares of beautiful, fertile land.
4: Az volt a feltétel, hogy két éven belül ebből a területből 20 hektárnyit úgy műveljenek meg, hogy már termés teremjen rajta valamiből, és ennek fejében megtarthatják az egész 2000 hektárnyi területet.
3: Later on they discovered that there were vast oil deposits underneath the land.
4: Később felfedezésre került, hogy ez alatt a terület alatt óriási olajmezők vannak.
3: So they not only became rich farmers, but they then became rich multi-millionaire Texan oilmen.
4: Tehát nem csak gazdag farmerek lettek ezek a családok, hanem multimilliómos gazdag olajmágnások, olajtulajdonosok is.
3: Now I did a few calculations.
4: Számolgattam egy kicsit.
3: And my great grandfather was just the right age.
4: Az én dédnagyapám pont a megfelelő korban volt ahhoz, hogy oda kimenjen.
3: He lived in Bristol, England.
4: Ő Bristolban lakott, Angliában.
3: And he was a laborer in the docks.
4: És a dokkokban dolgozott.
3: Now just supposing he heard this invitation and he decided, say, I want to go.
4: Tegyük fel, hogyha ő hallotta volna ezt a felhívást, és úgy döntött volna, hogy kimegy Texasba.
3: So he sailed to Texas in 1836.
4: És akkor 1836-ban megérkezett volna Texasba.
3: Was given his 2000 hectares of land.
4: Megkapta volna 2000 hektárját.
3: Later discovered the rich oil deposits and now became, well, he and his descendants became multimillionaires.
4: És aztán felfedezték volna ezeket az olajmezőket, és akkor ő és az utódai multimilliómos olajtulajdonosok lettek volna.
3: Now what would that have made me?
4: Ez mivé tett volna engem?
3: I would have been born.
4: Még nem voltam akkor megszületve.
3: A rich Texan multimillionaire.
4: De amikor megszülettem, akkor egy gazdag texasi multimilliómos lettem volna rögtön.
3: See, I suffered the consequences of my ancestors' decision. Now that's the law of heredity.
4: Tehát én megszenvedtem az őseim döntésének a következményeit. Ez az öröklődés törvénye.
3: He decided to stay in Bristol and work as a docker, and so I'm not a multimillionaire.
4: Mivel a dédapám úgy döntött, hogy Bristolban marad és a dokkokban fog továbbra is dolgozni, ezért én nem vagyok multimilliómos.
3: And I'm not Texan, I can't even talk Texan properly.
4: Nem is vagyok texasi, nem is tudok ma texasi tájszólást megfelelően beszélni.
3: If he decided to go, I was in his loins and I would be affected by that decision. Hello.
4: Hogyha ő elment volna oda, akkor én az ő ágyékában lettem volna már, és akkor engem rám is hatottak volna az ő döntései.
3: But I decided not to go. He decided not to go. I'm sorry.
4: De ő úgy döntött, hogy nem megy.
3: So I was as a result, I was just a poor Brit, not a rich Texan.
4: És ezért egy szegény britnek születtem, nem egy gazdag texasinak.
3: Now that's the law of heredity.
4: Ez az öröklődés törvénye.
3: Now I want us to come to Romans.
4: Na akkor menjünk a római levélhez.
3: And see how it works both for us and against us in the Roman letter.
4: Nézzük, hogy a római levél szerint ez hogyan működik a javunkra, illetve ellenünkre.
3: Now the letter to the Romans has a powerful, powerful message regarding sanctification.
4: A római levélnek nagyon erőteljes az üzenete a megszentelődésről.
3: And if we were to study it, we could take a whole week and it would be, every bit of it would be rich treasure.
4: És hogyha lenne időnk rá, akkor egy hétig tanulmányozhatnánk, és minden darabkája nagyon értékes kincs lenne.
3: All I can do is just to scratch the surface and give you a taste of the riches that there are in the word when we learn to receive them.
4: Most csak a felszínt tudom kapirgálni, és csak meg tudok egy ízelítőt adni nektek abból, hogy mit kaphatunk a Isten szavából, hogyha igazán belemélyedünk.
3: We've already looked at the first few verses of Romans 5.
4: Már a Róma 5-nek az első néhány versét megnéztük.
3: Romans 6.
4: Illetve a Róma 6-nak.
3: In connection with the dealing of the old man. Do you remember that?
4: Az óemberrel való leszámolás témájában emlékeztek rá?
3: If we have been united with him in a death like his,
4: hogyha egyesültünk Krisztussal az olyan halálban, ami hasonló az övéhez,
3: if we fulfill the condition of being united with his death,
4: hogyha betöltjük azt a feltételt, hogy azonosulunk a halálával,
3: then we receive immediately the reward of being his resurrection.
4: Akkor azonnal megkapjuk jutalomként azt, hogy mi az ő feltámadása leszünk.
3: Now come back in Romans 5.
4: Na akkor menjünk vissza a Róma 5-höz.
3: And we'll come in at verse 10.
4: Tizedik versnél lépünk ide be.
3: For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his son, much more having been reconciled, we shall be saved by his life.
4: Mert amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minek utána megbékéltünk vele.
3: And it says in verse 1 of chapter 5, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Just note that I've not time to develop it.
4: Azt mondta ugye itt az első versben, hogy békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által, csak most nincs időm ezt kifejteni.
3: He says in verse 5 of Romans 5 that the love of God has already been poured into our hearts by the Holy Spirit who was given to us.
4: Azt mondja az ötödik vers, hogy az Istennek szerelme már kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.
3: Now the heart and the spirit of a man are synonymous. They're the same thing, just different ways of describing it.
4: Az embernek a szelleme és a szíve ugyanazt a dolgot fedi, tehát ezek teljesen felcserélhető szavak.
3: Now come down to verse 12.
4: Akkor menjünk a 12-es vershez.
3: Therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus spread to all men because all have sinned.
4: Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a halál, a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek.
3: And what we're being told is this.
4: Itt azt mondja nekünk,
3: the whole of Adam's race,
4: hogy az egész ádámi faj,
3: every descendant of his,
4: Ádám minden utódja,
3: was in the loins of Adam when he decided to disobey God.
4: Ott volt Ádám ágyékában, amikor ő úgy döntött, hogy nem engedelmeskedik Istennek.
3: And just as Levi was involved with Abraham in what he did, so we are involved with Adam in what he did.
4: És ahogyan Lévi részt vett Ábrahám cselekedetében, mert az ágyékában volt, ugyanígy mi is részt vettünk Ádám cselekedetében, mert az ágyékában voltunk.
3: We're all in his loins.
4: Mindannyian ott voltunk az ágyékában.
3: And we participated in the act of rebellion and disobedience to God, and we have the consequences in our lives.
4: És részt vettünk vele abban, hogy engedetlen volt Istennel szemben, és fellázadt Isten ellen, és ennek a következményeit éljük meg az életünkben.
3: And so we've been corrupted by Satan because we are of the lineage, we're of the hereditary line of Adam.
4: Azért tudott megrontani minket a sátán, mert Ádám vérvonalában, öröklődési láncában vagyunk benne.
3: Now, I didn't have my mother teach me. Look, I want to teach you how to tell good lies.
4: Nem úgy volt, hogy az anyukám elkezdett tanítani arra, hogy hogyan éljek egy jó életet.
3: I was a good liar by the time I was three, just after I could talk.
4: Három éves koromra már nagyon jó hazudozó voltam, azonnal, hogy megtanultam beszélni, már tudtam hazudni.
3: I learned how to tell lies to get out of trouble.
4: És megtanultam, hogyan hazudjak azért, hogy kikerüljek a bajból.
3: And I was a good liar and quite convincing. I could tell you some of the stories, but I don't want to embarrass myself.
4: Tehát el tudhatnék mondani néhány történetet arról, hogy hazugságokkal hogy kerültem ki problémákból, de nem akarom önmagam a zavarba hozni, és az anyukám nem tanított meg hazudni.
3: If my mother caught me, she gave me some pretty strong punishment, but it was in me and I couldn't stop it working in me.
4: Az anyukám, ha rajta kapott a hazugságod, akkor elég keményen megbüntetett érte, de nem tudtam mit tenni, a hazugság egyszerűen ott volt bennem, a lényemben.
3: My mother never said to me, look, I want to give you a lesson on how to lose your temper.
4: Az anyukám sosem mondta, hogy nézd, meg akarom neked tanítani, hogy hogyan fortyanj fel.
3: How to throw a temper tantrum. I just want to show you how to do it.
4: Meg akarom mutatni neked, hogyan kell hisztizni.
3: I never needed that. I was good at it without her training me.
4: Nem volt erre szükség, mert anélkül, hogy ő megtanított volna erre, nekem nagyon jól ment mindez.
3: It was in me.
4: Mert bennem volt.
3: And you've all held little baby, darling little baby, little babies of maybe, you know, just about say 3 months old, all these sweet little darling things. And you think, where did that come from?
4: És mindannyian tartottatok már a kezetekben nagyon édes és elbűvölő 3 hónapos csöpségeket, és teljesen oda voltatok érdek, és elkezdett ordítani az illető, és azt sem tudjátok, honnan jön belőle ez a hang, és miért.
3: Long before they can walk, they can throw a tantrum and show you their displeasure when you're not doing what they want you to do. Amen?
4: A gyerekek mielőtt már megtanulnának beszélni, nagyon jól tudnak hisztizni, és nagyon jól ki tudják mutatni, hogyha olyat csinálsz, ami neki nem tetszik.
3: I mean, I won't go on, it's so obvious that this is the truth.
4: Nem folytatom a példákat, hiszen annyira nyilvánvaló, hogy ez az igazság.
3: So in Adam it works, the law of heredity works against us.
4: Tehát Ádámban az öröklődés törvénye ellenünkre dolgozik.
3: And I was in him, and in therefore I was involved with him in the acts of sin and disobedience which he consciously did.
4: Tehát én ott voltam Ádámban, és ezért részt vettem vele együtt abban a bűnös cselekedetben, azonban a lázadásban, amit ő megtett.
3: But the book of Romans,
4: a római levél,
3: chapter 6,
4: hatodik része,
3: has got some glorious but buts in it.
4: Tartalmaz néhány csodálatos de szócskát.
3: When I'm in America, I've got to be very careful.
4: Majd nagyon vigyázni fogok, amikor Amerikában itt.
3: In America, a but is, you know, a very large backside.
4: Mert Amerikában, ha azt mondod, hogy but, akkor nem csak azt jelenti, hogy de, hanem a nagyon nagy popsit is jelenti.
3: And I said to And I said to a group of Americans,
4: és mondtam egy nagy csoport amerikainak,
3: I said there are some tremendous buts in the Bible.
4: Elmondtam nekik, hogy van néhány fantasztikus ilyen but a Bibliában.
3: And I was talking about the word but.
4: És én ugye arról szóról beszéltem, ami azt jelenti, hogy de azonban.
3: A back sign.
4: Ők meg erre gondoltak.
3: And the whole conference dissolved in laughter, and I had no idea what they were laughing.
4: És a konferencia minden részevője kacagásban tört ki, és nekem fogalmam sem volt, hogy mi történt velük.
3: And in Romans chapter 5, you see the law of heredity working against us in Christ.
4: For us.
3: Romans chapter
4: against us in Adam.
3: In Romans chapter 5, you see it working against us in Adam. I'm sorry. Yeah.
4: Tehát a Róma 5-ben azt látjuk, hogy az öröklődés törvénye Ádámban ellenünk dolgozik.
3: Because we then are introduced to the Lord Jesus Christ.
4: De utána következik az Úr Jézus Krisztusról szóló dolog.
3: And so we suddenly realize that the law of heredity can work powerfully for us because we're also told this.
4: Tehát megtudjuk azt is, hogy az öröklődés törvénye erőteljesen működhet a javunkra is, mert azt írja itt ez a rész.
3: That all of us were in the loins of Christ and had already been chosen by God and were involved with him in all the acts which undid the power of sin.
4: Ott voltunk Krisztus ágyékában, és Isten már kiválasztott minket, és részt vettünk Krisztussal együtt mindazokban a cselekedetekben, amelyek a bűnnek az erejét megtörték.
3: And it's a powerful argument right through Romans 5.
4: A Róma 5-ben erről egy nagyon erőteljes érvelés van.
3: I'll just read the end part in verse 18.
4: A 18. verset olvasom.
3: Therefore through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation. Verse 18.
4: Yeah. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat.
3: Even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification in life.
4: Azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása ingyenes ajándékképpen.
3: So in Adam we're condemned.
4: Tehát amikor Ádám kárhoztatást kapott,
3: we're justified.
4: Ádámban kárhoztatást kapunk, de Krisztusban megigazultunk.
3: I suggest you read this and study it for yourself.
4: Javaslom, hogy majd magatok is olvassátok el és tanulmányozzátok.
3: Verse 19.
4: 19. vers.
3: By one man's disobedience, many were made sinners.
4: Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek.
3: But by one man's obedience, many will be made righteous.
4: Azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lettek.
3: The law entered that offense might abound, but where sin abounds, grace did much more abound.
4: A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék, de ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik.
3: So as sin reigned in death, even so grace might reign through the righteousness to eternal life through Christ Jesus.
4: Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, ami Urunk Jézus Krisztus által.
3: Now what you have to do is you've got to choose, you've got the choice of choosing your heredity.
4: Az a dolgunk itt, hogy megválasszuk a saját örökségünket, megtehetjük ezt.
3: And you can choose.
4: Választhatunk.
3: And if you say, oh, well, I'm a child of Adam, then you can suffer the consequences of Adam's disobedience.
4: Hogyha azt mondod, hogy Ádám gyermeke vagy, akkor Ádám engedetlenségének a gyümölcseit fogod aratni.
3: But if that guy's put to death,
4: de hogyha megölöd, halálba adod azt a figurát,
3: and then you claim your new hereditary, it flows through Jesus Christ.
4: És igényled az új örökségedet, akkor az Jézus Krisztuson át árad az életedbe.
3: Let me try and illustrate this.
4: Megpróbálok példát mondani.
3: You're still looking a bit puzzled, but you've got to get this.
4: Látom, hogy még mindig kicsit ámultan néztek rám, de meg fogjátok érteni.
3: I'd lived in America for a number of years, and then in the year 2000, God told my wife and I we were to become American citizens.
4: Néhány éve már Amerikában éltünk, amikor 2000-ben azt mondta nekünk az Úr, Eileennek és nekem, hogy legyünk amerikai állampolgárok.
3: I won't go into the process, I won't go into the reasons, it will take too long.
4: Nem mondok bele, nem megyek bele ennek a procedúrájába, meg az okaiba, mert túl hosszú lenne.
3: So we started the process.
4: De elkezdtük azt az eljárást, hogy állampolgárok legyünk Amerikában.
3: And at that time to become an American citizen, if you were accepted, you had to renounce your former citizenship.
4: Akkoriban, hogyha valaki amerikai állampolgár akart lenni, akkor ehhez meg kellett tagadnia a korábbi állampolgárságát.
3: So finally in 2001 the process took about 12 months.
4: Tehát végül 2001-ben, mert ez az egész folyamat körülbelül egy évig tartott.
3: I stood before a federal court judge and took a solemn oath before the judge.
4: Ott álltam egy szövetségi bíró előtt, és egy ünnepélyes fogadalmat tettem előtte.
3: There were three parts to it.
4: Ennek három része volt.
3: First part was I renounced my British citizenship.
4: Az első része az volt, hogy megtagadtam a brit állampolgárságomat.
3: And embraced my new citizenship. I was now a citizen of the United States.
4: És elfogadtam az új állampolgárságomat, tehát most már az Egyesült Államok állampolgára lettem.
3: The second part of the oath was this.
4: A fogadalom második része az volt.
3: That as an American,
4: hogy mint amerikai,
3: I would take up arms and fight for my nation against any enemy which attacked it. I had to give an oath. They didn't want any American pacifists.
4: Tehát fogadalmat kellett tennem, hogy mint amerikai, fegyvert fogok ragadni és harcolni fogok Amerikáért bármilyen ellenségével szemben, amelyik megtámadja. Now, tehát pacifistákat nem fogadtak el új állampolgárnak.
3: Somehow I was seeing all this spiritual and it became had a profound effect upon me when I saw the spiritual truth that it represented.
4: Valahogyan én szellemi módon mondom el mindezeket a dolgokat, és nagyon erőteljesen hatottak rám, amikor megértettem ennek a szellemi igazságait.
3: The third part of my oath was this.
4: A fogadalom harmadik része az volt.
3: If the enemy which attacked the United States was my former nationality, my former country of citizenship.
4: Hogyha az az ellenség, aki megtámadja az Egyesült Államokat, az én korábbi országom, ahol korábban állampolgár voltam,
3: I would still fight loyally for my nation America against my former citizenship.
4: Akkor is hűségesen fogok Amerika oldalán harcolni a korábbi hazám ellen.
3: And I took my oath and was went through the ceremony and I received my certificate of citizenship.
4: Tehát elmondtam a fogadalmakat, elvégződött az egész ünnepség, és végül megkaptam a papírt arról, hogy amerikai állampolgár vagyok.
3: Now this was 2001.
4: Ez 2001-ben volt.
3: I went to India in 1962, so it was almost 40 years later.
4: 1962-ben mentem először Indiába, tehát ez körülbelül 40 évvel később történt.
3: And all that time I lived as a British citizen within in India.
4: És amikor Indiában éltem, akkor brit állampolgárként éltem Indiában.
3: And I had to keep getting visas to stay there.
4: És mindig meg kellett újítanom a vízumomat, hogy ott maradhassak.
3: I lived there for 14 years.
4: 14 évig éltem Indiában.
3: And then I continued to visit every year, at that time 3, maybe 4 times a year.
4: És azután is évente még visszalátogattam Indiába, akkoriban évente olyan 3-4-szer.
3: And as I began to apply to visas, it got more and more difficult to get the visa.
4: És ahogy mindig folyamodtam a vízumért, egyre nehezebben adták meg.
3: Because there was pages and pages on their computers of all the terrible things I'd done in getting thousands and thousands of Hindus converted and planting many churches.
4: Mert a számítógépük képernyőjén a hivatalnokoknak egyre hosszabb listák jelentek meg arról, hogy milyen borzasztó dolgokat cselekedtem Indiában, például, hogy emberek ezreit megtérítettem a kereszténységre, a hinduizmusból is gyülekezeteket alapítottam.
3: And finally,
4: s végül,
3: they would give me just maximum 3-month visa.
4: Csak maximálisan 3 hónapos vízumot adtak.
3: And I had to report all the time to the police so they knew what I was doing.
4: És állandóan jelentkeznem kellett a rendőrségen, hogy tudják, hogy mit csinálok.
3: And every time I applied for visa, I used to pray hard and I'd get the visa 3 months maximum.
4: És mindig nagyon keményen imádkoztam, amikor vízumot kérelmeztem, és maximum 3 hónapra kaptam meg.
3: Report to the police.
4: És akkor jelentettem a rendőrségnek.
3: And then I'd get to the immigration and I'd give him my passport and visa.
4: És aztán amikor ott értem ugye a határőrökhöz, és odaadtam nekik a vízumot, útlevelemet, begépelték a nevemet.
3: Pages and pages of stuff would come up.
4: És akkor megjelent több oldalnyi szöveg az orruk előtt rólam. Csak úgy pörögtek.
3: There was so much written against me.
4: Ilyen sok mindent írtak ellenem.
3: And he would frown.
4: Teljesen, és akkor grimaszkodtak rám.
3: Then he'd go and see a senior officer.
4: Aztán elmentek a magasabb rangú tiszthez.
3: And I would pray hard.
4: És nagyon imádkoztam.
3: And then he would come back.
4: Aztán visszajöttek.
3: And he'd reluctantly stamp my passport.
4: És hát vonakodva azért lepecsételték az útlevelemet.
3: 3 months only.
4: Csak 3 hónap.
3: Report to the police.
4: És jelentkezzen a rendőrségen.
3: Yes, sir. Okay.
4: Igen, uram.
3: Then 2001.
4: Aztán 2001-ben.
3: 4 days after I became an American citizen.
4: 4 nappal azután, hogy amerikai állampolgár lettem.
3: I applied for my first American passport.
4: Megkérelmeztem az első amerikai útlevelemet.
3: Got my passport.
4: Megkaptam.
3: Then I sent it off to the Indian embassy to get my first visa as an American.
4: És utána azt elküldtem az indiai nagykövetségre, hogy amerikaiként először kérelmezzek vízumot oda.
3: I've got it in my bag, I can show it to you.
4: Itt van a táskámban, meg tudom mutatni
3: thought,
4: nektek.
3: Let me try and get 6 months, see what they say.
4: Na, akkor megpróbálom 6 hónapra megszerezni a vízumot, meglátjuk, mit mondanak rá.
3: I sent it off.
4: Elküldtem nekik.
3: In the first early days of 2002.
4: Ez 2002-nek az első napjaiban volt.
3: And it came back.
4: Visszajött az útlevél.
3: To my surprise.
4: És meglepetésemre.
3: There was a 10-year visa.
4: 10 éves vízum volt benne.
3: Unlimited number of entries.
4: Korlátlan számú belépéssel.
3: I could stay for 6 months and never needed to report to the police.
4: Egyszerre 6 hónapig maradhattam ott, és meg se kellett jelennem a rendőrségen.
3: Now, this is only normally given to Indian citizens that have become Americans.
4: Ezt általában csak olyanoknak adják, akik indiai állampolgárok voltak, és utána lettek amerikaiak.
3: So I went on my first trip to India.
4: Úgyhogy mentem az első utamra Indiába.
3: As an American.
4: Amerikaiként.
3: I handed in my American passport.
4: Odaadtam a határőrnek az amerikai útlevelemet, begépelték a nevemet.
3: An absolute blank screen.
4: És egy teljesen üres képernyő volt, előtte semmi nem volt rajta.
3: And he stamped my passport.
4: Lebélyegezte az útlevelemet.
3: Smiled.
4: Mosolygott.
3: Said, "Welcome to India."
4: Azt mondta, Isten hozta Indiában.
3: I said, "Thank you."
4: Azt mondtam, köszönöm.
3: Hello. You see, I changed my citizenship.
4: Mert megváltoztattam az állampolgárságomat.
3: It tells us in 1 Corinthians that in Colossians, I meant to say, sorry.
4: A Kolossé levélben.
3: Come to Colossians just for a moment.
4: Akkor egy percre lapozzunk oda.
3: Colossians.
4: Kolossé levél.
3: Chapter 1.
4: Első rész.
3: And come with me to verse. Come to verse 14. Well, let's go to verse 13.
4: 13.
3: Colossians chapter 2, verse 13. I'm sorry.
4: Igen, Kolossi 1:13.
3: And you, being dead in your trespasses and sins, and the uncircumcision of your flesh, he has made alive together with him, having forgiven you all trespasses.
4: Oh, it's not in 13.
3: Colossians chapter 2, verse 13.
4: Colossians 1.
3: Colossians chapter 2.
4: 2:13. Oh, sorry.
3: Okay.
4: Sorry.
3: Chapter 2.
4: 13. Yeah.
3: I've got it.
4: Yeah. És titeket, kik holtak voltatok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt ővele, megbocsátva minden bűnötöket.
3: Now come to chapter verse 14.
4: Akkor 14. vers.
3: Having wiped out the handwriting of requirements that was against us, which was contrary to us, he has taken it out of the way, having nailed it to the cross. Hallelujah.
4: Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nekünk, és azt eltette az útból odafegezén azt a keresztfára.
3: You see, Alan Vincent the Brit is dead.
4: Látjátok, a brit Alan Vincent halott.
3: And as far as India is concerned, this Alan Vincent, the American, has done nothing wrong. There's nothing against me.
4: És India szempontjából az amerikai Alan Vincent nem tett semmi rosszat ellenük.
3: Hello. Now, the interesting thing is that when I became an American, the British government said to me, "Look, you were born here, you belong here. Any time you want, we'll give you back your citizenship."
4: Amikor amerikai állampolgár lettem, akkor azt mondta nekem Nagy-Britannia, hogy nézd, hát te itt születtél, itt éltél, bármikor, amikor akarod, visszaadjuk a brit állampolgárságodat.
3: We'll never let you go. As far as we're concerned, you're still one of us.
4: Nem engedünk el téged, a mi szempontunkból te még mindig közénk tartozol.
3: See, that's what the devil says. You're mine. I mean,
4: az ördög ezt mondja, hogy az enyém vagy.
3: I mean, you're born of Adam and you're Adam's sins. Yeah, you remember all the sins you committed, all the things that you did.
4: Te Ádámtól születtél, Ádám bűnei vannak az életedben, nézd meg, mi minden bűnöket követtél el.
3: I can hold that against you always.
4: És én mindig megtartom ellened ezeket a dolgokat.
3: You just say, oh, that guy's dead.
4: De hát én azt mondhatom, az a fickó halott már.
3: I've got a new passport.
4: Új útlevelem van.
3: Citizen of the kingdom of heaven.
4: A mennyi királyságának az állampolgára vagyok.
3: I'm a direct descendant of Jesus Christ.
4: Jézus Krisztus közvetlen utódja vagyok.
3: I've got his genes in my spiritual veins and I'm part of his family now.
4: A szellememben Krisztusnak a génjei vannak, és most már az ő családjához tartozom.
3: And you've not got a thing against us.
4: És neked semmi kifogásod nem lehet ellenünk.
3: You've got nothing against me.
4: Ördögnek, hogy neked semmi bajod nem lehet velem.
3: Can you see that?
4: Értitek ezt?
3: Now, I know it'll take a while to soak in, but when it does, you'll suddenly see this.
4: Tudom, hogy nagyon eltart egy darabig, mire igazán ez leülepszik, de hogyha egyszer igazán megértitek, akkor kirobban bennetek a hatása.
3: It's a wonderful story that I've told several times, but it's a beautiful story.
4: Van egy csodálatos és nagyon szép történet, amit már számos esetben elmondtam.
3: When I was working with a church in a tough part of New York.
4: Amikor New Yorknak egy elég bocsék részén dolgoztam egy gyülekezetben.
3: In the Bronx.
4: Bronxban, egy elég kemény terület.
3: This girl who'd been a gang member got gloriously saved.
4: Egy lány, aki egy bandában volt, dicsőségesen megtért.
3: She was born by the immorality in the gang.
4: a bondának az erkőstelenségében született meg.
3: And she was abused with every kind of thing.
4: Mindenféle módon bántalmazták őt.
3: And then she got gloriously saved.
4: Aztán dicsőségesen üdvösséget nyert.
3: A prostitute for years to earn the money for her heroin addiction.
4: Éveken át prostituált volt, hogy pénzt keressen arra, hogy a heroin injekcióját megszerezze.
3: Now she was gloriously saved.
4: Aztán dicsőségesen üdvösséget
3: nyert. She was living a beautiful new life in Jesus.
4: Gyönyörű új életet ért Jézusban.
3: But her past haunted her.
4: De kísértette őt a múltja.
3: And there was a young man in the church who was born of many generations of Christian family.
4: Volt a gyülekezetünkben egy fiatal ember, akinek már több generációra visszamenőleg keresztény volt a családja.
3: Clean, upright, never done anything really significant, and gave his life to Jesus at an early age, and he glowed with the purity of his background.
4: Egy tiszta, fethetetlen, nagy bűnöket soha nem követett el, Jézusban élte az életét, és a múltjából semmilyen piszok és sötétség nem ragadt rá.
3: As soon as he could, he was going to go out and evangelize and plant a church. He was committed to ministry.
4: És a fiatalember elkötelezte magát a szolgálatra, úgy döntött, hogy kilép és evangélista lesz, és úgy gyülekezetet fog alapítani.
3: And he fell in love with this girl, he wanted to marry her.
4: És beleszeretett ebbe a lányba, és feleségül akarta venni.
3: And she longed to respond.
4: És ez a lány nagyon akart igent mondani neki.
3: She was still condemned by her terrible past.
4: De még mindig kárhoztatta őt a borzasztó múltja.
3: She thought, how can I be a pastor's wife? How can I be married to a man of God like this man? I still feel so filthy from my past.
4: És azt mondta, hogy hát hogyan mehetnék hozzá egy pásztorhoz? Hogyan lehetnék a feleség egy ilyen nagyszerű Isten emberének, hiszen még mindig úgy érzem, hogy szennyes vagyok a múltam miatt.
3: And she was struggling with this.
4: És ezzel küzdött ez a lány.
3: And I preached there on sanctification.
4: És a megszentelődésről prédikáltam ott.
3: And the power of it to totally make you a new creature with a total new genealogy.
4: És beszéltem ennek az erejéről, hogy ez egy teljesen új teremtésé tud minket tenni, és egészen új genealógiánk.
3: I even used the words of the Apostle Paul in 2 Corinthians 11, chapter 2, where he says, I have presented you as a chaste virgin in Christ. I use that phrase. Chaste virgin in Christ.
4: Pál apostolnak ezt a 2 Korintusi levélben levő mondatát is íréztem ebben a tanításomban, hogy titeket Krisztus elé, mint tiszta szüzeket állítottalak.
3: I said, whatever your background in Adam, in Christ, you're a pure virgin.
4: Azt mondtam, hogy bármilyen múltad van a földi családod szerint, te tiszta szűz vagy Krisztus szerint.
3: And that went into her heart, and she never spoke to me, but that went into her heart, and she walked out an absolute transformed person because she received it.
4: Ez a lány nem beszélt velem soha, de ő megértette a szellemében ezt az igazságot, és egészen más emberként ment ki az összejövetelről.
3: Then some years later I got a letter from her.
4: És néhány évvel később kaptam tőle egy levelet.
3: She told me what had happened in that meeting.
4: Elmondta nekem, mi történt vele ezen az alkalmon.
3: She received the word.
4: Befogadta Isten szavát.
3: And received by the law of heredity that she was now a total new creation, and what she'd been before was dead and buried with Adam. Hello, can you hear me?
4: Elfogadta az öröklődés törvényének az értelmében, hogy ő most már egy teljesen új teremtés, és mindaz, mi az ő múltjában volt, szenny és bűn és mindenféle, az meghalt és eltemettetett.
3: And in an instant, she received the truth and became a chaste virgin in Christ.
4: És egy pillanat alatt elfogadta ezt az igazságot, és Krisztusban ártatlan szűz lett belőle.
3: And she accepted this young man's proposal, and they finally got married.
4: És amikor ez a fiatalember megkérte, igen, mondott, végül összeházasodtak.
3: And she wrote to me just after her wedding day.
4: És a menyegzőjük utáni napon írt nekem.
3: And she told me in this letter the whole story.
4: Elmondta a levelében az egész történetét.
3: And then she said, just a little while before I was due to get married.
4: És azt mondta az levélben, hogy mielőtt a házasságunkra sor került volna.
3: Because of the way that I lived.
4: Amiatt, ahogyan éltem.
3: I was fearful that there might be some sexually transmitted disease in me that I was not aware of.
4: Féltem, hogy lehet bennem valami szexuális úton terjedő betegség, amiről nem is tudok.
3: So I went and had a thorough examination.
4: Tehát elmentem egy alapos kivizsgálásra.
3: Just to check that there was no such thing to in any way foul up this relationship.
4: Hogy hogy ellenőrizzem egyszerűen, hogy semmi olyan dolog nincs, ami akadályozhatná ezt a házasságomat.
3: She said, when the doctor examined me.
4: És azt mondta, hogy amikor az orvos megvizsgált,
3: she said, I'd grown a new hymen.
4: Azt mondta, hogy új szűzhártyám volt.
3: And I was physically a virgin.
4: Tehát fizikailag szűz voltam.
3: And she said, I went down the aisle in this beautiful white wedding dress.
4: És azt mondta, hogy ahogy végigmentem a templomba a padsorok között a fehér menyasszonyi ruhámban.
3: Like an incredible sign to her.
4: Ez egy fantasztikus jel volt az ő számára.
3: She said, body, soul and spirit. I'm now a pure virgin in Christ.
4: Hogy most már Krisztusban szellememben, lelkemben és testemben is egy tiszta szűz vagyok.
3: And I thought, what a God we serve.
4: És arra gondoltam, micsoda Isten szolgálunk mi.
3: Fancy God giving her that sign to just seal the reality of what she now knew to be true. Amen.
4: Hogy Isten ezt a jelet adta neki azért, hogy tudhassa, hogy amiről most már tudja, hogy igaz, az tényleg igaz.
3: She said, I wore a white wedding dress with complete, confidence.
4: Azt mondta, hogy teljes magabiztossággal viseltem a fehér menyasszonyi ruhát.
3: And I walked down the aisle. The pastor gave me away. I didn't even know who my father was.
4: És a pásztor az, aki előre vezetett, hiszen az apa szokta menni, az, hogy előre vezett ide, én azt sem tudtam, hogy ki az apám.
3: Said, I just wanted you to know.
4: És azt írta, hogy csak akartam, hogy tudjad.
3: When I received that word,
4: hogy amikor elfogadtam ezt az üzenetet,
3: it totally transformed my life.
4: Ez teljesen megváltoztatta az életemet.
3: And we're going off into ministry together.
4: És együtt fogunk szolgálatra menni a férjemmel.
3: And I can stand beside him.
4: És ott állhatok mellette.
3: In all the purity of my new genealogy in Jesus Christ.
4: A Jézus Krisztusban kapott új genealógiámnak a teljes tisztaságában.
3: Amen.
4: Amen.
3: That could apply to Amen. That could apply to some of you here.
4: Lehet, hogy ez vonatkozik valakire itt is.
3: And you can just grab it in an instant and say, I'm not going to be a prisoner to my past because the law of hereditary has set me free from the law and I'm free from that law.
4: Megragadhatod te most itt ebben a teremben ezt az igazságot, és azt mondhatod, hogy nem kell már a múltamnak a rabjának lennem, mert az öröklődés törvénye megszabadított engem attól.
3: Now let me move on to something else.
4: Akkor most tovább lépünk valami másra.
3: To the end of Romans 7.
4: Menjünk a Róma 7 végére.
3: We could spend weeks in just Romans, it's so fantastic.
4: Több hetet tölthetünk a római levéllel, ez annyira fantasztikus.
3: Come to Romans 7.
4: Tehát Róma 7.
3: From verse 15 to 24.
4: A 15-től a 24. versig.
3: Paul describes the struggle that he once had trying to improve himself.
4: Pál leírja, hogy milyen küzdelmet élt át, amikor megpróbálta önmagát megjavítani.
3: So, whatever I tried to do.
4: Azt mondja, bármit próbáltam tenni.
3: I ended up by not doing what I wanted to do.
4: Végül is nem azt csináltam, amit akartam.
3: And whatever I didn't want to do, I ended up by doing it.
4: És bármit is nem akartam tenni, végül azt csináltam.
3: And I said, what's the matter with me?
4: És azt kérdeztem, mi a baj velem?
3: And how can I get delivered from this?
4: És hogyan szabadulhatok meg ettől?
3: Now, he's speaking as a believer, and it was obviously a phase in his own life that he went through at some time.
4: Ezt hívőként írta, és nyilvánvalóan volt az életében olyan szakasz, amikor ő ezt átélte.
3: And so he said, verse 22, for I delight in the law of God according to the inward man.
4: Azt mondja a 22. versben, mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint.
3: But I see another law in my members warring against the law of my mind and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.
4: De látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul áld a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban.
3: And he says, oh, wretched man that I am, who's going to be deliver me from this?
4: És azt mondja utána, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak testéből.
3: Now that was exactly the state that Eileen was in. She said, I've reckoned myself dead to sin until I'm blue in the face and it still doesn't work.
4: Eileen pont ebben az állapotban volt, azt mondta, hogy én úgy nyilvánítom magamat, hogy halott vagyok a bűnnek, egész addig, amíg újra el nem rontom, és akkor előről kezdődik az egész.
3: And then she learned to exploit the law.
4: És megtanulta utána felhasználni ezt a törvényt.
3: At the end of Romans 7 and in the beginning of Romans 8, Paul is speaking about these laws like the scientific laws that I've just been speaking about.
4: És a 7. rész végén és a 8. rész elején Pál úgy beszél ezekről a törvényekről, mint a tudományos értelemben vett törvényekről, amikről már említettem.
3: One is called the law of sin and death.
4: Van egy olyan törvény, ami a bűn és halál törvényének hivatik.
3: And the other is called the law of the spirit in Christ Jesus.
4: A másikat meg úgy hívják, hogy a Krisztus Jézusban való élet szellemének a törvénye.
3: And basically the principle is this.
4: És alapvetően az alapelv a következő.
3: If you step out of God dependence,
4: hogyha kilépsz az Istentől való függésből,
3: to try and do a good thing in your own strength,
4: hogy megpróbálj valami jót tenni a saját erőddel,
3: then you make yourself open again to the devil and he can bring the power of sin upon you because flesh can never resist sin. It's a law.
4: akkor újra megnyitod magad a sátán előtt, aki a bűnnek az erejével rád rohanhat, mert a saját erődből nem tudod magad a bűntől megszabadítani, ez egy törvény.
3: Adam and Eve had no intention of becoming sinners, but they found they couldn't resist the power of sin once they stepped into their own life of self-sufficiency.
4: Adam és Éva egyáltalán nem akartak bűnösök lenni, de úgy találták, hogy a bűnnek az ereje működik az életükbe, amikor kiléptek az önállóságba és az önmagukban való elégségességbe.
3: And if you sincerely try to make yourself holy by your own discipline and effort, you will end up in the same trap that Paul is describing here.
4: És hogyha megpróbálod a saját erőfeszítéseiddel magadat tisztává és szenté és bűntelenné tenni, akkor ugyanabban a csapdában végzed, amit Pál is átélt.
3: It's a law.
4: Ez egy törvény.
3: And it's like the law of gravity.
4: És ez olyan, mint a tömegvonzás törvény.
3: If you step into independence, then it'll pull you down.
4: Hogyha belépsz a függetlenségbe, Istentől a függetlenségbe, az lehúz téged.
3: It works anywhere.
4: Ez működik bárhol.
3: For anyone.
4: Bárkinek.
3: Anytime.
4: Bármikor.
3: It doesn't matter what your nationality or your education is, it makes no difference.
4: Teljesen mindegy, milyen nemzetiségű vagy, vagy milyen képzettségű vagy, teljesen mindegy.
3: You can be male or female, you can be clever or you can be stupid, it doesn't make any difference.
4: Lehetsz férfi vagy nő, okos és ostoba, teljesen mindegy.
3: You can even, if you jump off a building anywhere in the world, the law of gravity will pull you down.
4: Hogyha a világon bárhol leugrasz egy magas épület tetejéről, akkor a tömegvonzás törvénye lehúz téged a földre.
3: And you'll accelerate to the ground at a predictable speed.
4: Mégpedig egy megjövendülhető, tehát egy előre megmondható sebességgel fogsz gyorsulni a föld felé.
3: American, it's 32 feet per second per second.
4: Amerikában elmondja, hogy hány láb per másodperc, de magyarul.
3: Because of wind resistance.
4: És akkor van ugye a légellenállás.
3: It normally levels out at about 350 kilometers per hour. That's quite a speed to hit the ground.
4: Több mint 300 kilométeres sebességgel érjük el a földet, és az egy elég komoly sebesség.
3: You can jump off a bridge in Hungary or you can jump off a bridge in New York. Doesn't make any difference.
4: Teljesen mindegy, hogy Magyarországon vagy New Yorkban ugrasz le egy hídról, ugyanaz történik.
3: You can even jump off the bridge saying, I don't believe in gravity. I don't believe in gravity.
4: És lehet, hogy miközben leugrasz, azt ordibálod, hogy nem hiszek a gravitációban, nem hiszek a gravitációban, de akkor is ugyanaz fog történni.
3: Whatever we try to do, we'll be pulled down into sin.
4: Bármit próbálunk tenni, a bűn lehúz minket.
3: Now, for a long time, men watched birds fly and longed to be like them.
4: Nagyon sokáig nézték az emberek, hogy repülnek a madarak, és nagyon szerették volna követni őket ebben.
3: And in the early part of the 19th century, they started trying to make flying machines.
4: És a 19. század elején elkezdtek az emberek ilyen repülő eszközöket gyártani.
3: It was particularly a French craze. The Frenchmen were crazy about this.
4: Különösen a franciák voltak teljesen oda ezért a dologért.
3: If you read the history of aviation, it's all French guys trying to fly.
4: Hogyha az repülés történetét elolvasod, akkor azt látod, hogy rengeteg francia volt, aki repülni akar.
3: And they built these sort of bird machines, but everyone had the weakness. It relied on the strength of their arms to flap strongly enough to defy the law of gravity.
4: És mindegyikük csinált ilyen madárgépeket, csak mindegyiknek az volt a hátránya, hogy a karuk mozgásának az ereje volt az egyetlen, amit támaszkodni tudtak, és úgy kellett volna csapkodniuk a karukkal, hogy a gravitációt legyőzzék vele.
3: One guy was so sure that he jumped off the Eiffel Tower and crashed to the ground and killed himself.
4: Az egyik fickó annyira biztos volt a dolgában, hogy az Eiffel torony tetejéről ugrott le és meg is halt.
3: Whatever men tried to do, they failed because the pull of gravity was too strong for them.
4: Bármit is próbáltak meg az emberek, mindig kudarcokat vallottak, mert a gravitáció túl erős volt ellenükben.
3: Then one day,
4: aztán egy napon,
3: they discovered what is now called the first law of aerodynamics.
4: Rájöttek arra, amit az aerodinamika első törvényének neveznek.
3: Now watch me.
4: Figyeljétek.
3: I'm going to blow on top of the paper.
4: A papír tetején fogok átfújni.
3: Not underneath it, but watch
4: nem
3: what
4: alatta,
3: happens.
4: Hanem fölötte. Figyeljétek, mi történik.
3: I'm blowing on the top, but something's making it lift.
4: Tehát nem, tehát tetejére fújok, és mégis valamitől fölemelkedik a papír.
3: Nothing's going, you see, because what happens is it develops a partial vacuum underneath the curved surface, which is what we call lift.
4: Mert egy részleges vákum alakul ki a görbe felület alatt, amit felhajtó erőnek nevezünk.
3: Once man discovered to learn to use the wind, then he could soon learn to fly.
4: Miután az ember megtanulta, hogy a szelet hogy kell használni, hamarosan megtanult repülni is.
3: Now we have planes taking off every moment of the day, hundreds of tons, they go up into the air and they totally defy the law of gravity because they've learned to exploit the wind.
4: Ma napjainkban naponta több száz repülőgép emelkedik a levegőbe, és fittyet hány a gravitáció törvényére, mert megtanulták kihasználni a szelet.
3: Now there's another law which is mentioned in Romans 8.
4: A Róma 8 egy másik törvényt is említ.
3: It's called the law of the spirit of life in Christ Jesus.
4: Ez pedig a Krisztus Jézusban való élet szellemének a törvénye.
3: Now it's in Christ Jesus.
4: Tehát ez Krisztus Jézusban van.
3: And if you get into a plane,
4: hogyha beszállsz egy repülőbe,
3: which is an absolute faith exercise, you don't even go to the pilot and say, can you fly this thing?
4: Ami teljesen egy hitbeli gyakorlat, hiszen nem mész oda a pilótához, és nem kérdezed meg, hogy tud
3: egyáltalán.
4: Nem alatta, hanem fölötte. Figyeljétek, mi történik.
3: I'm going on the top, but something's making it lift.
4: Tehát nem, tehát tetejére fújok, és mégis valamitől fölemelkedik a papír.
3: Nothing's going, you see, because what happens is it develops a partial vacuum underneath the curved surface, which is what we call lift.
4: Mert egy részleges vákum alakul ki a görbe felület alatt, amit felhajtó erőnek nevezünk.
3: Once man discovered to learn to use the wind, then he could soon learn to fly.
4: Miután az ember megtanulta, hogy a szelet hogy kell használni, hamarosan megtanult repülni is.
3: Now we have planes taking off every moment of the day, hundreds of tons, they go up into the air and they totally defy the law of gravity because they've learned to exploit the wind.
4: Ma napjainkban naponta több száz repülőgép emelkedik a levegőbe, és fittyet hány a gravitáció törvényére, mert megtanulták kihasználni a szelet.
3: Now there's another law which is mentioned in Romans 8.
4: A Róma 8 egy másik törvényt is említ.
3: It's called the law of the spirit of life in Christ Jesus.
4: Ez pedig a Krisztus Jézusban való élet szellemének a törvénye.
3: Now it's in Christ Jesus.
4: Tehát ez Krisztus Jézusban van.
3: And if you get into a plane,
4: hogyha beszállsz egy repülőbe,
3: which is an absolute faith exercise, you don't even go to the pilot and say, can you fly this thing?
4: Ami teljesen egy hitbeli gyakorlat, hiszen

0: taking off every
1: moment of the day, hundreds of tons, they go up into the air and they totally defy the law of gravity because they've learned to exploit the wind.
2: Ma napjainkban naponta több száz repülőgép emelkedik a levegőbe, és fittyet hány a gravitáció törvényére, mert megtanulták kihasználni a szelet.
1: Now there's another law which is mentioned in Romans 8.
2: A Róma 8 egy másik törvényt is említ.
1: It's called the law of the spirit of life in Christ Jesus.
2: Ez pedig a Krisztus Jézusban való élet szellemének a törvénye.
1: Now it's in Christ Jesus.
2: Tehát ez Krisztus Jézusban van.
1: And if you get into a plane,
2: hogyha beszállsz egy repülőbe,
1: which is an absolute faith exercise, you don't even go to the pilot and say, can you fly this thing?
2: Ami teljesen egy hitbeli gyakorlat, hiszen nem mész oda a pilótához, és nem kérdezed meg, hogy tud-e egyáltalán repülőt vezetni.
1: You relax.
2: Hanem beszállsz a repülőbe, lazítan.
1: Takes off.
2: A felszáll a repülő.
1: And it comes to a certain speed, usually about just over 250 kilometers per hour. Then it's got enough lift to take off, and suddenly it's flying like a bird.
2: Felszáll a repülő, egyre magasabbra száll, elér egy bizonyos sebességet, ez általában ilyen 250 kilométeres sebességnél áll le, és akkor ez elég felhajtó erőt ad ahhoz, hogy balárként repüljön a repülő, te meg ott ülsz a repülőbe.
1: And you're sitting in your seat.
2: Ülsz a székeden,
1: you look out the window,
2: kinézel az ablakon,
1: just as if gravity wasn't there anymore.
2: És úgy érzed, mintha már gravitáció nem is lenne.
1: But if you open the door and step out,
2: de hogyha kinyitod az ajtót és kilépsz,
1: you'll find it's still there.
2: Akkor azonnal rájössz, hogy még mindig van gravitáció.
1: It's just a superior law has negated the power of the inferior law.
2: Csak van egy magasabb rendű törvény, ami semlegesítette az alacsonyabb rendű törvénynek az erejét.
1: Now that's a constant tension that we will live in all our lives.
2: Ez egy állandó feszültség, amiben az egész életünkön keresztül élnünk kell.
1: If we live at all and step into our self life again, we'll be pulled down by the law of sin and death.
2: Hogyha kilépünk az Istentől való függésből, és önállóvá tesszük magunkat, akkor megint a bűn és a halál törvénye lehúz minket.
1: But if we stay in Christ Jesus,
2: de hogyha Krisztus Jézusban maradunk,
1: and let the spirit of life in Christ Jesus,
2: és engedjük, hogy a Krisztus Jézusban való élet szelleme, a törvénye hordozzon minket,
1: and the pull of sin is broken,
2: akkor megtörik a bűnnek a húzó ereje.
1: And we live above that law.
2: És e fölött, a törvény fölött élünk.
1: Now that's the great message of the book of Romans.
2: Ez a római levél nagy üzenete.
1: Which is brought out so beautifully. I hope this makes sense.
2: Ami olyan gyönyörűen kijön. Remélem, hogy érthető ez a számotokra.
1: And we've got to learn to live in that law.
2: Meg kell tanulnunk ebben a törvényben élni.
1: You see, if you've been flying planes for 50 years.
2: Tudjátok, hogyha valaki már 50 éve repül repülőkön.
1: You've only got to step out once, say, I'm just not going to bother with a plane this time. Down you'll go.
2: És utána egyszer csak úgy dönt, hogy mégis inkább kilép a repülő ajtaján, amikor az levegőben van, akkor ugyanúgy lezuhan.
1: It's always waiting for you if you make the foolish mistake of stepping out of Christ dependence into self-sufficiency.
2: A bűn és a halál törvénye folyamatosan vár ránk, hogy eljön a pillanat, amikor kilépünk Krisztusból és az ő benne való élet szellemének a törvényéből.
1: And what we have to learn is how to do that.
2: Azt kell megtanulnunk, hogy hogyan maradjunk Krisztusban.
1: Just read these verses in Romans 8.
2: Ebben a Róma 8-ban akkor olvassuk tovább a verseket.
1: The first thing is you've got to learn this.
2: Az első, amit meg kell tanulnunk, az az.
1: There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus.
2: Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.
1: That's the first thing, you've got to get rid of all condemnation.
2: Ez az első dolog, hogy nincsen kárhoztatás.
1: And you've got to really, really, really believe that He really, really loves you.
2: És valóban is igazán el kell hinned, hogy Isten valóban is igazán szeret téged.
1: And I'll show you tomorrow morning that this is the principle of love which makes everything else work.
2: Holnap reggel majd kimutatom nektek, hogy a szeretet törvénye az, ami minden más működtet.
1: Condemnation has to go.
2: Tehát távoznia kell a kárhoztatásnak.
1: It's finished because it's all dealt with.
2: Ennek vége van már, mert minden problémával Krisztus leszámolt.
1: The second thing is, you do not walk according to the flesh, but according to the spirit.
2: A másik dolog, hogy ne test szerint járj, hanem szellem szerint.
1: You can only walk where you live. Hello.
2: Csak ott járhatsz, ahol élsz.
1: I was just talking to my wife just a few hours ago, and she's in San Antonio, Texas.
2: Néhány órával ezelőtt beszéltem a feleségemmel, aki Texasban van, San Antonioban.
1: That's my home.
2: Ott lakom, ott az otthonom.
1: But I can only walk there when I live there.
2: De csak akkor járhatok ott, amikor ott lakom, ott vagyok.
1: I can imagine, she's all, it's beautiful, she said, it's just perfect weather, and I'm sitting out here, you know, in the garden, and the deer are talking to me, and I'm talking to them, I think, oh, I love to be home.
2: Elképzelhetem, hogy otthon vagyok, gyönyörű idő van, kint ülök a kertben, beszélgetünk egymással, nagyon szeretek otthon lenni.
1: So I've just put some new plants in, and it's all gorgeous, you must quickly come home and say, oh, I'd love to.
2: Feleségem mostanában ültetett új virágokat, nagyon szépek, és mondta, hogy meg kell nézned, haza kell jönnöd, mondtam, jaj,

0: Nagyon szeretnék ott lenni.
1: I'm in Székesfehérvár at the moment.
0: De jelenleg Székesfehérváron vagyok.
1: And I can't be in this city and walk in that city. Hello.
0: És az lehetetlen, hogy ebben a városban vagyok, és közben abban a városban járkálok.
1: That's a principle you got to learn.
0: Ez egy olyan alapelv, amit meg kell tanulnunk.
1: You got to decide where you're going to live before you can determine where you're going to walk.
0: El kell döntened, hogy hol fogsz élni, mielőtt eldönthetnéd, hogy hol fogsz járni.
1: If you live in the flesh,
0: hogyha testben élsz,
1: where are you going to walk?
0: Akkor hol fogsz járni?
1: Or how are you going to walk?
0: Vagy hogyan fogsz járni?
1: In the flesh.
0: Testben,
1: amen?
0: Test szerint. Így van.
1: But if you live in the spirit,
0: de hogyha szellemben élsz,
1: then you can walk in the spirit.
0: Akkor járhatsz a szellemben.
1: Amen? So you've got to develop a life which is in the spirit in order to have a walk that is in the spirit.
0: Tehát ki kell alakítanod magadban a szellemben való élést ahhoz, hogy szellemben járhass.
1: Have I made that point clear?
0: Világos a számotokra ez?
1: You cannot walk where you do not live.
0: Nem járhatsz ott, ahol nem tartózkodsz.
1: But you can walk where you live.
0: De ott járhatsz, ahol élsz.
1: So if you live in the spirit,
0: tehát a szellemben élsz,
1: then you can walk there.
0: Akkor járhatsz szellemben.
1: And if you walk in the spirit, then you do not fulfill the lusts of the flesh.
0: És hogyha szellemben jársz, akkor nem elégíted ki a test kívánságait.
1: Now you may make spiritual noises, but if you walk in the flesh, then that's where you'll be, and that's where your actions will be.
0: Adhatsz ki szellemi zajokat, hangokat magadból, de hogyha testben élsz, akkor ott is fogsz járni, úgy fogsz élni.
1: And the law of sin and death can get you.
0: És akkor azt mondja a törvény, hogy a bűn elkaphat téged.
1: There's a verse in 1 Peter.
0: Az 1 Péterben van egy vers.
1: I think it's chapter 4, verse 6.
0: A negyedik rész, hatodik
1: now,
0: vers.
1: This is Peter talking.
0: Itt Péter beszél.
1: From his own experience.
0: Saját tapasztalatából.
1: He says this.
0: És azt mondja.
1: For this reason the gospel was preached also to those who are dead.
0: 4:6.
1: 1 Peter 4:6.
0: Mert azért hirdetetett az evangélium a holtaknak is.
1: Now I want my literal translation, not what it says in the Hungarian Bible.
0: Igen, tehát a szó szerinti fordítás.
1: Although judged in the flesh like men,
0: noha megítélve testben, mint ember,
1: we can live in the spirit like God.
0: Élhetünk szellemben úgy, ahogy Isten.
1: Hello, did you hear that?
0: Hallottátok ezt?
1: If you live in the flesh, you'll live just as mere men, and you'll be a prisoner to sin and all the other stuff.
0: Hogyha testben élsz, akkor egyszerű emberként élsz, és akkor rabszolgája leszel a bűnnek, meg minden egyéb dolognak.
1: So you put that to death by embracing the judgment of God upon it.
0: Tehát ezt öldököld meg, ezt ha ebből lépjél ki, és fogad el, hogy Isten elítélte ezt.
1: And then you live in the spirit like God.
0: És utána élj szellemben, mint Isten.
1: Amen?
0: Amen.
1: Okay.
0: Rendben.
1: Let me just come back to Romans chapter 8.
0: Most akkor a Róma 8-hoz megyünk vissza.
1: We just about run out of time, I'm going to close.
0: Hamarosan elfogy az időnk, úgyhogy abba fogom hagyni.
1: Come to verse 4.
0: Róma 8:4.
1: It says in verse 3 that God sent his own son in the likeness of sinful flesh on account of sin that he might condemn sin in the flesh.
0: Romans 8.
1: Romans chapter 8, verse latter part of verse 3.
0: Yes. Isten az ő fiát elbocsátva a bűntestének hasonlatosságában és a bűnért kárhoztatta a bűntestet.
1: Now here's the purpose in verse 4.
0: Tehát az a cél a negyedik versben.
1: That the righteous requirements of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the spirit.
0: Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem szellem szerint.
1: For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh.
0: Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak.
1: But those who live according to the spirit, the things of the spirit.
0: De akik a szellem szerint élnek, azok a szellem dolgaira gondolnak.
1: For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace.
0: Mert a test szerinti gondolkodás halál, a szellem szerinti gondolkodás pedig élet és békesség.
1: So you can't live a life of fleshy carnal thoughts and expect somehow to become holy. Amen.
0: Tehát nem élhetsz testies gondolkodással úgy, hogy közben számítasz arra, hogy szent leszel.
1: It starts in the spirit and it starts with the mind.
0: A dolog szellemben kezdődik el, és az elmével kezdődik el.
1: And I could go on. It's a fantastic chapter.
0: És folytathatnám, mert egy fantasztikus rész.
1: Okay. I think I'm going to close here.
0: Azt gondolom, hogy befejezem itt.
1: But I want you to. I mean, I've spent probably 50 years soaking myself in these scriptures.
0: Valószínűleg már 50 éve áztatom bele magam ezekbe a versekbe.
1: And it's become life to me.
0: És ezek életté váltak a számomra.
1: Have you got a taste of this?
0: Megéreztétek az ízét ennek?
1: Amen. So we're going to have one more session tomorrow morning when I'm going to apply all this and we'll come to a practical appropriation of it.
0: Holnap még elmondom ennek a gyakorlati alkalmazását, és utána magunkével fogjuk tenni ennek az igazságát.
1: And then the last session is going to be a time of ministry and impartation. Anybody who's got any physical sickness will certainly see that gets healed.
0: Az utolsó alkalom az pedig szolgálat és szellemmel való átadás lesz, hogyha valakinek betegsége van.
1: But if there are bondages and you need deliverance, then we can deal with those. We want to clear this thing out so we become a holy people.
0: És hogyha megkötözöttségeitek vannak, abból is ki kell, hogy tisztuljatok, egyszerűen szent népnek kell lennünk.
1: But remember that this was written for you.
0: De ne felejtsétek el, hogy ez nektek íratott meg mind. I mean,
1: you would never expect to walk out of this meeting and find, oh, gravity is not working for me, I'm floating.
0: Soha nem lesz úgy, hogy kimentek az összejövetelről, és akkor számítotok arra, hogy most már lebeghettek a levegőben, mert a gravitáció nem működik nektek.
1: The law of gravity works for anyone, anywhere, anytime.
0: A gravitáció működik mindenkinek, mindenhol és mindig.
1: And spiritual laws are the same.
0: Szellemi törvények ugyanígy vannak.
1: If you fulfill the conditions, then you receive the blessing or the benefit from it.
0: Hogyha eleget teszel a feltételeknek, akkor megkapod ebből az áldást és ennek az előnyeit.
1: If we put to death the flesh,
0: hogyha megöldököljük a testet,
1: then we can live in the spirit like God.
0: Akkor úgy élhetünk szellemben, ahogy Isten.
1: If we set our minds on the things of the spirit,
0: hogyha szellem dolgaira gondolunk állandóan,
1: then we can walk in the spirit.
0: Akkor járhatunk szellemben.
1: But I've got to watch my mind.
0: De figyelnem kell az elmémre.
1: Now, just after I was converted,
0: miután megtértem,
1: I'm sorry, several years after I was converted,
0: illetve több évvel azután, hogy megtértem,
1: but I was just baptized in the Holy Spirit, that's what I meant to say.
0: Igen, de a Szent Szellem keresztséget éppen azelőtt kaptam, ezt akartam mondani.
1: I was pastoring a church,
0: egy gyülekezetet pásztoroltam,
1: struggling with unclean, lustful thoughts that I hated, but I couldn't stop thinking them.
0: És küzdködtem azzal, hogy ilyen bűnös és kívánjó gondolataim voltak, és utáltam ezeket, meg akartam szabadulni tőlük, de nem ment.
1: As I was reading the Bible,
0: és ahogy olvastam a Bibliát,
1: there's lots of verses that say this sort of thing.
0: Nagyon sok vers mondja ilyen dolgokat.
1: Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
0: Hogy az az elme legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban van.
1: We have the mind of Christ.
0: Krisztus értelme lakozik bennünk.
1: Be renewed in the spirit of your mind in true righteousness and holiness.
0: Újuljatok meg a ti elmétek szelleme szerint igazi igazságosságban és szentségben.
1: Bring every thought into the captivity of the obedience of Christ. I could go on and on with.
0: Minden gondolatot ejtsetek rabul a Krisztusnak való engedelmességre. Mert folytathatnám a listát.
1: I thought, man, I'm supposed to have a mind like Jesus. He didn't battle with dirty thoughts.
0: Arra gondoltam, hogy nekem olyan elmém kell, hogy legyen, amilyen Jézusnak volt, és ő nem küzdött szennyes gondolatokkal.
1: I never did anything physically. I hated them, but I couldn't stop them coming into my mind.
0: Fizikailag nem követtem el soha ilyennel kapcsolatos bűnöket, de gyűlöltem azt, hogy az elmémből nem tudtam ezeket kizárni.
1: And that was because of the way I lived in my teens and twenties. I was a rebel, I was a fool, and I did all kinds of horrible, stupid things.
0: Ez pedig azért volt, mert tizenéves koromban úgy éltem, ahogy lázadó voltam, és mindenféle ostoba dolgokat követtem el.
1: Now every part of me was changed, except this wretched mind wouldn't think straight.
0: Minden az életemben megváltozott, mikor megtértem, de valahogy az elmém nem akart úgy gondolkodni, ahogy kellett volna.
1: I shared it honestly with my wife, I shared it honestly with some Christian brothers, no one had a solution.
0: Elmondtam ezt őszintén a feleségemnek, elmondtam kedves keresztény testvéreknek, de senki nem tudta a megoldást erre.
1: Then I gave one morning to prayer.
0: Aztán egy reggelen elkezdtem imádkozni.
1: And I said, Lord, you've not written these things to mock me.
0: Azt mondtam, Uram, te nem azért írtad le ezeket a szavakat, hogy gúnyolj engem.
1: They're my inheritance in Christ.
0: Ezek az én örökségem Krisztusban.
1: And I'm claiming. Everybody said, well, everybody lives this way. You're bound to be struggling with unclean thoughts. But I said, well, Jesus didn't. Why should I?
0: De azt mondják az emberek nekem, hogy mindenki küzdik ezekkel a szennyes gondolatokkal, mert ilyen az emberi élet, de Krisztus nem küzdött ezekkel, tehát nekem miért kellene?
1: And God came to me that morning.
0: És Isten azon a reggelen odajött hozzám.
1: As I was praying in the church that I was now pastor of.
0: Ahogy imádkoztam a gyülekezetben, aminek épp a pásztora voltam.
1: And he said to me, he said, shall I kick that demon out of you?
0: És azt mondta nekem, hogy kirúgjam belőled ezt a démont, ami ezt csinálja.
1: I said, oh yes, Lord, please.
0: Azt mondtam, igen, Uram, légy szíves.
1: He says, the source is a demon that you fooled around with in your teens and twenties, and it's still stubbornly staying there.
0: Azt mondja, hogy mert ez egy démontól van, mondta az Úr, akivel szórakoztál a tízes és húszas éveidbe, és még mindig ragaszkodik hozzád, és nem akar elmenni.
1: He said, shall I kick it out?
0: Megkérdezte az Úr, kirúgjam belőle?
1: I said, yes, Lord, please.
0: Azt mondtam, Uram, igen, légy szíves.
1: And I didn't fall on the ground.
0: Nem estem a földre.
1: I didn't roll around all over the place.
0: Nem gurultam oda-vissza a padlón.
1: I didn't scream and I didn't vomit.
0: Nem kiabáltam és nem hánytam.
1: It would have been well worth it if I had.
0: Ha így lett volna, az is jó megérte volna.
1: It just quietly left.
0: De egyszer csak csendben elment ez a dolog.
1: That would be 1965.
0: Ez 1965-ben volt.
1: And I'm not lying to you, I've lived without any problem like this now for 45 years.
0: És nem hazudok nektek, most már körülbelül 45 éve úgy élek, hogy semmilyen ilyen problémám nincs.
1: I have a pure mind like Christ.
0: Tiszta az elmém, mint Krisztusé.
1: And I'm not bothered with these thoughts anymore.
0: És most már nem zavarnak ilyen gondolatok.
1: But I'm very careful what I allow my eyes to see. I'm very strict about myself. I don't watch television. I certainly not the adverts, because I don't want to get polluted with that stuff.
0: De nagyon vigyázok arra, hogy mit nézek. Nagyon fegyelmezett vagyok ebben. Nem nézek tévét, különösen nem nézek hirdetéseket. Nem akarok megszennyeződni.
1: You see, I've got to live in the spirit.
0: Tudjátok, szellemben kell élnem.
1: And not allow my mind to be polluted by the things of the world and the flesh. And if I do that, I can stay in this condition.
0: És nem engedhetem, hogy a világnak a dolgai beszennyezzék az elmémet, és hogyha ezt meg tudom tenni, akkor ilyen is maradok.
1: Well, I'll talk about this more tomorrow, but the Spirit has disciplined me, spirit, soul and body, so that he's trained me to live this way.
0: Majd holnap beszélek erről, de a Szent Szellem fegyelmet adott nekem, megnevelt engem testileg, szellemileg és lelkileg is, és most már tudok így élni.
1: And I'm learning more and more to walk in the Spirit.
0: És egyre inkább tanulom, hogy szellemben járjak.
1: But occasionally, as I mentioned, even I've got lapsed temporarily into doing something in the flesh which I'm ashamed about.
0: De ahogy már elmondtam, időnként azért kicsúszok és teszek valamit testben, és nagyon szégyellem az ilyesmit.
1: If it happens,
0: ha ez megtörténik,
1: I immediately repent and get back into the life that I normally enjoy with the Lord.
0: Azonnal bűnbánatot tartok és visszalépek abba az életbe, amit általában élvezek az Úrral való közösségben.
1: Amen.
0: Amen.
1: And you can do exactly the same thing.
0: És ti megtehetitek pontosan ugyanezt.
1: Well, tomorrow we'll complete this series.
0: Holnap befejezzük ezt a sorozatot.
1: And we'll move into practical impartation and practical releasing of this into your lives.
0: És gyakorlati átadás lesz, és felszabadítjuk ezeket a dolgokat az életetekben.
1: Let's pray.
0: Imádkozzunk.
1: Father, I thank you for these precious people that have listened to me so attentively all these hours.
0: Atyám, köszönöm neked ezeket a drága embereket, akik olyan figyelmesen hallgattak engem ilyen órákon keresztül.
1: And I pray every word that you've spoken through me will go deep into their hearts and spirits.
0: És imádkozom, hogy minden szó, amit te mondtál, az nagyon mélyen bemenjen a szellemükbe.
1: And it'll bring the same transformation in them that it's brought in me.
0: És ugyanazt az átalakulást hozza létre bennük, amit bennem létrehozott.
1: We thank you for the testimony of your apostles who wrote the scriptures, that they also, without exception, claim the same things.
0: Köszönöm neked a te apostolaidnak a bizonyságtételét, akik a Bibliát írták, akik elmondták, hogy ugyanilyen dolgokkal küzdöttek.
1: They came from all sorts of backgrounds.
0: Mindenféle háttérből jöttek.
1: Different levels of education.
0: Különböző szinten voltak képzettek.
1: Different levels of intellect.
0: Különböző értelmi szintjük volt.
1: But they ended up as this same glorious new man.
0: De végül mindegyikből ugyanaz a dicsőséges új ember lett.
1: In which you lived.
0: Amelyben, akikben te éltél.
1: And through whom you did your will.
0: És akiken keresztül megtetted az akaratodat.
1: And I'm praying, Lord, for this to happen to each one of us.
0: És imádkozom, Uram, hogy ugyanez megtörténjen mindegyikünkben.
1: That's in this conference tonight.
0: Akik itt vagyunk ezen a konferencián ma este.
1: If we're blind anywhere, Lord, open our eyes to see our blindness.
0: Uram, hogy a bármelyik területen vakok vagyunk, akkor nyisd meg a szemünket, hogy észrevegyük, hogy vakok voltunk.
1: And if we're struggling with our past, Lord, may we appropriate the total death of that Adamic nature and all that it ever did in our lives.
0: És hogyha küzdködtünk a múltunkkal, akkor hadd értsük meg, hogy az ádámi természetünk és mindaz, amikkel a múltunkban küzdködtünk, teljesen halálba került.
1: We claim our new heredity.
0: Igényeljük az új örökségünket.
1: And we're proudly going to carry our new passport.
0: És valószínűleg új útlevelet is kapunk ezért.
1: Citizen of heaven.
0: A menny polgárai vagyunk.
1: Of the family and genealogy of Jesus Christ.
0: Jézus Krisztus családjához, az ő genealógiájához tartozunk.
1: Free from the power of the devil.
0: Szabadok vagyunk az ördög erejétől.
1: Living in the spirit like God.
0: Úgy élünk szellemben, ahogy Isten.
1: And then through us.
0: És aztán rajtunk keresztül.
1: Your wonderful works can flow.
0: Áradhatnak rajtunk keresztül a te csodálatos tetteid.
1: To the salvation of many.
0: Nagyon sok a üdvösségére.
1: In Jesus mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen.
0: Amen.
1: God bless you.
0: Isten áldjon meg titeket.
2: Elhangzott Ellen Vincent Megszentelődés című tanítássorozatának 6. része.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Minden új dolog kezdődik most ősszel. Kinek az életébe kezdődnek új

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Minden új dolog kezdődik most ősszel.